0: elfogadtam már.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kedvencek, különlegességek, régen hallott dalok, ezekkel mind-mind találkozhatsz csütörtök hajnalban is, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, ő mindjárt az Escape Mind Shadows csapata, de előbb a Scampolóval nosztalgiázunk, 1968-ig megyünk vissza, ez a Maradj egy perc.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

0: minden magyar.
1: Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapírból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzett titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hát kellemes hajnalt kívánok, már egyáltalán létezik ilyen kifejezés. Valószínűleg azért vagy ébren, mert éppen dolgozol, úgyhogy tarts ki. Május 28-a van, csütörtök, az Emilek és a Csanádok a névnaposaink. Nekik nagyon boldog névnapot, a születésnaposoknak pedig sok-sok boldogságot. 118 éve látta meg a napvilágot Ian Fleming, angol író, akinek a James Bondot is köszönhetjük, illetve még egy különlegesség, ami a mai naphoz köthető. 284 éve nyitották meg az első fedett uszodát Londonban. Lehet, hogy valahol szükség lesz majd ma a fedett uszodákra, mert hogy jönnek záporok, zivatarok, no, de az időjárás részleteivel nem sokára érkezem. Most viszont Kőkény Danival megyünk tovább, ez a Sose Feled, a Petőfi.

0: hazai zene, akkor Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én, nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz a

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Hallottad már azt a legendát, hogy a lélek súlya pontosan 21 gram? Ez a sztori még az 1900-as évek elejéről származik, egy amerikai orvostól, aki szerint ennyivel lett könnyebb a test a halál pillanatában. Bár a tudomány ezt azóta megcáfolta, a minimális súlycsökkenésre van egy nagyon is logikus magyarázat, amikor ugyanis a tüdő leáll, akkor nem hűti tovább a vért, így a testhőmérséklet hirtelen megugrik, ez pedig azonnali intenzív izzadáshoz és párolgáshoz vezet. Szóval nincs semmi misztikum itt, csak tiszta biológia. Mi azért maradjunk a kézzel fogható dolgoknál, pörgessük tovább a legjobb zenéket. Jön Sándor, Szofi és a 21 gram.

0: Ez
1: a Petőfi Rádió.
0: Rólunk az egyik pillanatból jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenre, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni fog.

0: Petőfi Rádió. A műsor ajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai különlegességek és nagy kedvencek. Nagy dózisban, így csütörtök hajnalban is a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Van EM és Péter Szabó Szilvi nem sokára itt lesznek, hogy az unisex is pillanatokon belül, de most a sort a bohémien betyárszó srácok indítják el a hamuval.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A folytatásban jön a mindössze 23 éves srác, aki elképesztően fiatalos lendülettel robbant be a köztudatba. A zenének címe pedig szerintem magáért beszél. Mindenkinek jár egy kis rock and roll. Dörgő ezzel a nótával nemrég a Dal színpadán is megmutatta, mit tud. Az A38 hajón pedig a Petőfi TV-nek is mesélt a háttérről. Ezt a beszélgetést egyébként bármikor visszanézheted a mediaclick.hu felületén. De most ne a képernyőt figyeljük, inkább tekerjünk egy nagyot a hangerőn, ha kell egy kis plusz energia az éjszakában. Érkezik már is a hazai szcéna legújabb rockcsillaga. Itt van Moskonyi Dörgő és a Mindenkinek jár egy kis rock and roll.

0: csillag, nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Zenélj vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfirádió.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha az elmúlt napokban már nehezen viselted a hőséget, akkor van egy rossz és egy jó hírem. A rossz, hogy még csak most jön a nyár. A jó pedig, hogy ma végre egy picit fellélegezhetünk. Alapvetően napos időre van kilátás, csak kevés felhő úszik majd felettünk, és az esernyőket is, ha minden igaz, akkor otthon hagyhatjuk, mert eső nem nagyon van képben, viszont az északi-észak-nyugati szél kaphat egy-két élénkebb, néhol kifejezetten erős lökést, úgyhogy a frizurákra tessék kicsit vigyázni. A lényeg, hogy a mai napon mérséklődik a kánikula, délután egy kifejezetten kellemes, jól szellőző 22 és 27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Intézd el nyugodtan a kinti ügyeket, most pedig megyünk tovább egy újabb hazai kedvenccel. Itt van Gyári Alíz és a Fél óra nyár, a Petőfi.

0: Balázs a Petőfi Rádió.
1: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: 0630 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Így azért egészen könnyű ki lehet bírni ezt a hetet, hogy csak 4 nap jutott a hétköznapokból. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, és bizony már csütörtök van. A folytatásra hozom majd Kollányi Zsuzsit, itt lesz Ki ez a, vagy éppen most a kezdésben az Eucharist, ez a te neved.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

minden nap csak agyalok a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell, mert ha rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot a gyalog túl.

csak hol keressem. Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A csütörtök hajnalukban egy hölgyel megyünk tovább, akinek hát gyakorlatilag lehetetlen nem felismerni a hangját. Kozma Orsit annak idején a Jazz Megaz tagjaként ismerte és szerette meg az ország, de a Cotton Club Singers tagjaként is rengetegen zárták a szívükbe a hangját. Bár már több mint 20 éve, hogy elindult a szóló karrierje a zseniális Egy Szó című albummal, azóta a jazz világát is teljesen meghódította a saját kvártettjével, sőt, musical szerepekben is bizonyított pop, klubslágerek, vagy éppen intimebb dallamok, neki minden műfaj jól áll. Hallgassuk meg utánozhatatlan hangját, itt van Kozma Orsi és a Változik a világ, a Petőfi.

0: Petőfi Rádió.
1: Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csetesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megvan minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia, Funkadeli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házat, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, hogy egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet? Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jól, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll.

az összes szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed.

0: az a szíved meg a szemed. Ej, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másokra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.
1: Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
3: Engem élén táncolsz, tűzzel játszol.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mi történik, ha a Zeneakadémia klasszikus képzettsége találkozik az elektronikával és az alternatív poppal? Hát valószínűleg megszületik a hazai szcéna egyik legizgalmasabb, legkülönlegesebb színfoltja, a Maluridéje. A formáció egy egészen egyedi, lirikus és énekközpontú elektronikus világot épített fel, ahol a saját megfogalmazásuk szerint a szürreális kígyó bűvöléstől a lefolytott technoig, sőt a szív izomlázig bármi megtörténhet. Készülj fel, tehát egy igazi zenei kalandozásra. Jön a Maluridéje a csütörtök hajnalunkban, ez a Könnyű Szél.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Már csak alig egy órát kell kivérni a csütörtök reggel hivatalos indulásaig, ráadásul a hétvége is egyre közelebb. Tarts ki! Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, jön nem sokára a Kocsis Tibi, itt lesz majd a Mayfly csapata is. Na de a kezdés Schulz Gellért és Tádé párosáé, ez a Panamán.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma is számíthatsz élő stúdiókoncertre a Hajrá Magyarokba. 13 órára érkezik majd Héja, illetve holnap még az arizonai színpadra áll nálunk. Ezeket a koncerteket élőben hallhatod itt a Petőfin, és láthatod is a YouTube csatornánkon, valamint a Facebook oldalunkon. Tehát ma is Hajrá Magyarok Mák Katával. A folytatás pedig egy újabb hazai kedvencé, egy igazi különlegességé, a Mayfly-é. Ez

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Jó reggelt! Nagyon úgy tűnik, hogy végre fellélegezhetünk. Alapvetően egy kifejezetten kellemes sütörtök áll előttünk. Nagyon kevés felhő úszik majd csak be az égboltra, és esőtől sem kell tartanunk, szóval az esernyő nyugodtan maradhat az táska mélyén. Az északi-északnyugati szél viszont kaphat egy-két élénkebb, néhol kifejezetten erősebb lökést, úgyhogy a frizurákra azért érdemes kicsit vigyázni. A lényeg viszont a hőmérséklet. A kánikula most egy kicsit visszavesz, és délután egy kifejezetten kellemes 22-27 fok közötti maximummal ajándékoz meg minket, úgyhogy használd ki a jó időt, most pedig menjünk tovább a nap legjobb slágereivel itt a Petőfin. Jön az Analóg Balaton Lovasi Andrással.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A csütörtök reggeledet Habocki Máté indítja be a folytatásban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallottad. Legyen mosolygós a napod, és a teheted, hallgasd a Petőfit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
3: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
3: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
3: A kísérőt ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
3: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Brüsszelben tárgyal a miniszterelnök, még lehet jelentkezni nyári diákmunkára. Napos, de néhány fokkal enyhébb idő lesz.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M3-oson Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Brüsszelbe utazik a miniszterelnök. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak egy politikai megállapodást is, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be arra hivatkozva, a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg, és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését is. A szervezet pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak. Még nem késő nyári diák munkára jelentkezni. Erre hívta fel a figyelmet a diák ész főtitkára. Majzik Nándor arról beszélt, a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban van szükség alkalmi munkaerőre. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. Vasárnapig lehet bejelenteni a tavaszi fagykárokat. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta a figyelmet, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos, száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sok felé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27 fok, este 11-18 fok lesz. Hétvégére már visszatér a nyári idő. Helyenként 30 foknál is melegebb lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó reggelt kívánok! Indult az idei májusunk utolsó csütörtöki napja. 2026. május 28-a, elmúlt 6 óra. Ez a Halló Magyarok. Természetesen ma is magyar kedvencekkel kezdünk, és rögtön a vízparton, így a nyárias melegben. Airi Mafia, kell egy hát!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Máté.

0: Petőfi Rádióban.
1: A mai lehetőség a HEYA-é, azaz HEYA Norbert gitáros, zongorista, énekes, dalszerző, szóló projektjéé, amin film és versszerű szövegeket öltöztet fel műfaji megkötésektől független hangszerelésekbe. Első nagylemeze az Ez a város nemrég jelent meg, és ezen keresztül meséli el a Budapesten töltött felnőtt éveit. A ma délutáni koncerten játszik egy klasszikus blues dalt az éjszakáról, dalba önti az éjszaka nappal kontrasztot, a mindennapi mókuskereket, a belefásulást, és filozofál kicsit az életről, valamint az elmúlásról is. Egy órától hallhatod a koncertet, illetve láthatod is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Most pedig egy olyan csapat következik, akik szintén jártak már nálunk stúdiókoncerten, a Petőfi Rádió YouTube csatornáján megtalálod a felvételt. Ők a Titán csapata, akik a Dal 2023 győztesének is mondhatják magukat. Ezúttal Veled eltűnnék című felvételük szól itt a Petőfi.

0: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Már is fél héthez érkezünk, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, így május 28-án, ami a Jászai Mari díjas színésznő, Magyarország érdemes művészének Fehér Annának a születésnapja. Isten éltesse sokáig, a Szomszédok című tévésorozatban Almaként ismerhettük meg. A sorozat a 80-as, 90-es évek budapestjének mindennapjait mutatta be az ikonikus gazdagréti lakótelep lakóinak történetén keresztül. Hogyha újra néznéd, vagy most ismerkednél az alkotással, akkor a Mediaclicken megtalálod az epizódokat, a Mediaclicket pedig megtalálod ingyenesen letölthető alkalmazásként Androidra, iOS-re egyaránt, valamint a mediaclick.hu oldalon. A hírek után Ákossal várlak vissza, Indian Dance, hamarosan a Petőfi.
2: Mert ez egy indián tánc, és én elviszem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Derült napos, de néhány fokkal enyhébb idő lesz ma. Brüsszelbe utazik Magyar Péter miniszterelnök. Több száz diplomata útlevél visszavonását javasolja a külügyminiszter.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M0-ás keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon, Pécel térségében, az M31-es autópálya csomópontjánál egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban. Az 54-es kilométernél több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Brüsszelbe utazik ma Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán számolt be arról, hogy ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat az uniós források hazahozatala előtt. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntető Bíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. Az országgyűlésben közben megkezdődött a vita az alaptörvény 16. módosításáról, amelynek része, hogy 8 évben maximálná a kormányfői tisztség betöltésének idejét. A javaslatot a kormánypárt terjesztette be, az ellenzéki frakciók nem támogatják. Már augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok gyermekei, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő, azt mondta. A végleges jogosultsági kört a rászorultsági kritériumok pontosítása után határozzák meg. A kormány arról is döntött, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat. Június végéig kidolgoznak egy monitoring rendszert, az adatok pedig a tervek szerint szeptembertől lesznek elérhetőek. Több száz diplomata útlevél visszavonását javasolja Orbán Anita külügyminiszter. A tárcánál tartott vizsgálat szerint az előző kormány idején számos úti okmányt adtak ki.

0: indokolatlanul, mondta el Szondi Vanda kormányszóvivő.
1: 1131 darab diplomata útlevél van, és 191 darab szolgálati útlevél. Jelentős részüket visszavonásra javasolta a külügyminiszter. Szám szerint 776 darab diplomata útlevél visszavonását javasolta, és 167 darab szolgálati útlevél visszavonását, tehát összesen 943 darab nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja a külügyminiszter.
0: Közben az igazságügyi miniszter vizsgálja, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak diplomata és szolgálati útlevelet. A Fidesz visszautasította a vádaskodásokat és hangsúlyozta. Kormányzásuk idején a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvény szerint zajlott. Házkutatást tartottak tegnap a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és Kulturális Minisztérium irodáiban. Számolt be róla a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, a NAV munkatársai azokat az eszközöket, iratokat szedték össze, amelyekből megtudható, mi történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül.
2: A vizsgálat eredményeiről természetesen majd feltételezem, hogy a NAV munkatársai beszámolnak, mi pedig folytatjuk tovább azt a belső vizsgálatot és átvilágítást, amelyet megígértünk, és amelynek célja az, hogy kiderítsük, hogy pontosan milyen formában, mire költött pénzt, és milyen felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Alapprogram.
3: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Átgondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére tett miniszterelnöki bejelentést a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. A szervezet közölte, azonnali és érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kérdésről a kormányzattal. Közben 20 pontból álló javaslat csomagot küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását és a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A szervezet pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint azt, hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága. Folyamatos a hazai aszbeszt helyzet feltérképezése, számolt be róla Köböl Anita kormányszóvivő. Emlékeztetett arra, hogy létrehoztak egy aszbeszt munkacsoportot, illetve egy magyar-osztrák bizottság is vizsgálja az ügyet, annak érdekében, hogy kiderüljön, hogyan, mennyi aszbeszt kerülhetett Magyarországra. Közben vizsgálják a lakosság által beküldött mintákat, az ezzel kapcsolatos információk pedig egy új honlapon, a tudástár.ksgs.hu oldalon találhatóak, tette hozzá a szóvivő.
4: Ha gyanújuk szerint felmerülne aszbeszt szennyezés, elsősorban ugye magánutakról beszélhetünk, akkor a mintavétel hogyan történjen, és hogyan tudják azt megelőzni, hogy a káros anyag a levegőbe kerüljön. Itt nagyon sok gyakorlati példát is találhatnak arra vonatkozóan, hogy mit csináljanak, és célszerűen mit ne csináljanak az érintettek.
0: Befejeződött a rendőrségi helyszínelés a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanás után, és már nincs közvetlen baleset veszély, közölte Magyar Éva kormányszóvivő. Hangsúlyozta, hogy a MOL megkapta a helyreállítás megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyeket, és megalakult a munkálatokért felelős szakértői csapat is. Magyar Éva hozzátette, a 7 kórházban ápolt sérült állapota stabilis, folyamatosan javul.
5: Az üzem biztonságos szénhidrogénmentesítése továbbra is folyamatban van. A helyreállítás előkészítése az üzem takarításával kezdődik. Ezt követően derül ki, hogy várhatóan mennyi ideig tart a helyreállítás. Előzetes szakértői becslés alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem.
0: Újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről, így az esetleges késésekről is, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben tovább fejlesztik a valós idejű adatszolgáltatást. Például helyreállítják a vonatinfót. A felület egyelőre csak regisztrációval érhető el, de a minisztérium célja, hogy később ismét feliratkozás nélkül is lehessen használni.
3: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Idén is megrendezi ingyenes gyereknapi programját a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Budapesten. Edvi Péter, a szervezet alapító elnöke elmondta, a BL döntő miatt ezúttal nem a Városligetben, hanem új helyszínen, a Hajógyári szigeten várják a családokat, szombaton és vasárnap. Egyebek mellett egészségszigettel, biztonságos internet sátorral, Nemzetek utcájával, ugrálóvárral, kézműveskedéssel, valamint zenei programokkal készülnek. Rózsa Norbert olimpiai bajnokúszó arról beszélt, a sportszigeten a gyerekek különböző sportágakat is kipróbálhatnak.
6: Lesz többek között Spartan rész, lézeres lövészet, vívás, a gyerekek különböző sportágokat próbálhatnak ki, pecséteket gyűjthetnek a állomásokon, és akkor a pecséteket be kell dobni majd egy dobozba, és különböző ajándékokat fogunk is sorsolni a gyerekeknek.
3: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Derült napos idő lesz, északkeleten kevés felhővel, a szél néhol megerősödik, napközben 22-27 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő, ismét 30 fok körüli melegre számíthatunk. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: Petőfi Rádió, sport.
7: A mikrofonnál Berra Emese. A Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencia ligát. A harmadik számú európai kupasorozat lipcsei döntőjében az angol csapat Jean-Philippe Mateta 51. percben szerzett góljával 1-0-ra verte a spanyol Rayo Vallecanót. A Crystal Palace története első nemzetközi kupa diadalát aratta, és a következő idényben az Európa Ligában indulhat. A Falko nyerte a férfi kosárlabda bajnokságot. A szombathelyi csapat a három nyert meccsig tartó párharc mindent eldöntő mérkőzésén 113-82-re győzött a címvédő Szolnok otthonában, így 3-2-es összesítéssel megnyerte az NB1-et. A Falko története során 7-szer lett bajnok. A férfi vízilabda OB1 döntőjének második mérkőzésén a címvédő Ferencváros a Honvéd otthonában is nyerni tudott. Ezúttal 20-12-re, így 2-0-ra vezet a három győzelemig tartó küzdelemben, folytatás vasárnap. A bronzcsatában a BVSC másodszor is legyőzte a Szolnokot, így egyetlen siker választja el a párharc lezárásától. A végeredmény Szolnok BVSC 17-19. Az ötödik helyet a Vasas szerezte meg, miután 13-12-es sikert aratott a Szeged vendégeként, így 3-1-re megnyerte a párharcot. A női vízilabda OB1-ben az UVS-e végzett a harmadik helyen, mivel a bronzcsata a harmadik mérkőzésén is legyőzte az Eger együttesét 17-10-re. Zombori Gábor nyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét a Mare Nostrum versenysorozat második állomásán Franciaországban. A kétszeres olimpiai bajnok Milán Kristóf két számában is dobogóra állhatott, 50 méter pillangón harmadikként csapott célba, míg 100 méter gyorson második lett. A MAFC és a Kazincz Barcika a következő idényben nem indul a férfi röplabda extra ligában. A két gárda helyét a Deac és a miskolci MEAFC veszi át. Köszönöm figyelmüket!
3: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: észlap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: lett. Halló, magyarok!
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, mindjárt 7 órához érkezünk. Említettem még itt az óra közben a Szomszédok sorozatot, ami azért is volt jó, mert a középpontjában a barátság, a család és az együttélés áll, kiemelve a közösség erejét és a szomszédsági kapcsolatok mindenkori értékét, miközben a lakók apró örömei, viszályai és hétköznapi problémái reflektálnak a kor társadalmi és gazdasági változásaira. Úgyhogy ebből a szemszögből is érdemes vizsgálni azt az alkotást, ahogy említettem, a média klikken elérhető. És hát akár a szomszédságban, kollégák között, családban, barátoknál, netán van család vagy Emil nevű ismerős, akkor mindenképp egy kedves üzenetet ne felejtsed írni neki a mai napon, hiszen névnapot ünnepelnek. Isten éltesse őket, a következő órát hét után a Zaporozsec kezdi. L'amour toujours, hamarosan a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
5: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol.
5: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
7: Ha több fronton kell helytállnod,
8: le kell adni a prezentációt.
7: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
9: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Brüsszelben tárgyal ma a miniszterelnök. Ingyen meg lehet nézni a Képzőművészeti Egyetem műtermeit. Napos, de néhány fokkal enyhébb idő lesz.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Bicske és Biatorbágy közötti szakaszon, a 35-ös és a 20-as kilométer között, a külső sávban az erős forgalom miatt lassulás szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
10: Brüsszelbe utazik a miniszterelnök. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak egy politikai megállapodást is, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Több száz diplomata útlevél visszavonását javasolja Orbán Anita külügyminiszter. A tárcánál tartott vizsgálat szerint az előző kormány idején számos úti okmányt adtak ki indokolatlanul. Közben az igazságügyi miniszter vizsgálja a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak diplomata és szolgálati útlevelet. A Fidesz hangsúlyozta, hogy kormányzásuk idején minden a törvények szerint zajlott. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését is. A szervezet pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak. Átadták az idei páratlan szülődíjakat. Az egyszülős központ azokat az egyedülálló szülőket jutalmazza, akik kitartásukkal, személyes fejlődésükkel és közösségre gyakorolt hatásukkal példát mutatnak. A díjazottak pénzt és tárgyi ajándékokat kapnak, emellett egy évig a páratlan szülődíj nagyköveteiként képviselik az egyszülős családokat. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Jövő péntekig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol a hallgatók legfrissebb munkáit is meg lehet nézni. A termekben a rajztanulmányok és kísérleti installációk mellett műfaji határokat feszegető projektek is láthatóak.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27 fok, este 11-18 fok lesz. Hétvégére már visszatér a nyári idő. Helyenként 30 foknál is melegebb lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó hangulatú ébredést kívánok, így 7 óra után, 2026. május 28-án, csütörtökön. A magyar kedvencek ma is segítenek, keserédes romantikát csempész nekünk a reggelbe a Zaporozsec. Jön a L'Amour Toujours!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: úton, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Az intézmények felé tett reggeli utazás mellett pedig lassan szóba kerülhetnek a hétvégi élmények is, ugyanis közeledik az idei gyereknap. Ennek alkalmából vasárnap ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok is várnak, hogyha szívesen megismernéd a tűzoltó laktanyák életét, betekintenél a mindennapjaikba. Reggel 10 és délután 4 óra között fogadnak országszerte, a fővárosi laktanyákba pedig fellép a katasztrófavédelem központi zenekara is. Az egész napos program során lesznek filmvetítések, interaktív kérdőívek, a tűzoltói hivatás bemutató előadások. A tűzoltók próbariasztásokat is tartanak, úgyhogy láthatod, mi történik akkor, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetsz, kipróbálhatsz bizonyos speciális eszközöket és felszereléseket, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A katasztrófavédelem központi múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek is várják a gyerekeket és felnőtteket, ahol játékos keretek között szerezhetnek információt a katasztrófavédelem tevékenységéről, a tűzoltók hétköznapjairól, és hát nem utolsó sorban arról, hogy mi a teendő a saját biztonságunk érdekében. A résztvevő tűzoltóságok listáját a katasztrófavédelem oldalán megtalálod, 150 hivatásos, 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum is vár szeretettel. Érdemes böngészni a listát. Nálunk a zenelistában pedig a Kertek Alatt csapata következik, akik nemrég stúdiókoncertet is tartottak nálunk. Ez a Rém, itt a Petőfi.
3: A

0: Petőfi Rádió minden magyar lábas Viki újdonsága, ez volt az álompor a csütörtök reggeli ébredés mellé. Hogyha esetleg a gyerkőcödnek pedig az az álma, hogy betekintsen egy buszgarázsba, akkor május 30-án szombaton gyereknap alkalmából megteheti, hiszen nyílt napot tart az óbudai buszgarázs is. Idén is várják az autóbuszok és más közlekedési eszközök kis rajongóit, illetve szüleiket színes családi és szakmai programokra egyaránt. A Honeybees pedig, ha már május 30-nál tartunk, akkor Csongrádon vár egy koncerten, no meg mindjárt a 7:30-as hírek után itt a Petőfin jön a legnagyobb hős.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Brüsszelben tárgyal ma a miniszterelnök, visszavonhatnak több száz diplomata útlevelet. Napos, de néhány fokkal enyhébb idő lesz.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a Martfű cserkeszőlő összekötő úton Cibakháza közelében baleset történt. A 12-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Brüsszelbe utazik a miniszterelnök. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak egy politikai megállapodást is, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Több száz diplomata útlevél visszavonását javasolja Orbán Anita külügyminiszter. A tárcánál tartott vizsgálat szerint az előző kormány idején számos úti okmányt adtak ki indokolatlanul. Közben az igazságügyi miniszter vizsgálja, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak diplomata és szolgálati útlevelet. A Fidesz hangsúlyozta, hogy kormányzásuk idején minden a törvények szerint zajlott. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését is. Megkezdődhet a helyreállítás a múlt pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi üzemben, közölte a MOL. Az üzem várhatóan több hónap múlva indulhat újra. A társaság hangsúlyozta, hogy az ország üzemanyag ellátását nem érinti az üzemi baleset. Egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek. Szokatlanul korai hőhullám tombol Nyugat-Európában. Madridban, Párizsban, Londonban és Rómában is rekord meleget, 35 fok feletti hőmérsékletet eredményezett. A brit hatóságok riasztást adtak ki az ország nagy részére. A meteorológusok szerint a rendkívüli hőség egész héten kitarthat Európában.
2: Petőfi Rádió. Időjárás. Napos

0: száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27 fok, este 11-18 fok lesz. Hétvégére visszatér a nyári idő. Helyenként 30 foknál is melegebb lehet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: úton, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Továbbra is a hétvégi gyereknapra hangolódunk, és teszi ezt a BKK is, hiszen gyereknapi programokkal, hangbemondással és dalválogatással készülnek. A Vasút Történeti Parkban óriás társasjátékkal, óriás kirakóval, színezőkkel, rejtvényekkel, kvízekkel, jegyellenőri szerepjátékkal és fotófallal is várnak. A gyerekek kipróbálhatják magukat utaskoordinátorként vagy ellenőrként is szombaton és vasárnap. A nagykörúton közlekedő 4-es és 6-os villamosokon május 30-án és 31-én már hagyományá vált módon egész nap gyerekhangon szólalnak meg a megálló nevek. Emellett a társaság külön a gyereknapra válogatott dalokból álló listával is készül, amely a BKK Spotify csatornáján elérhető. A Vasút Történeti Parkban egyébként kiemelt szerepet kap az egészség, a fenntarthatóság, a közlekedés biztonság témája is az idei gyereknapon, úgyhogy akár ide is megéri ellátogatni. A közlekedésben legyen az tömegközlekedés vagy utazás, remélem minden rendben, a Szabikíz, Lil Frak kísér, megtalálok még itt a Petőfin.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és kezd helyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: ritmus indítás. Habóczky Mátéval.
1: Halló magyarok!
2: Az Elefánt csapatának köszönjük szépen, hogy elkísért minket a 8 órához. Jó reggelt kívánok, jönnek már is a legfrissebbek. A gyereknapra hangolódtunk ebben a 60 percben, és azt se feledjük, hogy a Magyar Zeneháza szombaton mondhatni nevet változtat, és gyerekek háza lesz belőle. A névváltás mellett át is alakul a ház, ugyanis a családi programunk nem a megszokott terekben zajlik, hanem az épület legkülönbözőbb pontjain lehet majd zenével játszani, hangszerekkel ismerkedni, foglalkozásokon részt venni, úgyhogy megéri ellátogatni a zeneházába is. A zenét illetően pedig a következő órában majd a Valmar és Szikora Robi szolgáltatja elsőként a talpalávalót. Jön az Úristen, mindjárt a Petőfi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Az uniós pénzek hazahozataláról tárgyal a miniszterelnök, még lehet jelentkezni nyári diákmunkára. Napos, de néhány fokkal enyhébb idő lesz.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Egy műszaki hibás autó veszteg el az M1-es autópálya határ felé vezető oldalán az M0-ás csomópontnál. A 17-es kilométernél a külső sávot foglalja el a jármű. A torlódás már az M0-ás autóútra is visszaér. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben. A 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Brüsszelbe utazik a miniszterelnök. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak egy politikai megállapodást is, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. Még nem késő nyári diák munkára jelentkezni. Erre hívta fel a figyelmet a diák ész főtitkára. Majzik Nándor arról beszélt, hogy a nyári hónapokban, főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban van szükség alkalmi munkaerőre. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdít a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a Be Eco applikáció óra, amin lehet jelezni, ki melyik fa gondozását vállalja. A főváros arra hív minden önkormányzatot, csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz. Hőség sújtja Olaszországot. A legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki Rómában, Bolonyában, Firenzében és Torinóban. A hőmérséklet mindenhol jóval 30 fok felett lesz. Firenzében már a hét elején is több mint 35 fokot mértek. A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is elérte. Az alpesi Bolzánóban 36 fok volt, amire 70 éve nem volt példa májusban.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27 fok, este 11-18 fok lesz. Hétvégére már visszatér a nyári idő, helyenként 30 foknál is melegebb lehet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok, ez a Halló Magyarok 2026. május 28-án csütörtökön elmúlt 8 óra, a munkához pedig egy kis közös dúdolással láthatunk hozzá, hiszen a Valmar és Szikora Robi a kezdőnk ezúttal. Jön az Úristen!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar zenékkel

0: Emlékszem önmagamra, amikor még érintetlen szép volt.
1: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.

0: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: 8:17 a pontos idő, jó reggelt kívánok! Az M0-ás autó déli szektorán az M1-es autópálya irányába burkolatot javítanak a 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig, ezért a nap folyamán a két belső sáv lezárásra kerül. Fokozott figyelemmel közlekedj, a torlódás pedig már meghaladta a 3-4 kilométert is, úgyhogy mindenki plusz menetidővel kalkulálj, és hát az a rossz hírem, hogyha ezen átvergődöd magad, akkor aztán ugyancsak az M1-es irányába egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat a határ felé vezető oldalon, az M0-as csomópontnál, úgyhogy a 17-es kilométernél a külső sávot elfoglalja, és ezért már itt is torlódik a forgalom vissza az M0-asra, meglehetősen nehézkes a feljutás, úgyhogy itt mindenképp plusz menetidő lesz, egy sajnos kerülő utat sem nagyon tudok javasolni, talán hogyha Budapestről indulsz, akkor az egyesen lehet, hogy érdemes Biatorbágyig az egyest választani. A fővárosban a H7-es hév helyett pótlóbusz közlekedik pályahiba miatt, baleset történt a Károly körúton az Asztória felé a Dohány utca előtt, és műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Pesti úton befelé a Cinkotai út előtt. Hogyha neked is van infód, akkor küldd el SMS-be, Messengeren, avagy Viberen a Petőfinek. Hogyha délután folyamán majd, illetve napközben szabadban tartózkodsz, netán sportolsz, akkor mindenképp figyelj a bőröd védelmére, hiszen 10 és 16 óra között országszerte erős, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, és hogyha netán nem sportolsz, csak sporteseményt nézel egy szabadtéri helyszínen, akkor szintén érdemes erre figyelmet fordítani. Az M4 sporton délután láthatjuk majd az U17-es Európa-bajnokság, a labdarúgó U17-es Európa-bajnokságból a Belgium-Spanyolország találkozót, az M4 sport webes felületén pedig 6 órától majd az Észtország-Horvátország összecsapást. Délután 6 órakor kezdődik a labdarúgó Simple Női Liga NB1 döntőjének második mérkőzése. A Puskás Akadémia az FTC csapatát fogadja az első mérkőzést, a Ferencváros nyerte 6-2 arányban. Aztán este 8:45-től a futszál bajnoki döntő is kezdetét veszi az első mérkőzéssel, az Újpest a Nyíregyházát látja vendégül, és 21:50-től pedig a Mini Futball Európa Bajnokság csoport mérkőzése következik, Magyarország Szlovéniával találkozik, úgyhogy szurkolatunk itt is a magyar válogatottnak. Jó szurkolást, helyszínen képernyők előtte egyaránt, a következő pillanatokban pedig Monte Carlo felé veszük az irányt méghozzá a Bermuda csapatával, ők zenélnek nekünk itt a Petőfin. Szép napot, jó reggelt, jó utat, s ha már megkezdted, jó munkát kívánok!
2: Milyen volt Monte Carlo?

0: Petőfi Rádió minden magyar kátézene nekünk. Ez volt a Fire, a fővárosban baleset nehezíti a közlekedést. A Károly körúton az Astoria felé a Dohány utca előtt és műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést. Na, a Pesti úton befelé a Cinkotai út előtt. Jönnek a továbbiak, aztán a Solvay, Kalandor mindjárt a Petőfin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Az uniós pénzek hazahozataláról tárgyal a miniszterelnök. Sokan adakoznak az italos üvegek visszaváltásakor. Napos, de néhány fokkal enyhébb idő lesz ma.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M0-ás déli szektorán az M1-es autópálya felé javítják a burkolatot. A 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig. Ezért a nap folyamán a két belső sávot lezárják. 2-3 kilométeres a torlódás. Egy műszaki hibás autó veszteg el az M1-es autópálya határ felé vezető oldalán, az M0-ás csomópontnál. A 17-es kilométernél a külső sávot foglalja el a jármű. A torlódás már az M0-ás autóútra is visszaér. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Brüsszelbe utazik a miniszterelnök. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak egy politikai megállapodást is, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Országos program indul a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentésére. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében online előadások, személyes tanácsadások és egyéni mentorálások is várják a vállalkozókat. Megtanulhatják például a NAV az ügyfélkapu használatát is. A személyes tanácsadások Győrben kezdődnek június 11-én. Egyre többen adakoznak az italos üvegek, dobozok visszaváltásakor. Az 50 forintokból idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására. A pénzt most az SOS gyermekfalvak és a gyermekétkeztetési alapítványnak is fel lehet ajánlani. A kedvezményezettek köre fél évente változik a repont automatáknál. Átadták az idei páratlan szülődíjakat. Az egyszülős központ azokat jutalmazza, akik kitartásukkal, személyes fejlődésükkel és közösségre gyakorolt hatásukkal példát mutatnak. Itthon jelenleg 341 ezer családból hiányzik az egyik szülő. Nyílt napot szervez a BKV az Óbudai autóbuszgarázsban. Gyermeknaphoz kapcsolódva a látogatók jobban megismerhetik a fővárosi autóbusz közlekedés részleteit, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A jármű kiállításon több legendás járművet is meg lehet nézni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27 fok, este 11-18 fok lesz. Hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 foknál is melegebb lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar szemékhez.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8.44 a pontos idő, jó reggelt kívánok! Az M0-ás déli szektorán az M1-M7 irányába burkolatot javítanak a 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig, ezért két belső sáv zárva, fokozott figyelemmel közlekedj és légy türelmes, hiszen a torlódás már elég jelentős, az M51-es csomópontját is elérte, 6-8 kilométeren arra szólnak az autók, az M51-ről is nehezebb felhajtani most az M0-ásra. A Jász-Nagykunszolnok vármegyében 46-33-as jelű martfű cserkesződő összekötő úton Cibakháza közelében egy kisterautó egy személyautóba hajtott, a 12-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, önkormányzati utakon tudsz kerülni. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton, az Asztória felé a Dohány utca előtt, és műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Pesti úton befelé a Cinkotai út előtt. Itt is légy türelmes. Ami pedig Budapestet illeti még a mai, illetve az előttünk álló napokban. Na, az UEFA Bajnokok Ligája döntő labdarúgó mérkőzés miatt idéglenes forgalomkorlátozás lesz a 6. és 14. kerületben a BRFK tájékoztatása szerint. Na, a mérkőzés miatt lezárták május 31-én 24 óráig a Kós Károly sétányt, a Hősök terét körbe, továbbá az Állatkerti körutat, a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Nemrég lezárták, és ma 18 óráig nagyjából zárva tartják a 14. kerületben a Dózsa-György út Városliget felüli oldalán a külső forgalmi sávot, a Városligeti fasor és a Hősök tere között. Éjféltől zárják majd holnap hajnalig, a vasárnap hajnalig az Andrássy út mindkét oldali szervízútját, a Bajza utca és a Dózsa-György út között, és lesznek még lezárások a térségben a következő napokban. Felsorolni hosszú lenne, a további korlátozásokról a részletes információkat megtalálod a rendőrség honlapján. Hogyha netán erre vinne az utad, akkor mindenképpen jól tervezd meg előre, ne megszokásból közlekedj. Samár a labdarúgó BL döntőnél tartunk, és a futballistáknak akkor jöjjön most a Milyen Feri zenekar Dominik című dala, amely humoros formában dolgozza fel, hogy Szoboszlai Dominik is csak egy ember, aki néha pihen, vagy épp más csinál a focizáson kívül. De vajon mit? Mindjárt kiderül itt a Petőfém.

Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez volt Noémóval a levegőt, 8:57 a pontos idő, jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton az Astoria felé a Dohány utca előtt, és műszakhibás jármű zavarja a közlekedést a Pesti úton befelé a Cinkotai út előtt. Légy türelmes, jönnek a továbbiak, aztán Dániel Fékkel, Mamma Mia, itt a Petőfim.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
3: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni. Pattanjon!
4: Jó követ!
3: Színes kövekkel összerakott díszítmény.
5: Mozaik.
3: Mozaik, tökéletes.
6: Hordozó lepáték födör.
7: Gitár!
8: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19:45 a Dunán.
2: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Reklám. Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
9: Hány óra?
10: Hajnal 2.
9: Megint nem alszol?
10: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
9: Próbáld ki te is a Sedakurt.
11: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Alszol.
11: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Micsoda aroma!
13: Olyan, mint Olaszországban.
12: Ez az igazi kávé.
8: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
14: Shell. Go well.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
15: Az uniós pénzek hazahozataláról tárgyal a miniszterelnök, visszavonhatnak több száz diplomata útlevelet. Folytatódik a napos idő eső nélkül.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
15: Az M0-as déli szektorán az M1-es autópálya irányába javítják a burkolatot a 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig. Ezért a nap folyamán a két belső sávot lezárják. 2-3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
15: Brüsszelbe utazott a miniszterelnök. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel. Pinteken a bizottság elnökével tárgyal. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, az egész kormány azon dolgozik, hogy holnapig sikerüljön megkötni a megállapodást a sok ezer milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Visszavonta Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta az erről szóló törvényjavaslatot. Bódis Péter államtitkár azt mondta, a bíróság célja a jogállamiság előmozdítása, a legsúlyosabb nemzetközi jogsértések üldözése, valamint biztosítani azt, hogy az elkövetőket bíróság elé állítsák. Komoly visszásságokat találtak a korábbi külügyminiszter által kiadott diplomata útlevelek átvizsgálásakor a külügyminisztérium államtitkára szerint. Belkei György László államtitkár azt mondta, amíg a korábbi ciklusokban 100-200 diplomata útlevelet adtak ki, addig Szijjártó Péter minisztersége alatt csak nem 1500-at. Az államtitkár hozzátette, visszavonják azokat a diplomata útleveleket, amelyeket alaptalanul adtak ki. Továbbra is szükség van a harmadik országokból érkezők foglalkoztatására a hazai turizmusban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Ples Tamás szerint nincs elég magyar, aki az ágazatban dolgozhatna. Az ágazati vezető azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány hamarosan szigoríthatja a külföldi munkavállalókra vonatkozó szabályokat. Hőség tombol Olaszországban. A legmagasabb szintű hőségriasztást adtak ki Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban. A hőmérséklet mindenhol jóval 30 fok felett lesz. Firenzében már a hét elején is több mint 35 fokot mértek. A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is elérte. Az alpesi Bolzánóban 36 fok volt, amire 70 éve nem volt példa májusban.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
15: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27 fok, este 11-18 fok lesz. Hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 foknál is melegebb lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
4: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! 2026. május 28-a van, csütörtök. Elmúlt 9 óra folytatódik a Halló Magyarok. A reggeli kávé lassan-lassan gondolom megteszi hatását, a tempót pedig Dániel Fi szolgáltatja nekünk munkautazás mellé. Jön a Mamma Mia!
1: Itt egy újabb óra!
4: Kizárólag magyar zenékkel

0: Ez a Halló Magyarok. Kalandozz egész évben aktívan a Balaton felvidéken.
1: Ezúttal irány a Káli-medence, ahova új kortárs szobrok költöztek. Hatodik alkalommal nyitott meg Köveskálon a Káli Art Park, a hazai szobrászművészet egyik kiemelkedő helyszíne. A pályázatra idén rekordszámban jelentkeztek. Az év győztese Ordódi Tamás lett, az improvizációval vezetett energiaáramlás vizuális metaforáját hangsúlyozó Madárka hangjai című munkájával. A szobrok egyébként októberig ingyenesen, minden nap 10 és 17 óra között tekinthetők meg. Hát itt vagyunk a nyár kapujában, úgyhogy lassan-lassan tényleg jöhetnek a nyári utazások. Ez pedig az Átutazó a Valmarral, itt a Petőfi.

0: holnap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, az elmúlt percekben a Quimbit hallgattuk itt a Petőfin, ez volt újdonságuk a Láthatatlanul. Mini galériák alakulnak mától a Magyar Képzőművészeti Egyetem műtermei a hallgatók tanév végi kiállításain, ahol láthatod a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit, a rajzi tanulmányoktól és kísérleti installációktól egészen a műfaji határokat feszegető projektekig. Az András úti főépület történelmi termeitől az Epreskertig bejárhatod az egyetem máskor zárt műtermeit és tereit, bepillantást nyered szabba sokszínű és intenzív művészeti munkába, amely az egyetem falai között egész évben zajlik. Fontos találkozási pont ez a közönség és a fiatal alkotók között. A kiállításokat, tereket ingyenesen látogathatod június 5-éig. Június 6-án pedig a Halottpénz játszik majd Kanadában, Torontóban, most ők következnek nálunk.

0: az idén nyáron is aktívan Magyarországon.
1: Az elmúlt percekben a Well Hello-val jártunk a rakparton, most pedig irány Erdély, hiszen a magyarság összetartozását ünnepelhetett holnaptól vasárnapig a torockói Dunanapokon. De még mielőtt ott járnánk, mondom, hogy az M0-ás déli szektorán az M1-es autópálya irányába burkolatot javítanak a 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig. Le van zárva a két belső sáv, a torlódás pedig meghaladta már a 10 kilométert, és olyan 12-13 kilométer hosszú, lassan az M5-öst is eléri. Úgyhogy jelenleg az M51-esről igen-igen nehézkes a felhajtás az M1-M7 irányába, nem is nagyon ajánlott, és az M5-ösön, hogyha érkezel, akkor hát szerintem nem érdemes az M1-M7 felé venni az irányt, próbálj meg a városon átkerülni. Sok-sok türelmet kívánok, ha pedig benne vagy a sűrűjében, akkor kitartás mindehez. Most pedig akkor, ahogy említettem, irány Erdély és Torockó, hiszen idén is gazdag zenei kínálattal és mesés családi programokkal várnak a székelyföldi magyar lakta faluban. Az egyedülálló torockói ünnepségen a magyarság sokrétű kultúrájával ismerkedhetsz meg. Gasztronómiai és hagyományőrző programok, mesterségbemutatók, irodalmi és gyermekműsorok is lesznek. A magyarság évezredes dallamai, táncai és ízei kerülnek terítékre. Idén a Csukás mesebirodalom is várja a gyerekeket az ikonikus mesehősökkel. Süsű, Pompom, Picúr, Mirmúr, Nagyhohohorgász, Főkukac, Gombóc Artúr, valamint királyfi és királylány segítségével tisztelekhetsz Csukás István születésének 90. évfordulója előtt. A Dunanapok egyik legszebb közösségi tere a kézművesek udvara lesz, ahol a Kárpát-medence különböző tájairól érkező mesterek mutatják be tudásukat. A koncertek sorában fellép többek között Korda György és Balázs Klári is, méghozzá Csináljuk a Fesztivál című műsor által inspirált előadáson. Az esemény záró akkordjaként pedig a legendás rock együttes a Tankcsapda játszik. Hogyha nem tudsz elutazni a helyszíne, akkor júniusban átélheted mindezt a képernyők előtt, hiszen a Duna World majd összefoglaló tűz műsorra június 14-én és az ezt követő további két szombaton. S ha már a Tankcsapda szóba került, akkor most nálunk is ők játszanak. Itt az Ülj le mellém, a Petőfim.

0: hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Kiborult poharak, nyitott teraszajtó. Őről a kávé, nyílik a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón. Szeress úgy, ahogy szeretném, oda bújj el, ahol megtalállak, neves úgy.

0: Rákóczi Máté.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok! 9.57 a pontos idő. Rúzsa Magdi zárta nekünk ezt a 60 percet. Ez volt a Na-na-na. Mindjárt jönnek a legfrissebbek. Holnap egyébként Rúzsa Magdit majd Babóton láthatod. A következő órát pedig Péter Fiboriék nyitják. Itt a Petőfém.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
8: Szia, drágám! Na, Istenél aludtam ma is.
7: De jó neked. Mi a titkod?
8: Nincs titok, csak a Cedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
7: Cedacur Forte.
8: És a koncentrációt nem befolyásolja.
9: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Az uniós pénzek hazahozataláról tárgyal a miniszterelnök. Idén a hajógyári szigeten tartanak gyereknapot. Folytatódik a napos idő eső nélkül.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Javítják a burkolatot az M0-as déli szektorán az M1-es autópálya felé. A 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig a két belső sávot lezárták. Már 9 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
10: Brüsszelbe utazott a miniszterelnök. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel. Pénteken a bizottság elnökével tárgyal. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, az egész kormány azon dolgozik, hogy holnapig sikerüljön megkötni a megállapodást a sok ezer milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Súlyos visszaélések és gyanús közpénz használat miatt házkutatást tartott a NAV, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Kulturális Minisztérium irodáiban. Az épület alak sorában több zsákban is ledarált iratokat találtak. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte. Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések kivizsgálása, és belső vizsgálat fogja kideríteni, hogyan fizettek ki 17 milliárd forintot. Áprilisban csak nem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt 3 hónap átlagát nézve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy éve, tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Építőanyagokat vizsgál a fogyasztóvédelem. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tüzépeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. Elsősorban a termékjelöléseket és a magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. Zalában fogtak el egy német férfit, akit több bűncselekmény miatt köröztek. A 63 éves gyanúsítottat alkotmányellenes és terrorista csoport szimbólumának viseléséért, valamint nemzeti kisebbség elleni uszítás miatt keresték. A rendőrök Bánokszent Györgyön fogták el, a bíróság pedig elrendelte ideiglenes letartóztatását. Idén a Hajógyári szigeten tartja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálata hagyományos gyermeknapját. A Bajnokok Ligájának döntője miatt ugyanis a Városliget ezúttal foglalt lesz. Ott alakítják ki a szurkolói zónát. A gyerekeket szombaton és vasárnap is várják az új helyszínen. Az új középpontban ezúttal is az egészségmegőrzés, a sport és a biztonságos internet használat állnak.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27 fok, este 11-18 fok lesz. Hétvégére már visszatér a nyári idő, helyenként 30 foknál is melegebb lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
5: A hírek után...
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Megkezdődik a mai utolsó 60 percünk, hiszen elhagytuk 10 órát 2026. május 28-án, csütörtökön. A magyar kedvencek ebben az órában is várnak kezdés. Péterfi Boréékkal jön a Téged nem?
6: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag magyar zenékkel

0: Halló magyarok! Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon!
1: 10-17 a pontos idő, mindjárt két keréken kalandozunk, de előtte fontos info, hogyha autózol, az M0-ás autóút déli szektorán az M1-M7 irányába burkolatot javítanak. A 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig a két belső sáv zárva, a torlódás csak nem 15 kilométeres, lassan az M5-ös csomópontig ér. Hogyha az M5-ösön jössz Budapest felé, akkor ne válts át az M0-ásra az M1-M7 irányába. Hogyha pedig az M0-áson jössz, akkor érdemes letérni az M5-ösnél és a városon átkerülni, és mindenképpen plusz menetidővel számolj. Sok-sok türelmet kívánok, hogyha már benne vagy a sűrűjébe. No és akkor most pattanjunk kerékpárra, hiszen az év kerékpár útja címért 11 bringás útvonal verseny szerte az országban. Például a Győr-Pannonhalma tényő vonal, ahol a folyók városából indulsz a pannonhalmi dombság erdejébe. A sík szakaszon átszeled a Kisalföldet, majd a Sokorói dombság tájaira, Érvei utcán nyúlra. Az Écsről kivezető úton már egészen közelről láthatod a pannonhalmi főapátság épület együttesét. Egy szép fasor kíséretében érsz be Pannonhalmára, ahol kiadós pihenőt szállhatsz az egyházi látnivalókra. Ravaszd után pedig a természeté a főszerep, illetve az addigi síktere dimbes dombosra vált. Egy csodás táj, ez is érdemes rajta végig tekerni, mint ahogy végig is tekerünk mindegyik 11 úton. Mindjárt a Szaporca-Harkány villányvonallal folytatjuk majd, de most az Orevoár adja meg a tempót az Örvénnyel, itt a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: évben aktívan Magyarországon.
1: 10:27 a pontos idő, jó reggelt és jó utat kívánok, hogyha neten lemaradtál az előbb, akkor mondom, hogy az M0-ás déli szektorában az M1-M7 felé igen nagy a torlódás, több mint 10 km, úgyhogy az M5-ösnél mindenképpen érdemes váltani és a városon átkerülni. Kitartás hozzá. Az év kerékpár útja címért 11 bringás útvonal verseny szerte az országban, idén is olyan kerékpár utakra szavazhatsz, melyek mind izgalmas látnivalókkal, felfedezni valókkal várnak. Na, a következő állomásunk a Szaporca Harkány Villány útvonal. A Dráva ősi természeti örökségétől indul a túra, pontosabban a látogató központtól. A fekete víz kanyargása és a madárparadicsom után a keresztény és muszlim vallás szent épületeit csodálhatod meg Siklóson, természetesen a Tenkes kapitányának vára mellett. A kirándulást a hullámzó szőlődombok ölelésében zárhatod, akár egy jó villányi italal, ami ebben a melegben mindenképpen egy jó pohár villányi csapvíz legyen, ugyanis nagyon erős az UV-sugárzás már most is, és a folyadékpótlás pedig fokozott figyelmet igényel, úgyhogy ha netán az elmúlt fél órában nem ittál még egy jó pohár vizet, akkor most mindenképp pótold, és hogyha netán nem szavaztál még az ország kerékpár útjára, akkor ezt is megtetted, június 2-án éjfélig adhatod le a voksod az aktív kalandor oldalán, addig pedig egyébként végigmegyünk mind a 11 jelöltön. Most pedig következzen egy újdonság, méghozzá a Follow the Flow-val, ez a Beszívom, itt a Petőfi.

0: lebegtél.
1: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
2: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
3: Jó reggelt, jó munkát kívánok, ez volt Diaz Mentáékkal az idegen, azonban nem egy idegen, hanem egy ismerős arc érkezik, majd 11 órától méghozzá Mák Kata, ma is programajánlatokkal. Aztán 13 órától Héja koncertezik a stúdióban, Facebook oldalunkon láthatod, illetve YouTube csatornánkon szintén. Délután jön Szikor Atomi, este 7-től kívánságműsor, 9-től Kultúrfitness, benne itt lesz vendégként Mudzsait Zoltán, énekes zenész, illetve Pribojszki Mátyás, aki tavaly ugyebár a Petőfi zenei díjátadó gálán az év hangszeres előadójának járó elismerést vehette át, úgyhogy igazán izgalmas estének nézünk elébe. 11-től a kitekintőben pedig Fekete Laci majd a nagyvilág zenei újdonságait vizsgálgatja. A következő percekben pedig Biga bíztat minket arra, hogy maradj még

0: sorsod.
1: Bárhol jársz, bármit csinálsz,
2: a Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
1: Minden magyar.
3: Olyan ő, hogy megáll

0: tanítani, tudni kell.
1: Bagoséka zárult a ma reggeli műszak. Jó reggelt kívánok! A hétvégén dupla teltházas koncertet tartanak a srácok a Kobuciban. A következőkben pedig jön majd Mákata, aki programajánlatokkal is készül, illetve természetesen majd koncert is lesz a délután folyamán, ahogy említettem már korábban, és én pedig köszönöm, hogy az elmúlt 5 órát velem töltötted. Habocki Mátét hallottad, holnap hajnalban találkozunk. Hogyha szabadban tartózkodsz, akkor a bőröd védelmére mindenképp figyelj, a megfelelő folyadékpótlás is legyen meg, lehetőleg vízformájában, és ha útnak indulsz, akkor szintén érdemes magaddal vinni néhány liter friss hideg vizet. Ki tudja, mikor sodrolsz bele egy hosszabb várakozásba. Bármerre jársz, vigyázz magadra, határon innen és túl, valamint tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Duna Napok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
4: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek, egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
7: Ha több fronton kell helytállnod,
8: le kell adni a prezentációt.
7: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
9: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
11: Vagy ki sem látsz a dugóból.
10: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
11: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
10: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
11: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
10: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
11: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
10: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
11: a Petőfi Rádióban.
12: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
13: Szia, drágám. Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
12: De jó neked. Mi a titkod?
13: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
12: Sedacur Forte.
13: És a koncentrációt nem befolyásolja.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
14: Csökken az országgyűlési képviselők fizetése, megdőlt a budapesti melegrekord. Folytatódik a napos idő eső nélkül.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
14: Az M0-ás déli szektorán az M1-es autópálya felé javítják a burkolatot. A 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig a két belső sávot lezárták. Már több mint 9 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
14: Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10,35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet. Irodabérlése pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országban. országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. Kevesebb külföldi érkezett idén áprilisban Magyarországra, mint egy évvel ezelőtt. Emiatt a szálló vendégek száma egy az általuk foglalt éjszakáké 4%-kal maradt el a tavalyi adatoktól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi turizmus ugyanakkor erősödött. A hazai vendégek száma 4%-kal nőtt. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord. Újpesten 34,4 fokot mutatott a hőmérő, közölte a Hungaromet. A korábbi 33,5 fokos csúcshőmérsékletet még 1958-ban mérték.
0: Petőfi Rádió Sport.
5: Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják. Az angol Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencia ligát, miután a tegnap esti lipcsei döntőben 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecanót. A találkozó egyetlen gólját a francia válogatott Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben. A londoni csapat fennállása során először nyert meg egy európai kupa sorozatot. Két év után ismét a Falkó lett a férfi kosárlabda NBA egy aranyérmese, miután a döntő 5. mérkőzésén meglepően magabiztosan 113-82-re legyőzte a Szolnokot 3-2-es összesítéssel, megnyerve ezzel a párharcot. A címvédő egy percig sem vezetett hazai pályán a Falkó ellen, amely története során 7-szer hódította el a bajnoki címet. A címvédő Ferencváros 20-12-re nyert a Honvéd vendégeként a férfi vízilabda bajnokság döntőinek második mérkőzésén, így már 2-0-ra vezet az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharcban. A férfi vízilabda OB egy bronz csatájában pedig a BVSC másodszor is legyőzte a Szolnokot, ezúttal idegenben 19-17-re, így egyetlen siker választja el a párharc lezárásától. A női bajnokságban pedig végül az UVS-e végzett a harmadik helyen, mivel a bronzsat a harmadik mérkőzésén is legyőzte az Eger együttesét, méghozzá hazai medencében 17-10-re. Milák Kristóf két számban is dobogóra állt a Mare Nostrum úszóverseny sorozat franciaországi állomásán, Cannes-en-Roussillonban. A kétszeres olimpiai bajnok klasszis 50 méter pillangón a harmadik helyen végzett, míg 100 méter gyorsan másodikként csapott célba. A tegnapi nap legjobb magyar eredménye azonban Zombori Gábor nevéhez fűződik, aki megnyerte a 400 méteres vegyesúszás döntőjét. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
14: Napos, száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27 fok, este 11-18 fok lesz. Hétvégére már visszatér a nyári idő. Helyenként 30 foknál is melegebb lehet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Seménydús hétvége előtt állunk, szép napot, jó munkát, kellemes időtöltést, Mák Kata vagyok, ma már kis péntek van, sokan így emlegetik a csütörtököt, hogy mi minden már rád, természetesen ma is jönnek a részletek, indul az Itthon-Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Kellemes 20-25 fok van, és ez a hétvégére természetesen feljebb megy majd, úgyhogy újra lehet strandolni, gyereknap lesz, BL döntő, sok-sok program még ezen kívül is, például ünnepel majd Újbuda. A születésnapon a kerület 21 környék karakteres hangulata ölvad össze egyetlen hatalmas közösségi élményé, hiszen ez lesz a 21. születésnap. Legyen szó tehát a Gellérthegy romantikájáról, a Bikás Park sportos pörgéséről, vagy a Kamaraerdő nyugalmáról. Ez az ünnep megmutatja, hogy bár különbözőek vagyunk, itt mindenki a koránkelőktől az éjjeli baglyokig otthonra talál. Újbuda szülinapjának célja tehát, hogy egy asztalhoz ültesse a szomszédokat, és közösen lehessen átélni azt a különleges életérzést, amit a kerület sokszínűsége kínál. A születésnapi kavalkád reggeltől estig, tehát változatos zenei és családi programokkal várja az érdeklődőket. A nap folyamán a Budapest Jazz Orchestra eleganciája és a Los Orangutans lüktető ritmusai alapozzák meg a hangulatot, az estét pedig egy titokzatos meglepetés fellépő koronázza meg. Igazából elárulom a részleteket, a Kispál és a Borz az eddig előrejelzések szerint. Miközben a színpadon pedig vágyják egymást a produkciók, a terület igazi játszótéré alakul, ahol az óriás buborék showtól a futrák kínálatán át a különféle sportbemutatókig mindenki megtalálhatja majd a maga kedvencét. Például lehet ismerkedni majd terápiás kutyákkal, de ezen kívül több kézműveskedés is lesz, magbombont, könyvjelzőt lehet készíteni, készülnek nyomozójátékkal, ékszer készítő foglalkozással, lesznek fizikai kísérletek, ezen kívül mazsorelt, hip-hop és aikido bemutató, valamint hullahop bemutató, zsonglőr játszóház, csak hogy egy párat említsek a sok közül. Újbuda születésnapja vasárnap már tehát az újbudai Bikás Parkban, ahol sok koncert, gyerekprogramok, vidámpark, kézműves foglalkozások és sok egyéb meglepetés vár. További programötletek pedig itt a Petőfin, tarts velem, jó programötleteket pedig oszd meg SMS-ben vagy Viberen 0630 30 30 380 a számunk.

0: vannak.
1: Rengetegen érkeznek a fővárosba a BL döntő miatt, ha viszont kivetítőn vagy máshol szeretnéd nézni a meccset, akkor természetesen erre is van lehetőség. Összekötheted jó kis programokkal, a Balaton környékén is rengeteg lehetőség vár, és mivel egy gyereknap lesz, ezáltal is sok-sok program kínálkozik. Ha Budapesten jársz, akkor ne feledd, hogy hamarosan itt a Belfest, vagyis a Belvárosi Fesztivál, fergeteges koncertekkel, gyerekprogramokkal és bábszínházzal, kézműves foglalkozásokkal, valamint sok-sok meglepetéssel, hiszen az idén ismét a főváros szívében szeretnék hozni a pezsgő kulturális életet és a közösségi kikapcsolódás örömét. Ez a rendezvény sorozat Budapest legszebb terein vár majd, ahol a változatos zenei stílusok, a kortárs dizájnvásár és jótékonysági kezdeményezések is találkoznak. A program célja évről évre, hogy a belváros köztereit élettel töltsék meg, lehetőséget biztosítva minden korosztálynak a minőségi szórakozása, legyen szó egy esti koncertről a barátokkal, vagy egy kellemes családi piknikről a zöldben. A rendezvény egyik legnagyobb vonzereje mindig az illusztrés fellépő gárda, hiszen olyan nevek garantálják a jó hangulatot, mint a modern ritmusokat képviselő Analóg Balaton, a Pörgős Fish, vagy a stílusos Fran Palermo. A vasárnapi nap különlegessége pedig a dedikált gyereknap, ahol a Szabadság téren Farkasházi Réka dallamai, bábszínház, nosztalgikus játékok varázsolják el a kicsiket. A fesztivál a zene mellett a tudatos vásárlásra is figyel, hiszen egyedi hazai termékekkel és nemes ügyekkel is meg lehet ismerkedni. Belfest, azaz Belvárosi Fesztivál, ne feledd, Budapesten. További programötletek pedig már is itt a Petőfin.

0: hangprogramot. A stúdióban
1: Nák Kacam, aki részletesen aktuálisan számol be mindig az előttünk álló programokról. Vasárnap gyereknap, így tehát sok helyre érdemes lesz ellátogatni. Nagyon-nagyon sok program várja a gyerkőcöket és a családokat. Például Szadán is tartanak gyereknapot, a Szadai Községi Piac területén Ugrálóvár, Mese Játszópark és Buborék Játszóház garantálja az önfeled kikapcsolódást. A kreatív szórakozásról arcfestés és lufi hajtogatás gondoskodik, a hangulatot pedig lélegzet elállító extrém kerékpáros show, valamint a Kazuka zenekar interaktív gyerekkoncertje emeli majd a tetőfokára, incsiklandó finomságok is lesznek természetesen. Csak úgy, mint Tárnokon, ott is tartanak gyereknapot az egészségháznál. A program kínálat lenyűgözően színes itt is, hiszen a dololászó interaktív műsor mellett itt is lesz például kerékpáros akadálypálya, kutyasimogató és egy fergeteges habparti is. A színpadon a néptánctól a harcművészeten át a zumbáig mindenféle bemutatót lehet majd látni, miközben a háttérben arcfestés, kézműveskedés, kirakodó vásár teszi teljesi a családi élményt. Tárnok, vagy az előbb említett Szada is lehet tehát egy jó választás a hétvégi programokhoz. Még itt a Petőfi most a Brains folytatja, de ne feled, 11 és 1 óra között az Itthon Otthonban mindig megtudhatod, hogy hol és milyen programok várnak rád. A Vajó Tippelt program ötleted 06 30 30 33 180, jelezd a részleteket SMS-ben.

0: Petőfi Rádió minden magyar rengeteg programmal ezen a hétvégén is. Például Dunabogdányban jelezte egy hallgatónk, a Chili Team DJ ott lesznek, lesz ruhacsereberem, gyerek és felnőtt workshopok, és a hétfélelem bábelőadás is majd látható lesz. Köszönjük szépen a 0630303380-as számba jelezhez te is jó programokat, SMS-ben, illetve Viberen. Mosonmagyaróvár is egy izgalmas célpont lehet, hiszen a Flash központban és környékén az óriás Uglárovár parttól a Dzsincsafalon át a Kosaras körhintáig számtalan szórakozási lehetőséget biztosítanak a gyereknap keretében. Logikai játékok és népi hagyományérző foglalkozásokkal is készülnek, a nap fénypontjaként pedig Halász Judit varázsolja majd el a közönséget ünnepi koncertjével a színházteremben. A gyereknapi programok, tudnod kell, hogy nem kifejezetten vasárnapra koncentrálódnak, az egész hétvége a gyerekekről és a családokról szól az országban több helyen is, tarts velem is, mindent megtudhatsz a részletekről. A Petőfin az Itthon-Otthon, vagyis a programajánló műsorunk 11 és 1 óra között jelentkezik, a hírek után pedig már is folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Csökken az országgyűlési képviselők fizetése, erősödött a belföldi turizmus. Folytatódik a napos idő eső nélkül.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M0-ás déli szektorán az M1-es autópálya felé javítják a burkolatot. A 17-es és a 15-ös kilométer között a két belső sávot lezárták, már több mint 14 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet az országgyűlési képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjakról, juttatásokról szóló törvényjavaslatot. Eszerint például a képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet. A mobiltelefon költségtérítés megszűnne. Folytatódtak a tárgyalások a hazai kutatóhálózat jövőjéről, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán találkozott a HUNREN vezetésével, az Élvonal Alapítvány szakértőivel és az ELTE rektorával is. Most kialakítják a minisztérium javaslatát, amelyet újabb körben tárgyalnak meg az érintettekkel. Kevesebb külföldi érkezett idén áprilisban Magyarországra, mint egy évvel ezelőtt. Emiatt a szálló vendégek száma egy az általuk foglalt éjszakáké 4%-kal maradt el a tavalyi adatoktól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi turizmus ugyanakkor erősödött, a hazai vendégek száma 4%-kal nőtt. Ma kezdődik a Friss Hús Budapest nemzetközi rövidfilmfesztivál. A jövő szerdáig tartó eseményen a többi között mesterkurzusok, filmelemzés és tehetségplatform várja a közönséget a fővárosi Puskin moziban és más helyszíneken is. A száraz idő miatt a szokásosnál két héttel később, május 12-én kezdődik a szúnyogirtás. A biológiai lárvagyérítéskor használt vízbe permetezett szer sem emberre, sem állatra nem veszélyes, és a szabadban néhány óra alatt lebomlik. Hogy ne legyen tömeges szúnyoginvázió, fontos, hogy a ház körül, a kertekben ne legyenek pangóvizek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal már enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27 fok, este 11-18 fok lesz. Hétvégére már visszatér a nyári idő. Helyenként 30 foknál is melegebb lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az Itthon Otthon a Petőfi Rádió program ajánlóműsora. Közben dél elmúlt, ha ebédelsz, nagyon jó étvágyat hozzá. Kellemes 22-26 fok körül mozognak a hőmérsékletek az országban. A Balaton és a Velencei tó 22 fokos.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Hírek az utakról.
1: Zoli jelezte nekünk, hogy mentő helikopter érkezett a 4-es számú főútra, közben az útinform tájékoztatását is nézem, ülő belterületén ütközött össze egy személyautó és egy motoros, a 87-es kilométernél a főutat lezárták. A 4-esen tehát az M0-áson, az M1-es felé pedig burkolatjavítás miatt a 17-es kilométertől a 15-ösig lezárták a két belső sávot. Fokozott figyelemmel közlekedj, a tolódás jelentős, meghaladta a 14 kilométert, érdemes másik útvonalat választani. Egyéb infodban 0630 30 33 180, jelezít, hogy a továbbiakban is segíthessük az úton lévőket.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Nagyjából 85 nyarán

0: otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Sokan már igazi foci lázban égnek, hiszen szombaton UEFA bajnokok ligája döntő, Budapesten a Puskás Arénában, ugye jelentős forgalom várható majd a meccsnapon, különösen a Puskás Arénánál a döntő helyszínén, a Champions Fesztiválnak helyet adó Hősök tere környékén, az Arsenal szurkolói találkozópontnál a Városligetben, illetve a PSG szurkolói találkozópontnál az MTK Sportpark környékén. Ha van jegyed a döntő mérkőzésre, akkor ne feledd, hogy holnaptól május 31-ig Budapest közigazgatási határain belül díjmentesen lehet használni a közösségi közlekedést, kivéve a Zugligeti Libegőt és a Budavári Siklót. Érdemes egyébként a Budapest Go applikációt letölteni és használni, ott rengeteg információt megtalálsz, és Budapest belvárosa gyakorlatilag futballkarneválá alakul az elkövetkező napokban, hiszen a BL finálé nem csak egy mérkőzésből áll, az UEFA általában többnapos vagy egész hetes programsorozatot szervez. Fanzónok, trófea kiállítás, legendák mérkőzések, koncertek, szponzori események, interaktív futball élmények mind-mind várnak rád. És ne feledjük, hogy a gyereknap is erre a hétre esik, bár sokaknál a kettő összefügg, például a foci eseménnyel. Na egy biztos, hogy rengeteg egyéb program vár az országban. Például Tatabánya egyedülálló módon ötvözi a történelmi ismeretterjesztést a felhőtlen szórakozással. A legendák földjén elnevezésű eseményen ugyanis a gyerekek nem csupán nézői, hanem aktív részesei lehetnek a múlt titkainak. Fáraók kincseit kereshetik, viking kvízeket oldhatnak meg, vagy éppen ír tánclépéseket tanulhatnak. A színpadi kínálat Varró Dániel mesejátékától Bíró Eszter koncertjéig minden korosztályt megszólít, miközben a téren gladiátorok és ninják mérik össze az erejüket. Legyen szó a csónakázó tónál felállított vidámparkról, vagy a misztikus szabaduló szobáról, ez a nap tehát garantáltan kimozdítja a családot a hétköznapokból, és játszva repíti vissza a látogatókat a legizgalmasabb korok és népek hagyományaihoz. A gyereknap Tatabányán tehát sok-sok programot kínál, lesz legendás hőspróba, erőpróba, labirintus játék, az egyiptomi kaland keretében piramis szabaduló szoba, megismerheted a fáraók kincseit, lesz óriás múmia készítés, ezen kívül ott lesznek a magyar hagyományok is, jurta bemutatóval, íjászattal, kardvívással, hangszer bemutatóval, de megismerheted a kínai kultúrát is, kalligráfiával, névfestéssel és kelta élményekkel is gazdagodhatsz, ha Tatabányára és a gyereknapra látogatsz.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Több hallgatónk is már jelezte, hogy a 4-es számú főútra ülő belterületére mentő helikopter érkezett, ugyanis baleset történt, a 87-es kilométernél lezárták a főutat. Az M0-áson az M1-es felé pedig burkolatot javítanak, és két belső sávot is lezártak a 17-estől a 15-ös kilométerig. Fokozott figyelemmel közlekedj, ha arra jársz, vagy próbálj kerülni, hiszen jelentős a torlódás meghaladta a 14 kilométert. Az M1-esen Budapest felé Tata térségében 9 kilométeres torlódás fogadja az érkezőket, távol a Bicske és Biatorbágy között pedig szakaszos torlódás nehezíti az előrejutást, itt is hosszabb menetidővel kell készülni, az M1-esen tehát Budapest felé. A főváros irányába közben egy műszaki jármű állt meg az átterelt sávban a 35-ös kilométernél, itt is van torlódás 3 kilométeres.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Hétről hétre szinte azt érezhetjük, hogy csak győzünk választani a programok közül. Aktuálisan és részletesen mindig beszámolok egy-egy lehetőségről, ha esetleg valami kimarad, és szívesen ajánlanád hallgatóink figyelmébe, 0-30-30-30-380 ezen a számon osztatod meg a részleteket SMS-ben, illetve Viberen. Gyereknap ugye a láthatáron, és bizony Gödöllőre is érdemes lesz ellátogatni, a Gödöllői Múzeum melletti területre, hiszen a napot interaktív mesével indítják majd a hét utolsó napján, aztán a Gödöllői Szimfonikus Zenekar rész fúvósai kalauzolják el a kicsiket a föld körül egy különleges zenei utazáson. A délután folyamán állat és kutya bemutatók, meseolvasás és vidám színpadi játékok váltják majd egymást. A nap fénypontja majd a 6 órakor kezdődő 100 volt Celsius koncert lesz, ahol a zenekar a 2026-os fonogram életműdíját is megünnepli a közönséggel. Az esemény számtalan ingyenes kiegészítő program teszi teljessé, fakörhint, a Lego workshop, állat

0: girl.
1: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeesből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pardograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virága.

0: Itthon, otthon, van programod. A stúdióban.
1: A hétvégén családos túl bármerre indulsz az országban, biztos, hogy belefutsz majd egy jó kis gyereknapi buliba. Érden is lesz például az Érligeti Zápor-tározó szabadidő parkban, ahol egy teljesen díjtalan élményekkel teli nap részesei lehetnek a látogatók. A színpadon folyamatosan pörögnek majd az események, a mesés brémai muzsikusok színházi előadás, a Boribon mesekoncert és a Bergengóc Zenegóc együttes zenés produkciói mellett a helyi egyesületek látványos tánc és akrobatikai bemutatói szórakoztatják majd a közönséget. A színpadi sorok mellett a park területe pedig hatalmas játszótéré alakul, ahol a klasszikus láncos körhinta, ugrálóvár és kisvasút mellett a körúti színház mesegyára, valamint akadálypályák és kézzel lábbal ajtós biciklis játékok garantálják az aktív kikapcsolódást. A tartalmas családi programot a helyi civil szervezetek és klubok bemutatkozó sátrai, arcfestés, csillámtetoválás, valamint a finom falatokat kínáló gasztróvásár teszi teljessé az Érdligeti Zápor-tározó szabadidő parkban. De érdemes Debrecen felé is venni az irányt, hiszen a debreceni állatkertben is lesz gyereknap. A színpadi előadások és központi programok gerincét olyan népszerű fellépők és produkciók alkotják, mint a látványos harcművészetet felvonultató két kard szamuráj bemutató, a fenséges ragadozó madarakkal érkező sólymász bemutató, valamint az elképesztő biciklis trükköket bemutató triál show. A legkisebbek felőden kacagásáról majd Gyuri Bohóc, a gólyalábas garagúja és a közkedvelt Vojtina Báb színház varázslatos előadása gondoskodik, illetve ott lesz a Katona zenekart, ismert filmslágerekkel, és egy látványos buborékozó show is lesz, illetve az elmaradhatatlan cukorágyú dörrenések és a folyamatosan elérhető kreatív műhelyek teszik teljessé a debreceni állatkertben a gyereknapot. 0630303380, ne feledd az elérhetőségünket, jó programötleteket te is megoszthatsz SMS-ben, illetve Viberen.

0: Petőfi Rádió minden magyar, egyutáma is élő stúdiókoncerttel, és azzal a Héja Norbert gitáros, zongorista, énekes, dalszövegíróval, aki szóló projektjén film és verszerű szövegeket öltöztet műfaj megkötésektől független hangszerelésekbe. Nemrég jelent meg első nagy lemeze, ezen keresztül meséli el Budapesten töltött felnőtt éveit. Lesz miről sztorizunk ma is. Héja, élő stúdiókoncert, pár perc múlva, itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
5: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Az uniós pénzek hazahozataláról tárgyal a miniszterelnök, megdőlt a budapesti melegrekord. Folytatódik a napos idő eső nélkül.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M0-ás déli szektorán az M1-es autópálya felé javítják a burkolatot. A 17-es és a 15-ös kilométer között lezárták a két belső sávot. Már 14 kilométeres a torlódás. Az M1-es Budapest felé vezető oldalán Tata térségében több mint 9 kilométeres a torlódás. Valamint távolabb Bicske és Biatorbágy között is szakaszos torlódást nehezíti a haladást, hosszabb menetidőre kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg a miniszterelnök. A Magyar Pétert elkísérő miniszterek, többek között Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter ma előkészítő tárgyalásokat folytat. Így a kormányfőnek holnap várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik Brüsszelben. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet az országgyűlési képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjakról, juttatásokról szóló törvényjavaslatot. Eszerint például a képviselői tiszteletdíj 10-35%-kal, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet. A mobiltelefon költségtérítés megszűnne. Bemutatta államtitkárai Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a szakmai szervezetekkel való párbeszéd elindítását és a nagyobb költségvetési intézmények átvilágítását nevezte a legfontosabb feladatának. Sári Zsolt közgyűjtemény és örökségvédelemért felelős államtitkár ugyancsak a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta. Továbbá a magyar levéltárak, könyvtárak, múzeumok és a teljes örökségvédelem nemzetközi szerepének megerősítését. Továbbra is szükség van a harmadik országokból érkezők foglalkoztatására a hazai turizmusban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Ples Tamás szerint nincs elég magyar, aki az ágazatban dolgozhatna. Az ágazati vezető azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány hamarosan szigoríthatja a külföldi munkavállalókra vonatkozó szabályokat. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord. Újpesten 34,4 fok volt, közölte a Hungaromet. A korábbi 33,5 fokos csúcshőmérsékletet még 1958-ban mérték.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27 fok, este 11-18 fok lesz. Részletes híre a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Készen állsz, indul az élő stúdió koncert itt a Petőfi, nézd be hozzánk Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Itt van Héja Norbert, a gitáros, zongorista, énekes, dalszövegíró, aki Béllakás című számával indította el szóló projektjét, most pedig itt az új album, erről is szólnak majd dalok.

0: magyarok. Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És a Héjával, azaz Héja Norbert, gitáros, zongorista, énekes, dalszövegíró és a kis csapata itt van jelen a stúdióban. Mindenkit láthatsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Népsorolvasás gyorsan, Héja, az Itai, Szappanos, Janka, aki a háttérben fognak vokálozni. Kicsit elbújtatok a baseball sapka mögé, de majd kaptok egy külön fényt, és akkor a hallgatók majd mindenkit ki tudnak szúrni. Fekete Mátyás a gitárnál. Hello. Sly Juhász. Jól mondom? Igen, a dobnál. Hello. Schneider Robert a basszusgitárnál, és Kispeti a szólógitárnál. Mindenki megvolt? Igen. Oké, okay, sziasztok. Hogy vagytok?
2: Jól vagyunk, köszönjük szépen.
1: Igen, már jöttetek ugye időben, hogy ezt a sok hangszert beüzemeljétek, és hogy az élő stúdió koncertet lassan elkezdhessük. Új album, ugye ez született meg nemrég.
2: Így van.
1: Csak erről hoztatok dalokat? Erről szólnak majd? Vagy...
2: Nem, igazából 5 számot hoztunk összesen, és 4 darab lesz az új albumról, és 1 számot, egy ilyen régebbi számot meg eljátszunk.
1: Mennyi idő előzte meg az új albumot, míg elkészült?
2: Hát egy körülbelül fél év munkája
1: az
2: volt.
1: Az elég jó.
2: Nem rossz, igen. Hát 8-10 órákat töltöttem egy ilyen lerobbant próbateremben, amíg sikerült felvenni, meg néha behaladszott a vonat, de amúgy nagyon jó volt.
1: Felkészülsz ilyenkor tudatosan, hogy fú, most feladat van, most ez a fontos, meg kell csinálni, nincs mese, ha itt vagyok 0-24-ben, akkor ez a projekt...
2: Próbálkozom, igen, így a tudatos meg az intuitív alkotást így nagyjából összehozni, hogy így félúton találkozzanak.
1: Na, hát akkor meg is lett ennek az eredménye, ez menő. Meg van már a további cél és távlati tervek, hogy mi jön majd ezután?
2: Igen, hát én most alapvetően albumokban gondolkozom, tehát most szeretnék csinálni egy második nagy lemezt. Most már el is kezdtem rajta gondolkozni, hogy stílus ügyileg hogy fog kinézni. Azt tervezem, hogy teljesen más lesz, mint az első. Úgyhogy egy kicsit egy ilyen gorillazos vonalat akarok behozni, magyar gorillaz jelleggel szeretném csinálni a számokat, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle.
1: Aha, most ez az első album, én annyit tudok, hogy hát tulajdonképpen a dalokon keresztül meséled el a Budapesten töltött éveidet.
2: Így van.
1: Hogy közelítetted meg ezt? Melyik oldaláról? Gyerekkortól indulunk?
2: Nem, vagy azért inkább... annyira talán nem megyünk. Hát igazából a felnőtt életemről szól, és akkor a városnak így a metaforái azok megjelennek a különféle dalokban, és minden dalban valami más aspektusa jön elő az életemnek.
1: Na, akkor konkretizáljuk, mi lesz az első. Na, az pont nem az albumról.
2: De az albumról lesz a Késő Esti Blues című nóta, ami igazából, hát annyi amennyi. Az ami úgy szól, ahogy szól.
1: Jó, mert valamit nem kell magyarázni igazából, nem?
2: Igen,
1: hát egyszerűen csak szóljon, és érezzük át a feelinget.
2: Nézzük meg.
1: Késő Esti Blues élőben itt a Petőfi Rádióban, Héja élő stúdió koncert, minden láthatsz, ne feledd Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Héja, élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, ez volt a késő esti blues, és szépen lefestetted nekünk ezt a képet, tényleg nem kell magyarázni. Azt hiszem elég érthető volt, úgyhogy mindenki elhelyezhette magát ebben a...
1: Mindenkivel előfordul ez a helyzet.
0: Igen, köszönjük szépen. Balú írja, a lányok már felkészültek, előre tudatosan elbújnak a baseball sapka alatt a fél árnyékban, nehogy a szemtelen csajozós hallgatók észrevegyék őket, de még így is sikerült, lassus a vidékinek. Jól hallottam, Zita? Szerelem lángban izzik, imádom.
1: Hát remélem, hogy nem merzít a feleségem, úgyhogy...
0: De igen, szavartam hozzáfűzni. Lacus mindig kiszúrja a szép lányokat itt a stúdióban, ezért őt nem bántjuk, így szeretjük, keresi a nagy őt, de még mindig nem találja, hosszú idők óta keresi, de a Lagzihoz már a zenekart már így félig meddig összeverbúváltuk, de hát igen,
1: mi megyünk szívesen.
0: Vannak még hiányosságok, igen, jó, akkor a Lagzira még egyet beíratunk. Na, hamarosan folytatjuk tovább az élő stúdió koncertet. Itt a Petőfin szeretné hozzászólni a műsorhoz, vagy kérdezni akar, természetesen 0630303380-as számon is megteheted, vagy a Facebook oldalunkon, ahol lelátható is minden ilyenkor, 1 és 2 óra között.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
1: A Hia. A csapatot te is láthatod a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Közben a Facebookra írta a szlovák barát, hogy a gitáros nagyon tudja, micsoda blues gitárjáték, minden elismeréssel. Ez Petinek szólt, ugye? Igen, magára ismert. Köszönjük szépen. Várjuk a visszajelzéseket folyamatosan, és lehet kérdezni is ilyenkor. Használd ki a lehetőséget 1 és 2 óra között, ugye látható minden közben itt a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Na hát tulajdonképpen a Hia Solo projekt az 2023 végén indult, és igen, a Bérlakás című számmal, amit itt a Petőfi Rádióban sokszor lehetett már hallani. Ennek a gondolatmenetén tovább haladva született meg az az új album, amiről most hoztátok a dalokat?
2: Hát olyan szempontból igen, hogy ez a Bérlakás is egyfajta ilyen urbánus szemléletet mutat be, tehát van összefüggés a kettő között. Uh-huh. Igen.
1: Na és hát ugye a dalokban halljuk, hogy éled meg a budapesti nagyvárosi létet, de azért egy kicsit avass be minket a részletekbe.
2: Hát most már könnyebb. Most már könnyebben élem meg.
1: Mert régen mi volt a különbség?
2: Régebben viszont nehezebb volt.
1: Igen, oké, miért?
2: Szóval, hát ugye azért a késő esti blues meg egy-két dal arról szól, hogy azért ebbe könnyű így beleforogni ebbe a budapesti életbe, ebbe a folytonos menésbe, ebbe a körforgásba, amit Budapesten van. Most már talán egy kicsit nyugodtabban, nyugdíjasabban élem meg ezt a városi életet, tehát jogázgatok, olvasgatok este 10-kor, 11-kor alszom. Úgyhogy azért próbálok így állni az egészhez, hogy nem mindig csak a menet van, és egy kicsit megnyugodni.
1: Ugye a Bérlakásban a Móriczról énekeltél, ott laktál?
2: Ott laktam a Móriczon, a Bartók Béla út 46-os
1: számára. Hát ez egy mozgalmas környéke.
2: Igen, én nagyon szerettem ott lakni. Most már egy kicsit talán átalakult ez a környék, de akkor, amikor én laktam ott, akkor még nagyon jó volt.
1: Uh-huh. És a vidéki életet azt el tudod egyébként képzelni?
2: Igen, hogyha 50 éves leszek, akkor kiköltözöm vidékre, és zöldségeket fogok termeszteni, paradicsomot, paprikát, uborkát, és azokat fogjuk megenni.
1: Miért pont 50?
2: Hát ez a szép kerekszám, és addig fogom csinálni viszont, tehát, de onnantól már egy kicsit lehet, hogy kínos lenne a színpadon állni 50 évesen.
1: Tehát a kettőt össze is lehet vonni, nem?
2: Mármint a az 50
1: életet,
2: éves
1: a, nem, létet. A vidéki életet a zenész élettel.
2: Hát igen, van akinek...
1: Kicsit többet kell utazni a fellépéseket.
2: Igen, van akinek sikerül, vannak azért, akik 80-90 évesen is nyomják. Reméljük, hogy nálam is így lesz, de ja, egy idő után tervezek kiköltözni vidékre.
1: Uh-huh. Jó, hát közben egy ilyen csilisbab főző videó, vagy mi van, amit kialakítottál? Valami ilyesmi, ugye?
2: Igen. Hát egyszer csináltam egy vegán csilisbab nevű videót, amiben megmutattam, hogy hogyan kell csilisbabot főzni egy zeneszámban. Hallgassátok meg, nagyon jó lett. És elküldtem egy híres főzős weboldalnak, amit nem tudom, hogy ki lehet mondani, hogy szponzoráljanak, de nemet mondtak. Úgyhogy...
1: Magyarázatot is kaptál, vagy csak egy sima nemet?
2: Nem, hát igazából kértem tőlük pénzt így a videóért cserébe, mert kiraktam a nevüket a háttérbe, de nem adtak, úgyhogy sajnos így alakult.
1: Promózod a köröket továbbra, igen, is rendületlenül. Tudták ők ezt, nem kell ezért pénzt,
2: igen, de most is, ha kimondálom a nevüket, akkor azért megkérdezném utólag, hogy ezért lehet-e bármit kapni.
1: Legalább de egy ingyen kaját.
2: Igen.
1: Nem? Azért legalább
2: az jó
1: ilyen
2: lenne.
1: Lehet, nem értettek egyet a recepteddel, és nem illik az
2: ő. Sokan nem értettek egyet a receptemmel, mert a csirisbabba az nem lehet vegán, azt mondják egyesek.
1: Megoszlanak a vélemények ezzel kapcsolatban is, de hát ettől szép, nem? Az étkezés, ha ezt nézzük, a gasztronómia, vagy akár a zenész élet, hát mindenki megtalálhatja benne a kedvére valót, úgyhogy ettől olyan színes, és ettől jó. Na, húzom az igát, ezzel fogodjátok folytatni. Szerintem hallgassuk meg a dalt, mert sok minden benne lesz ebben is. Nem biztos, hogy magyarázatra szorul, csak úgy, mint az előző. Úgyhogy az élő stúdiókoncert folytatódik tovább, Hiával itt a Petőfi.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Héjával, ez volt a Húzom az igát, és majd 50 évesen akkor rájössz megpihenni.
1: Igen, akkor majd megpihenünk.
0: Igen, fel is festetted ezt a képet, majd ilyen zöldség meg gyümölcs termesztéssel, meg ilyenekkel fogsz foglalkozni. Közben Csinta Szofi írja, rakom is a tűzre a csilisbabot, úgyhogy megadtuk az ötletet a mai ebédhez. Ti vagytok a legjobbak, ez Anitától jött, imádlak bennetek el, sok-sok szívecske, hajrá Héja pár és Héja crew, és Gácsi Márton is itt van velünk, hello. Azt írja, hogy úgy tudja, hogy a gitáros a Berklin tanult. Na, várjuk az eszólásokat továbbra is itt a Facebookon, vagy a 06303380-as számon, hogy érzed magad a mai stúdió koncert közben. Erről is sztorizhatsz nekünk itt pár szóban, vagy mondatban. Fejtsd ki, nyugodtan, kíváncsian várjuk, és már is folytatjuk.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben!

0: maradjál.
1: Hajrá, magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban.
2: Héja, a csapatot te is láthatod Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon. Ugye, hogyha itt Norbertre nézek, a frontemberre, azt eláruljuk a hallgatóknak most gyorsan, hogy te tinédzser korod óta játszol mindenféle zenekarokban. És a szóló projektet kapcsán, ugye az, hogy elkészült most az albumod, amiről a legtöbb dalt hoztátok, ezzel mondtad, hogy egy régi vágyat teljesült. Itt a zenekarokban lévő szereplés mellett az, hogy szólóban is ki tudtál teljesedni, ez szerinted hogy alakult így?
3: Hát ez nekem már nagyon régi álmom volt, hogy ezeket a dalokat, amiket így írkáltam, ezeket ilyen formában egy nagy lemezként kiadjam, és nagyon sok ilyen kreatív energia gyülem lett fel bennem az évek alatt, amit így jó volt kiadni ez alatt a fél év alatt, hogy ezt a lemezt megcsináljam. Szóval hát úgy alakult így, hogy már nagyon ideje volt szerintem ezt megcsinálni.
2: Ugye a Budapesten eltöltött felnőtt életedről szól ez az album. Hány dal található rajta?
3: 9.
2: Itt de darról dalra ugye mi is jobban megismerjük ezt a bizonyos budapesti életedet, és hát nyilván ez egy része a gondolataidnak, az életednek. Miről szeretsz írni egyébként?
3: Hát én szeretem az ilyen absztraktabb, filozófikus dolgokat is, meg nyilván így

0: csináltam belőle egy számot, vagy volt, hogy dallamok jöttek, ritmusok, meg ilyesmi.
1: Úgyhogy... Amikor reggel láttad, hogy mit írtál, emlékeztél az álmodra?
0: Most általában szoktam, igen? Most már, igen.
1: Ja, kicsit már akkor ilyen tudatosan.
0: Hát próbálom, igen, ezt a részét így, igen, tehát most már jobban emlékszem az álmaimra.
1: Aha. És dalírás közben akkor képeket látsz? Vagy történetet? Vagy egy ilyen érzésvilág, ami megjelenik?
0: Hát talán inkább érzésvilág, és mostában kezdtem arra átszokni, hogy konkrétabb képeket írjak le konkrétabb dolgokról, mert igazából nagyon absztrakt az összes dal, és mostanában már inkább így jó, hogyha az ember megmutatja, hogy vannak konkrét dolgok az életben.
1: Vizuális megjelenésben ez mit tükröz? Tehát a dalokhoz készülnek klipek is?
0: Igen, most készül a Pont Úgy című dalomhoz egy klip. Mármint nem éppen most, hanem júniusban fog elkészülni hozzá, és ez egy nagyobb szabású klip lesz, ez az, az első klip a szóló projekttel.
1: Uh-huh. Ezt olvastam, hogy nem feltétlen az a cél, hogy minél nagyobb közönséget megnyerjetek magatoknak.
0: De most már az.
1: Most már az?
0: Igen, igen, abszolút.
1: Akkor ez egy régi cikk volt.
0: Lehetséges, most már ez tegnap alakult.
1: Fiatalság, bolondság. Miket nyilatkozik az ember,
0: nem,
1: amikor...
0: Hát abszolút, teljesen a legnagyobbra szeretnék törni, persze.
1: Jó, hát oké, így kell ezt csinálni. Na, menjünk tovább, most egy olyan dal következik, ami nincs rajta az új albumon, hiszen, mert mondhatni, itt most ez egy kakukktojás, egyébként egy régebbi dal, az életről és az elmúlásról.
0: Így van, Egy absztrakt, filozófikus dal.
1: Igen, nem minden, ez a címem, és most élőben szólít a Petőfin. Hiá, élő stúdió koncert, tarts velünk, és ha szeretnél csatlakozni, akkor a Facebook oldalunkon is láthatsz mindent.
2: Hajrá, magyarok! Stúdió koncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.

0: Élő stúdiókon szerint a Petőfi Rádióban, hiát láthatod, hallatod, és rengeteg üzenet érkezik, nagyon kedves üzeneteket kaptok egyébként. Dávid írja például, hogy általában könnyebben figyel a zenére, de itt nagyon tetszenek a szövegek, nem átlagos, úgyhogy ez nála 10-ből 10.
1: Köszi szépen, ez nagyon kedves
0: tényleg. Megfogta a szöveg. Nagyon rendben van minden, Balú is írja, jó a stílus, jó a szöveg, csak így tovább gratul a zenekarnak.

0: Illetve afelől érdeklődik, hogy nálatok is van egy fiók teli félkész dalokkal?
1: Van egy fiók teli félkész dalokkal, igen. Most próbálom őket ledarálni, hogy kézdalok legyenek belőle.
0: Uh-huh. Mindegyikből, minden félkézdalból lesz egy dal?
1: Nem,
0: vagy
1: hát van,
0: sok vagy a kukában?
1: Van, ami nagyon rossz, tehát tényleg így. Most nem azokat hoztuk, de...
0: A félkézdalokat egyébként meddig szoktátok tárolni? Van ilyen? Vagy néha azért van egy ilyen szelektálás? Mert hallottam már olyat, hogy fú, hát ez már 10 éve ott volt a fiókban, és egyszer csak...
1: Hát van ilyen dal, most is fogunk ilyet játszani, ami szerintem ilyen 5-6 éves, uh-huh. és még egy ilyen otthoni demóból készült. Hát a számítógépen van azért pár száz demó, amik így nem lettek befejezve.
0: Hogy kategorizálod ezeket?
1: Hát nagyon rosszul. Még az a baj, hogy még az elnevezésük is olyan, hogy ilyen ASD, ASD 1-2-3, tehát hogyha az egészet így fel akarnám dolgozni, akkor végig kéne hallgatni az összeset, úgyhogy majd
0: akkor
1: egyszer.
0: Akkor így random egyszer csak rákattintasz rá, és
1: van ilyen néha.
0: Mikor is csináltam ezt? Nézzük vissza, 2002,
1: Igen, de
0: ilyen gondolataim voltak.
1: Az ellenkezője van, tehát hogy meghallgatod, hogy ez nagyon rossz.
0: De hát bármiből, bármit most el ki lehet hozni. AI segítség, ilyen szoktál igénybe venni, vagy nem?
1: Nem.
0: Mi a publikus?
1: Hát az a publikus,
0: hogy... Most itt négy szem közt vagyunk, elárulhatod.
1: Ja. Nem, hát nagyon nagy sajnálattal nézem ezt az AI dolgot így a zenében, mert szerintem így elveszi pont azt, ami a lényege lenne az egésznek, úgyhogy nem szoktam használni. Nem is próbáltam
0: már.
1: Őszintén.
0: Nem próbáltad meg? Biztos?
1: Nem biztos, most átgondolom, de azt hiszem, hogy nem próbáltam még.
0: A Szavesz is itt van velünk, ő éppen a szabadságát tölti ezen a héten, de itt van, és figyel, nagy nehezen, de kimásztam a medencéből, azt írja. Hihetetlen gyorsan telik ilyenkor a Szabi, de még mielőtt visszamennék szaunázni előtte, a csapatból sugárzik a pozitív energia, nagyon jó vibe-ja van annak, amit csináltok, óriási gratuláció, ez nálam most 10 mojito.
1: Köszönjük szépen.
0: Friss lendület és igazi buli hangulat. Köszönjük szépen Szavesznek a visszajelzést, további jó fürdőzés, szaunázást. Itt a Petőfin pedig a Héja Stúdió koncert már is folytatódik tovább.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: a Héja, minden látható továbbra is a Petőfi Rádió Facebook oldalán és a YouTube csatornáján. Ugye az új album, amiről most a legtöbb dalt hoztátok, a Budapesten eltöltött felnőtt életedről szól, erről már itt helyek közel beszéltünk, és ugye az is kiderült, hogy azért van egyfajta ilyen közösségépítés abban, amit csinálsz, és a közönséget szeretnéd egy ilyen kis családdá verbúválni, vagy most nem, hogy mondjam. Hogy lehet elérni szerinted ezt a valódi kapcsolódást azokkal, akikkel mennek a koncertre?
2: Hát amikor koncertezünk, akkor nagyon sok ilyen kiszólás van a közönségnek, meg nagyon sokat beszélgetünk úgymond a színpadon velük, úgyhogy ez is a része lehet annak, hogy így közösségnek érzik az egészet, meg az is, hogy csak a barátaink meg a családunk jön el egyelőre, tehát valamelyik a kettő közül, tehát nem is tudnánk máshogy létezni, mint egy közösség, de igazából, hogyha néha oda téved egy-egy ember, arra van például dolga, akkor szerintem abszolút ő is így benne érezheti magát a közösségben, tehát nekem így a zenélés az ténylegesen erről szól, hogy összejöjjünk, jól érezzük magunkat, lehetőleg jó energiákat adjunk át, akár ismeretleneknek is, úgyhogy igen.
1: Ugye, hogyha megint így visszatérünk egy picit a nagyvárosi élethez, akkor hát annak sok szeretett oldala van, minden elérhető, folyamatosan a pörgésről, a bulizásról szólhat, vagy éppen nem tudom, egy eszébe jut az embernek este 10-kor, hogy enne egy jó pizzát, és akkor arra is van ugye lehetőség. Igen. Ez nyilván a vidéki helyszíneken ez nem feltétlen elérhető, bár most már azért sokat fejlődtek ebből.
2: Igen, de mondjuk, hogyha eszébe jut az embernek, hogy enne egy nyiroszt, azt így alig-alig tudja ugye megtenni itt Budapesten, tehát...
1: Gyirosz?
2: Nyirosz.
1: Nyirosz?
2: Aha, a nyíregyházi gyirosz, azt nem ismered.
1: Nem. Az milyen?
2: Kiflibe van benne, ugye? Más a szósz.
1: Hát igen, mert akkor azért ez a neve, mert csak ott elérhető,
2: gondolom. Igen.
1: Tehát na, majd ha arra járjuk, akkor is vannak
2: ilyen
1: igen. És hát ugye te megénekelted, vagy így darról-darra bele láthatunk tulajdonképpen a budapesti életedbe, és hogyha Budapest írna rólad egy dalt, szerinted az milyen lenne? Ezen nem gondolkodtál még, hogy megfordítod? Budapest mondjuk, hogy lát téged?
2: Hát ezzel még nem gondolkoztam, most ezt nagyon át kéne gondolnom, hogy ne valami hülyeséget válaszoljak rá, úgyhogy, de szerintem az biztos egy tök jó dal lenne.
1: Jó dal lenne?
2: Remélem, legalábbis, igen.
1: Bologatott hátul a kedvesen, erőteljesen.
2: Köszönöm. Igen.
1: Na, hát akkor szeret ez a város. Ez jön a folytatásban, yeah. A nagyvárosi nyüzsgő élet szerethető pillanatai egy dalban, itt a Petőfin a Héjától.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

mint a pestéig, a vágytól, hogy te is csak benne legyél. Roman a kocsma és roman az agy, ennyi ember közt is hidegen hagy. Dobol az utca és sípol a tér, ég mint a dohány és pesdül a vér. Hozzád láncol a híd, hogyha látsz valakit, aki a szív.

0: Élő stúdió koncert a Petőfi Rádióban a Hiával, ez volt a Szeret ez a város, az új album egyik dala. Itt a Petőfi, mi az új album címe?
1: Ez a város, ez a város. Címe, igen.
0: Kitaláltuk volna. Ugye minden Budapestről szól, a Budapesten eltöltött felnőtt életedről, darról darra, úgyhogy erről szól ugye az új album. Lesz album bemutató?
1: Volt album bemutató nemrég az Atno nevű helyen.
0: Ja, igen, itt volt egy visszajelzés. Hajrá, srácok, lányok, legalább olyan zseniálisan hangoztok a rádióból is, mint az Atnóba pár hete. Petinek pedig külön puszi, Mercedes küldte.
1: Yeah. Mercedes Péternek a kedvese, amúgy a kedves hallgatók kedvére ezt így álmodom, és innen is sok szeretettel üdvözöljük. Nagyon kedves lány.
0: Hajrá, nagyon jók vagytok, közben Márk is írja, és hát nagyjából hasonló üzenetek jönnek. Szuper csapat, nagyon profik, nagyon szeretiteket, Valéria is. Úgyhogy majd ezt a Facebookon is nyomon tudjátok követni, hogy milyen visszajelzések jöttek, de még várjuk a továbbiakat is, akár kérdéseket is, hiszen még ebben az órában itt a Héja, és az élő stúdió koncert már is folytatódik. Tovább tarts velünk!
2: Hajrá, magyarok!

0: magyarok. Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban.
1: A HIA, megvan az első album, ez a város címmel, ugye a Budapesten eltöltött felnőtt életedről van benne jó pár dal. Mindig, hát nagyjából az éjszakai életet járja körül azért több dal is.
2: Egy-kettő.
1: De azért mást is fellelhetünk benne. És akkor a következő projekt lesz majd a vidéki gasztró növénytermesztőinet, de hát ez még nagyon odébb van, 50-rel lőtted be, majd ha 50 leszel.
2: Így van.
1: Közt azért van jó néhány állomás. Ezeket hogy látod?
2: Hát most szeretnék nagyon sokat koncertezni így ezzel a csodálatos brigáddal. És egy jó pár helyen most lejátszani ezt az anyagot, ami van nekünk, az albumot, meg a régebbi számokat. És szerintem körülbelül egy év múlva mondjuk az új albumot megcsinálni.
1: Ugye ezt az albumot ezt nagyon rövid idő alatt sikerült összepattintani, úgyhogy így várod a folytatásban is majd a készülő albumokat?
2: Hát azt nem tudom, hogy ez rövid időnek számítad, fél év, de remélem, hogy körülbelül ennyi lesz a többi, igen.
1: Ez csak rajtad múlik? Hogy érzed?
2: Hát nem, nagyon sok mindenen múlik. Így nagyon sokan segítettek nekem ebben a mostaniban is, tehát zenészek játszottak fel dolgokat az albumon, emberek megkeverték. Igen, szóval nagyon-nagyon sok segítségem volt a barátaimtól főleg.
1: De ezek szerint akkor jól össze tudod hozni, hogy mindenki időben ráérjen?
2: Hát nagyon erősen próbálkozom, igen, legalábbis.
1: Na, így tovább akkor.
2: Köszönöm.
1: Szorítok hozzá, és mikor lesztek láthatók legközelebb?
2: Június 16-a a következő koncert. Valahol a Duna partján, hogyha az ember eleget sétál, akkor meg fog minket látni este 8
1: órakor. Legyetek jó hangosak, és akkor biztos, hogy igen. Nem tévesszük el. Jó, de gondolom az oldalaitokon a közelgő koncertekkel kapcsolatban minden fent van. Oké. Na végül, de nem utolsó sorban jön talán az egyik legfurcsább dal a lemezről, legalábbis ti így fogalmaztátok meg. Egyébként egy régebbi demót dolgoztál fel.
2: Igen, ez a 6-7 éves dal, amit most egyrészt megcsináltam a lemezre, aztán pedig feldolgoztuk így zenekari formában is.
1: Mikor készült ebből egy ilyen kis részlet 6 évvel ezelőtt, akkor mit gondoltál, és most mit gondolsz? Tehát, hogy gyúrtad össze az akkori éned a mostanival?
2: Hát akkor nagyon tetszett igazából, és ez nem is változott meg szerencsére, úgyhogy még most is nagyon tetszik.
1: Jók ezek a fiókban lévő.
2: Igen, ez speciál, ez jó, szerintem. Okay.
1: Na, hát a címed Della, és most élőben szólít a Petőfin a HIA-tól, figyelj!
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

Fogd meg az első lehetőséget és húzd le még egy évet. Amíg még van reményed, úgy szállnak a bankok össze-vissza. Az én szívem közben tiszta, itt telik az ember élet. Régóta nem csak állom, hogy Budán a bérlakásom ablakából. Nézem a jachtomat minden magányos éjszakámon. Csak nézzük az ország hanyatlását és arany tálcáján, az arany fácán, és égnek állnak a szőrszálaim, ahogy kortyolgatom a kőbányát.

0: Helye élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, ez volt a Della, az Ez a Város című új albumról az egyik dal. Nagyon szépen köszönjük. A Szúnyog című számot van, aki hiányolta.
1: Jaj, hát az a baj, hogy mi nagyon szívesen játszolnánk itt, szerintem délután négyig is, de sajnos egy
0: vannak
1: óránk
0: dátumok,
1: volt.
0: Vannak helyszínek, úgyhogy az oldalaitokon, igen, ezeket meg lehet nézni, helyszínek, dobjuk be párat.
1: Például a Dunyi nevű helyen leszünk nem sokára, és akkor az ember már talán össze is rakja a pontos képet.
0: Oké, köszönjük szépen a Helye élő stúdió koncertjét, újra és újra megnézheted Facebook oldalunkon egy ideig, illetve majd a Petőfi Rádió YouTube csatornáján. Fantasztikusak voltatok, sok sikert nektek a folytatásod.
1: Köszönjük szépen.
0: Sok új albumot, dalt, és hát ezt a lendületed. Jó? Ezt elvárjuk. Köszönjük szépen, fantasztikusak voltatok. A folytatásban pedig jön Majka.
2: A 90-es években mindenki táncolt, és micsoda tánc volt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
4: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
4: A műsorajánló után
3: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: Folytatódik a napos idő eső nélkül. Hétfőn tárgyalja a képviselői juttatások csökkentését az országgyűlés. Késes támadás történt egy svájci pályaudvaron.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Motorossal ütközött egy autó a 4-es főúton Üllőn, a 87-es kilométernél a főútat lezárták, mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Baleset történt az 51-es főúton Baján a Jelki körforgalomnál, a 160-as kilométernél félpályás korlátozás követel figyelmet. Az M1-es Budapest felé vezető oldalán Tata térségében a torlódás meghaladta a 9 kilométert, valamint távolabb Bicske és Biatorbágy között is szakaszos torlódás nehezíti az előrejutást. Munkavégzés miatt alakult ki torlódás az M5-ösön a határ felé vezető oldalon Örkény térségében az 54-es kilométernél sávlezárás követel figyelmet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Hétfőn tárgyalja a parlament az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg a házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Vissza kell fizetnie a végkielégítéseket a volt budapesti főispán 6 fős kabinettjének. A politikai stáb tagjai közös megegyezéssel távoztak, és az összesen mintegy 70 millió forintot fizettek ki nekik. A Területfejlesztési Minisztérium vezetője Lőrinc Viktória közölte, nem fogadja el a választás másnapján kötött szerződéseket, és kötelezni fogja az érintetteket a pénz visszafizetésére. A Fidesz elnöke szerint komoly kockázatot jelent a terror elhárítási központ vezetőjének eltávolítása. Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta, Hajdú János jó munkát végzett, és a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök tegnap felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. Késes támadásban 3 megsebesültek egy svájci pályaudvaron. Az egyik sérült életveszélyes állapotban van, a 2 másik állapota pedig súlyos. Az egyik áldozatot nyakon szúrta a támadó. Az incidens reggel történt Winterthur vasútállomásán. A gyanúsítottat, egy 31 éves svájci állampolgárt őrizetbe vették. Indítéka egyelőre ismeretlen. Németországban lopott milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi szaküzlet tulajdonosa. Az 59 éves férfi egy ismeretlentől 4, összesen több mint 3 millió forint értékű használt biciklit vett, eredeti igazolás, számla és adásvételi szerződés nélkül. A kerékpárokról, amelyekből 3-at eladott, kiderült, hogy Münchenben lopták el. A kereskedő ellen vádat emeltek.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Napos, száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 11-18 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szép délutánt, 2 elmúlt, Emilek, csanádok, ágostonok, ma róluk nem szabad megfeledkezni, hiszen névnapjukat ünneplik, egy kedves üzenet, gondolat feléjük, biztos, hogy már is szebbé teszi a napot, és mellé változatos magyar zenei kínálat, itt a Petőfi.
3: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag

gyermekem három múlt, én meg ültem az áropon, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunk rövésre, hogy béke, béke, Van még itt valami, hagyd a harcot, ma haza.

0: hírek az utakról.
1: Figyelmesen autóz, ha az M5-ösön jársz, munkavégzés miatt ugyanis a határ felé vezető oldalon Örkény térségében alakult ki torlódás, az 54-es kilométernél sávzárás követel figyelmet. Az M1-esen Budapest felé Tata térségében pedig a torlódás meghaladta 9 kilométer, távol a Bicske és Biatorbágy között pedig szakaszos torlódás nehezíti az előrejutást, hosszabb menetidővel kell tehát készülni. Ha egyéb infód van, 0630 30 33 180, itt várjuk a részleteket SMS-ben, illetve Viberen.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Ezt az előadót is a Magyar Zenét Játszó Petőfi Rádióban hallottad először. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió. Ez a legújabb magyar zene.

0: Wifi Rádió, minden magyarra változatosan a stílusokkal ma is balkáni népzene, valamint a két világháború közötti sonzonok ötvözésével alakította ki zenéjét az imént hallott Dárkány művek. A folytatásban pedig valami egészen más érkezik, hiszen a következő énekes zenéje leginkább pop noir, melankolikus, alternatív elektropop, hip-hop és trap elemekkel fűszerezve. Körös Mimi érkezik, azaz művész nevén Szája Noé, akivel ma Zalaegerszegen futhatsz össze, de a nyáron például Debrecenben is fellép, és itt a Petőfi.
1: Ez a legújabb magyar

0: Ünnepét köszönjük szépen, Gigi, augusztusban kerekévszámot ünnepel, 17-e lesz a szülinapja.
1: Petőfi Rádió.
2: Friss hírek az utakról.
0: Ha az M0-áson autózol, egy áltérségében készülj arra, hogy az M3-as felé kialakult egy kis torlódás, közben az M1-esen Budapest felé Tata térségében már 9 kilométeres a torlódás, távol a Bicske és Biatorbágy között pedig szakaszos torlódás nehezíti az előrejutás, számolj hosszabb menetidővel. Az M5-ösön pedig munkavégzés okoz nehézséget a határ felé vezető oldalon Örkény térségében, az 54-es kilométernél van sávzárás. Vigyázz magadra, balesetmentes utat, ha infód van, SMS-ben és Viberen is jelezheted a 06 30 30 33.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
1: Petőfi Rádió.
3: Ez a legújabb magyar zene.
4: Neked.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Kellemes 21-28 fokkal. Itt a csütörtök délután, 3 óra van, a friss hírek után pedig jön a Valmár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek. Egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a napos idő eső nélkül. Hétfőn tárgyalja a képviselői juttatások csökkentését az országgyűlés. Megtagadja a főispánoknak járó végkielégítések kifizetését a kormány.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Torlódás alakult ki az M0-as autóút déli szektorán, Gyál térségében, az M3-as felé vezető oldalon. Erős a forgalom, ezért telítettek a sávok az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti térségében. Hosszabb menetidőre kell készülni. Az M1-es Budapest felé vezető oldalán, Tata térségében a torlódás már meghaladta a 9 kilométert. Távolabb Bicske és Biatorbágy között is szakaszos torlódás nehezíti az előrejutást. Munkavégzés miatt alakult ki dugó az M5-ösön a határ felé vezető oldalon Örkény térségében. Az 54-es kilométernél sávlezárás nehezíti az előrejutást. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Hétfőn tárgyalja a parlament az országgyűlésről szóló törvénymódosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz és a KDNP megszavazza a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely közösségi oldalán azt írta, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, amely megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár a parlamenti képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. Vissza kell fizetni a választás után kifizetett összesen 70 millió forintos végkielégítést a volt budapesti főispán 6 fős kabinettjének. Sára Boton stábjának tagjai közös megegyezéssel távoztak. Az erről szóló szerződéseket a választás másnapján írta alá főispán. A vidék és településfejlesztési miniszter közölte, nem fogadja el a megállapodásokat. Lőrinc Viktória azt is bejelentette, hogy a főispánoknak járó végkielégítések kifizetését is megtagadja.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Jó Andrástól hallják. Ma délelőtt megérkezett a labdarúgó bajnokok ligája trófeája a Hősök terére, ahol megnyitotta kapuit a budapesti döntő hivatalos szurkolói zónája. A serleges sztárvendég a világbajnok brazil védő Cafu kezében érkezett meg, aki a Milan játékosaként is magasba emelhette a BL trófeát. A Hősök terén egészen vasárnapig izgalmas programokkal várják a látogatókat. A bajnokok ligája döntőjét szombaton 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja majd a Puskás arénában. A labdarúgó NB2-ben szereplő Videóton hivatalos honlapján jelentette be, hogy meghosszabbította Spandler Csaba szerződését. A mai közlemény szerint a csapatkapitány a következő idént is a székesfehérváriaknál tölti. Spandler Csaba 2023 nyarán tért vissza Székesfehérvárra. Az elmúlt 3 idényben 56 NB1-es, 28 NB2-es és 7 kupa mérkőzésre lépett pályára a Videóton együttesében. Köszönöm a figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Sok napsütés várható, ma kevés, holnap olykor több fátyol és gomoly felhővel. Eső azonban sehol sem lesz, napközben gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Éjszaka 6-11, holnap napközben 22-27 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És változatos magyar zenei kínálat vár itt a Petőfin, a munkából, suliból hazafelé egy jó fagyizási szoba jöhet, 22-28 fok körül mozognak a hőmérsékletek, a Tisza környéke egyébként, ahol a legmagasabb értékeket mérhetjük. Szép délután!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag

0: hírek az utakról.
1: Baleset miatt a 11-es számú főúton megállították a forgalmat Esztergom és Pilismarót között a 62-es kilométernél, több jármű is összeütközött. Az M7-esen sem könnyebb a helyzet, a főváros felé Szabadbattyán térségében a 66-os kilométernél a külső és a leálló sávot zárták le, itt is torlódik a forgalom, vigyázz magadra.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.

Freddy, a Petőfin is a dal, amivel minden elkezdődött számára a zenei világban. 2015-ben jelent meg, nyári sláger lett és a rádiós toplisták élén végzett. Lélekbúvár belső tűz című tavaszi turnéjának következő állomása pedig Győr lesz, ahol találkozhatsz vele. Itt a Petőfin pedig most Andol Beck Borókával folytatjuk, azaz Bobekkel, aki édesapja révén a backstage-ekben cseperedett fel, mégis 22 éves koráig várt azzal, hogy megmutassa a világnak saját dalait. A pécsi dalszerző és énekes a 30Y dalszerző énekesének Beck Zolinak a lánya. Egyébként magyarul sosem ír dalt, nem is akart, mert ha magyarul énekel, azt mondja, az vagy népdalos lesz, vagy úgy hangzik, mint egy 5 éves kislány, amit alapból is meg szokott kapni, ha valakinek baja van a hangjával. Szerintem nagyon szerethető, Budapest, Orfű és Heberemend is a koncert naptárban, ahogy látom Bobeknél, ő pedig most itt a Petőfi.

0: magyar.
1: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondtam, nem tria pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt, azt a lány.

Petőfinek jobb minden magyar különleges utazásra készülhetsz. Június 9, ezt kell feljegyezni, zenélő taxi néven ugyanis. Ezen a napon, majd délután 2 és este 8 között a főváros utcáit egy olyan kis busz fogja járni, melyben olyan zenészek játsszák a dalaikat másfél órás blokkokban, akik az elmúlt években szólóban vagy zenekarostul valamelyik Hülyesbagoly tehetségkutató döntőjébe jutottak, nevezetesen Hajdú Bianca, Lovas Juci, Lee Oliver és Temesi Blanka. A taxira egy Google Form kitöltésével lehet jelentkezni, és sorsoláson veszel majd részt, a nyerteseket június 7 vasárnap 12 óráig értesítik. A kisbuszban kizárólag 18 éven felülieket szállítanak, viszont kistestű házi állatokat szívesen.

Petőfi Rádió, minden magyar, nagyon kellemes ma is az időjárás, és erre még rákapcsolunk majd, ahogy közelítünk a hétvége felé, több vízben megközelítjük ismét a 30 fokot, vagy el is érjük. Zápor, zivatar viszont előfordulhat majd a hétvégén, viszont szombaton jó eséllyel ezek elkerülik Budapestet, úgyhogy nem veszélyezteti a BL döntőt, legalábbis egyelőre ennyit tudunk. A közösségi közlekedés lehet a leggyorsabb megoldás, a meccsnapon ugye nem érdemes taxival vagy autóval érkezni a stadionhoz, a környéken jelentős forgalomkorlátozások lesznek érvényben, és parkolási lehetőség sem áll rendelkezésre. Viszont, ha van jegyed a PSG Arsenal UEFA Bajnokok Ligája döntő mérkőzésre, akkor holnaptól egészen május 31-ig Budapest közigazgatási határain belül díjmentesen használhatod a közösségi közlekedést, kivéve a Zuglégeti lébegőt és a budavári siklót.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, ha picit beunyol a szemed, már is ide képzeletet Szikora Tomit, négytől már is átveszi az irányítást, és vele indul a Petőfi csúcs, ma is lesz játék, kívánságműsor, további nagyon jó szórakozást, a hírek után pedig jön Bájelex és a Slep is.
1: Boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, koncentrálok a légzésre, hogy lehetek mindig itt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Hány óra?
5: Hajnal 2.
4: Megint nem alszol?
5: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
4: Próbáld ki te is a Sedakurt.
3: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Alszol?
3: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go!
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
10: Folytatódik a napos idő, eső nélkül. Házkutatásokat tart a Magyar Nemzeti Bank ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség. Hétfőn tárgyalja a képviselői juttatások csökkentését az országgyűlés.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Három autó ütközött az M1-es határ felé vezető oldalán Szárliget térségében. A 47-es kilométernél csak egy sáv járható. Baleset történt az M7-es főváros felé vezető oldalán Szabadbattyán térségében. A 66-os kilométernél a külső és a leálló sávot lezárták. Torlódik a forgalom. Torlódás alakult ki az M0-áson Gyál térségében az M3-as felé az erős forgalom miatt. Több jármű ütközött a 11-es főúton Esztergom és Pilismarót között. A 62-es kilométernél félpályán már megindult a forgalom. Erős a forgalom, ezért telítettek a sávok az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti térségében. Hosszabb menetidőre kell készülni. Az M1-es Budapest felé vezető oldalán Tata térségében a torlódás már meghaladta a 9 kilométert, valamint távol a Bicske és Biatorbágy között is. Szakaszos torlódás nehezíti az előrejutást. Munkavégzés miatt alakult ki dugó az M5-ösön a határ felé vezető oldalon Örkény térségében. Az 54-es kilométernél sávlezárás követel figyelmet. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
10: Több helyszínen tart kutatásokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség több társszerve is. Varga Mihály MNB elnök utasítására belső vizsgálatot folytatott a jegybank a korábbi vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk miatt. Az ügyben a jegybank új vezetése feljelentést is tett, még május elején hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt. Egyben átadta a rendelkezésre álló dokumentumokat és információkat az eljárást folytató Nemzeti Nyomozóirodának. Fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt 5 embert fogott el, és 14 helyen tartott házkutatást a rendőrség, közölte a belügyminisztérium. A Nemzeti Nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai szerint több esetben elmaradt a gyerekek panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörben próbáltak lezárni. Hétfőn tárgyalja a parlament az országgyűlésről szóló törvénymódosítását, közölte a házelnök. Forstoffer Ágnes elmondta, a törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket. A képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Megszavazza a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot a Fidesz és a KDNP. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán azt írta, a két képviselő csoport támogat minden olyan költségcsökkentési szándékot, amely megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár a parlamenti képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Sok napsütés várható, ma kevés, holnap olykor több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Napközben gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Éjszaka 6-11, napközben 22-27 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
6: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Csütörtök délután 4 óra van, ez már egy félpéntek. Együtt dolgozunk a folytatásban, és együtt indulunk haza. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Bye Alex, halott pénz, boldog leszek, ezt indítom, és te is boldog lehetsz, mert hamarosan nyereményjáték indul Petőfi ajándékokért.
2: Itt egy újabb óra.
6: Kizáról.

Azt mondják, szedjek Rivotrilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogy haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy ő

hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: Zanzibár, új napra ébredsz. Petőfi Rádió, minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A délutáni csúcsforgalomban a legtöbb közlekedési infót tőlünk kapod itt a Petőfi Rádióban. Baleset van az M1-esen, a főváros felé Herceghalom térségében a 29-es kilométernél. Mindez az átterelt sávban a forgalom megállt. Baleset tehát az M1-esen, Herceghalom térségében Budapest felé, a 29-es kilométernél az átterelt belső sávban. Baleset van az M7-esen is, Szabadbattyány térségében a főváros felé vezető oldalon. A 66-os kilométernél a külső, valamint a leállósáv le van zárva, ezért van tehát torlódás. Az M7-esen Budapest felé, Szabadbattyány térségében a 66-os kilométernél. Több autó ütközött össze a 11-esen, Esztergom és Pilismarót között a 62-es kilométernél. Itt egy sávon megindult a forgalom, tehát baleset van a 11-esen, Esztergom és Pilismarót között, és a 61-es főúton, Böhönye belterületén szintén baleset lassítja haladást a 153-as kilométernél. Itt összeütközött egy kis teherautó és egy személyautó. Mindez tehát a 61-esen, Böhönyén. Kitartás, vigyázz magadra, számítok a további közlekedési infokra, dolgozzunk össze, és adj helyzetjelentést Balmazújvárosból, Zalaegerszegről, Bábolnáról. Hívd most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.

Petőfi Rádió minden magyar. Játéka fel, ha úgy érzed, hogy rád férne egy kis sikerélmény egy csütörtök délután, akkor készítsd a telefonod, mert hamarosan játék következik Petőfi Rádiós ajándékokért. Figyeld a zenék közötti felhívást, amikor meghallod a játék felhívást, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy írja 0630303380-ra, írd meg, hogy melyik az óra nyerős lágere, előadót és dalcímet, és ha gyors vagy, visszahívlak egy Petőfi Rádió szlogenért cserébe, te kapod a lehetőséget, hogy megnyerd az ajándékcsomagot. Ilyen egyszerű, figyelj, játék pár

0: az óra magyar zenéje. Most küld a dal előadóját és címét elsőként.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Tankcsapda, Mennyország turiszt. Ez a zene valakinek nyereményt ér, Petőfi Rádiós ajándékokat. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a játék felhívás után a 0630 30 30 380-on. És hogy ki volt a legelső, mindjárt őt hívom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Együtt vezetünk, együtt utazunk és folyamatosan informálunk téged a közlekedésről. Baleset van az M1-esen Budapest felé Herceghalomnál. A 29-es kilométernél az átterelt sávban megállt a forgalom. Tehát M1 Budapest felé Herceghalomnál, a 29-es kilométernél baleset az átterelt belső sávban. Az M7-esen is baleset lassítja a haladást. Szabadbattyány térségében a 66-os kilométernél itt torlódás tapasztalható. A 61-esen Böhönyén összeütközött egy teherautó, valamint egy személyautó a 153-as kilométernél. Baleset van tehát Böhönye belterületén a 61-es főúton, és még korábban Esztergom és Pilismarót között a 11-esen összeütközött több autó, éppen ezért forgalomkorlátozás van a 62-es kilométernél. Kitartás, vigyázz magadra, számítok a további információkra, a még frissebb helyzetjelentésekre. Dolgozzunk össze, és adj hírt CC-ről, Füzesabonyból, Jászberényből, hív most 061 759 60 60.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Nemrég játékot indítottunk, a játék felhívás után pedig nagyon sokan jelentkeztek, de hogy ki volt mindenkinél gyorsabb, őt hívom. Most fog kiderülni.
1: Hello.
0: Hello, szia, itt a Petőfi Rádió. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia, Nagy Barta Györgyi vagyok.
0: Hello, Györgyi. Első voltál, mindenkit megelőztél.
1: Ó, de jó.
0: Rákészültél? Vagy random jött ez az ötlet,
1: igen,
0: hogy játsz velünk.
1: Oda volt készítve az SMS-hez a telefon, és akkor már írtam is.
0: Ráadásul azt gondolom, hogy könnyű volt a mai feladvány.
1: Könnyű, nagyon könnyű, most igen.
0: Mondd kérlek, hogy mi volt az óra nyerőzenéje?
1: Tam csak de Magyarország turist.
0: Igen. Már csak a Petőfi Rádió szlogen hiányzik, hogy gratulálassak.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Szuper vagy, akkor gratulálok neked, te nyertél.
1: Köszönöm!
0: Volt már ilyen korábban? Nyertél már?
1: Soha nem nyertem még így, nem.
0: De jó, hát akkor remélem, hogy mostantól ez így megfordul az életedben, és hullanak majd az ajándékok az öletbe, mert hogy ma délután te kapod a Petőfi Rádiós ajándékokat. Ebben bögre, kulacs, nyakpassz és Petőfi Rádiós bevásárlótáska van, úgyhogy egy komplett ajándékcsomag lesz a tiéd.
1: Nagyon jó, nagyon köszönöm.
0: Mit csinálsz éppen, hogy telik a délutánod?
1: Még munkában vagyok.
0: Meddig vagy munkában?
1: 5 óráig.
0: Mi lesz a program munka után?
1: Megyek a kislányomért az óvodába.
0: Aha, és estére elmentek esetleg sétálni, fagyizni egyet, vagy pihentek, lazultok?
1: Sétálni biztosan, nagyon szép idő van, igen.
0: Hol vagytok az ország, melyik részén hallgattok minket?
1: Túrkevén.
0: Túrkevére játszom akkor a boltba a következő dalt neked. Nagy Bogitól és Destől. Jól leszek újra.
1: Köszönöm.
0: Ma tehát Györgyi volt mindenkinél gyorsabb, de holnap te is lehetsz a szerencsés, szerez esélyt 4 és 5 között, hiszen akkor is játékot indítok majd.
2: Ez a legjobb.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Sokan vezetünk együtt, kitartás az utakon, a friss, aktuális közlekedés infóka most is számítok. 0630303380 útinfók a hírekben, aztán pedig rajtolunk ezzel a dallal, Dallos Bogi Feel So Right.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Micsoda aroma?
8: Olyan, mint Olaszországban.
7: Ez az igazi kávé.
9: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
10: Shell. Go well.
6: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
6: Ez a Petőfi Rádió.
11: Folytatódik a napos idő eső nélkül. Házkutatásokat tart a Magyar Nemzeti Bank ügyében a központi nyomozó főügyészség. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz az utakon a Bajnokok Ligája döntő miatt.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Három autó ütközött az M1-es határ felé vezető oldalán Szádliget térségében. A 47-es kilométernél már megszűnt a sávlezárás. Közben újabb baleset történt az M1-esen a főváros felé Herceghalom térségében. A 29-es kilométernél az átterelt sávban állnak a sérült járművek, így ott most megállt a forgalom. Csaknem 9 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M7-es főváros felé vezető oldalán is, Szabadbattyán térségében. A 66-os kilométernél a külső és a leálló sávot lezárták. Torlódik a forgalom. Az M5-ösön munkavégzés miatt alakult ki dugó a határ felé vezető oldalon Örkény térségében. Az 54-es kilométernél sávlezárás követel figyelmet. Torlódás alakult ki az M0-áson is, az M5-ös csomópontja és a Péceli csomópont között mindkét irányban az erős forgalom miatt. Több jármű ütközött a 11-es főúton Esztergom és Pilismarót között. A 62-es kilométernél félpályán már megindult a forgalom. Összeütközött egy kis teherautó és egy személyautó a 61-es főúton Böhönyén, a 153-as kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
11: Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesít háborús jóvátételt. Több helyszínen tartott házkutatásokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében a központi nyomozó főügyészség több társszerve. Varga Mihály MNB elnök utasítására még márciusban indult belső vizsgálat a jegybank korábbi vezetésének tevékenységével kapcsolatban. A vizsgálat lezárulta után a jegybank új vezetése május elején feljelentést tett hivatali visszaélés gyanúja miatt. Egyben átadta a rendelkezésre álló dokumentumokat és információkat az eljárást folytató nemzeti nyomozóirodának. A mai házkutatásokról későbbre ígértek részletes tájékoztatást. Fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt 5 embert fogott el és 14 helyen tartott házkutatást a rendőrség. A Nemzeti Nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárás. A nyomozás eddigi adatai szerint több esetben elmaradt a gyerekek panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a Bajnokok Ligája döntő miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a holnaptól vasárnapig tartó fokozott jelenlét célja a szombati sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása.
5: Petőfi Rádió, időjárás.
11: Sok napsütés várható, ma kevés, holnap olykor több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol sem lesz. Napközben gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Éjszaka 6-11, napközben 22-27 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
5: A hírek után...
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: 5 óra van. Munka után minden út hazafelé vezet. Én pedig úti társad leszek, számíthatsz rám a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Beugrik hozzánk a Vatfruttik, a Hiperkarma és Lábas Viki is. A kezdésben pedig Dalos Bogi és a Feel So Right szól.
6: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Tempó, tempó, tempó, Rácz Gergővel és Orsovai Renivel, itt a Mértne, a Petőfi Rádióban minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Munka után együtt indulunk haza, együtt indulunk bevásárolni, és a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk a közlekedésről. Figyelem, baleset van az M1-esen Herceghalom térségében a főváros felé vezető oldalon. A 29-es kilométernél az átterelt sávban megindult a forgalom, de nagyjából 8-9 kilométeres a torlódás. Sőt, Hegyeshalom felé is csak egy sávon lehet közlekedni a baleset miatt. Tehát még egyszer, M1 Herceghalom térségében a 29-es kilométernél egy korábbi baleset miatt van torlódás mindkét irányban. A 61-esen Böhönye belterületén összeütközött egy kis teherautó, valamint egy személyautó, a 153-as kilométernél forgalomkorlátozás van érvényben. Az M5-ösön pedig Örkén térségében munkavégzés miatt alakult ki torlódás a határ felé vezető oldalon, az 54-es kilométernél sávzárás van, tehát az M5-ösön Örkén térségében Szeged felé. Várom a további közlekedési infokat. Bármilyen fennakadást, balesetet, lámpahibát tapasztalsz, jelez nekünk. Az egész országból várom a híreket. Jászberényből, Hódmezővásárhelyről, Marcaliból. Hívd most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Útközben pedig van mit hallgatni. Most éppen az Intim Torna Illegál egyik legnagyobb zenéjét a közelmúltból. Csillagtengeren, ezt hozom a Petőfi Rádióban.
2: Elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Együtt készülődünk a hétvégére, hiszen az egész országot, sőt, egész Európát a Bajnokok Ligája döntője tartja lázban. Szóval, hogyha Budapestre tartasz, akkor mindenképp megnövekedett menetidővel, torlódásra, lezárásokra kell készülnöd. Például május 29 és 31 között a 100E repülőtéri express, valamint a 200 eljáratok együttesen 2-3 percenként közlekednek majd. A mérkőzés napján szombaton pedig a közvetlen járatok, a reptér, valamint a szurkolói találkozópontok között is közlekednek majd. Lezárás lesz a gyorsforgalmi úton, szombaton reggel 8 és délután 5 között a rendőrség lezárja a Liszt-Ferenc repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat a személyautósok elől. Ezt a szakaszt kizárólag majd a közösségi közlekedés számára tartja fent. Tehát lezárás lesz a gyorsforgalmin szombaton reggel 8 és délután 5 között. Közel 4000 rendőr áll majd szolgálatba a Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján. És hogy mire ez a készültség? Csak mondom, tavaly a BL döntőt 148 millióan látták a televízióban. Többen, mint az amerikai Super Bowl-t. Ezért a rendőrségi már egy éve készül az UEFA-val közösen a sport esemény biztosítására. Jó szurkolás mindenkinek!
1: Az, akibe bíztál, az egy idegen volt, ami

0: Bikron.
1: Egész délután folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, korábban egy műszakhibás autó vesztegelt az M1-esen Herceghalomnál a 29-es kilométernél. Jelentem újra, mindkét sávon megy a forgalom, a korábbi torlódás feloszlóban van. Mindez tehát az M1-esen Herceghalomnál, viszont Éva jelezte nekünk, hogy Tata előtt áll a forgalom Budapest felé. Nagyjából 10 kilométeres a kocsisor, a Környe és Tata előtti leágazástól 6 kilométerre Pest felé áll ő éppen. Tehát Tata előtt is áll a forgalom az M1-esen Budapest felé, mindenképp plusz menetidővel tervez. Torlódás van az M5-ösön, munkavégzés folyik Örkén térségében a határ felé vezető oldalon az 54-es kilométernél, így sávzárás van, tehát mindez az M5-ösön Örkénnél a Szeged felé vezető oldalon, ahol torlódik a forgalom. Budapesten pedig a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében az Abony utcánál irányonként egy sávjárató csatorna karbantartási munkákat végeznek. Várom a további közlekedési infokat, dolgozzunk össze, adj helyzetjelentést Egerből, Csákváról, Beletyújfaluból, hív most 061 759 6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Ma boldog névnapot kívánhatunk a Csanádoknak és az Emileknek. Isten éltesse őket. Lebb meg rajtunk keresztül az ünnepelteket. 7-kor indul a kívánságműsor. Várom az üzeneted. 06 30 30 30 380. 6 után itt egy klasszikus. Subbase Master 4 után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsoraján.

0: 360 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőd ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 grammos többféle Knoppers csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a napos idő eső nélkül. Hétfőn tárgyalja a képviselői juttatások csökkentését az országgyűlés. Késes támadás történt egy svájci pályaudvaron.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Torlódás alakult ki az M0-áson az M5-ös és a Péceli csomópont között mindkét irányban az erős forgalom miatt. Munkavégzés miatt alakult ki dugó az M5-ös határ felé vezető oldalán Örkény térségében. Az 54-es kilométernél sávlezárás követel figyelmet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Már hétfőn tárgyal a parlament a képviselői juttatások csökkentéséről. Az országgyűlésről szóló törvény módosításával csökkenteni kívánják a költségeket, és más megtakarítási intézkedéseket is bevezetnek, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg az indítványt. Minden ellenzéki párt támogatja a parlamenti képviselők fizetésének csökkentését. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője közölte, pártja és a KDNP is megszavazza a törvényjavaslatot. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke szintén bejelentette, támogatják, hogy csökkentsék a parlamenti képviselők fizetését. A polgármesterek esetében azonban ellenzik. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. A megállapodás szerint Kijevnek csak akkor kell visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország háborús jóvátételt fizet. Tiltakoznak az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen a szakszervezetek Romániában. Az egészségügyi alkalmazottak érdekképviselete azért tüntetett, mert szerintük a javaslat hátrányosan érinteni az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozókat. Utcára vonultak az adóhatóság és az államkincstár alkalmazottai is, míg a vámosok ellenőrzésekkel lassítják a határátkelők forgalmát. Késes támadásban hárman megsebesültek egy svájci pályaudvaron. Az egyik sérült életveszélyes állapotban van, a két másik állapota pedig súlyos. Az egyik áldozatot nyakon szúrta a támadó. Az incidens reggel történt Winterthur vasútállomásán. A gyanúsítottat, egy 31 éves svájci állampolgárt őrizetbe vették. Indítéka egyelőre ismeretlen.
1: Petőfi. Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Sok napsütés várható, ma kevés, holnap olykor több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol sem lesz. Napközben gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Éjszaka 6-11, napközben 22-27 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 6 óra van. Ha most indulsz valahová, vigyél magaddal engem is. A háttérben magyar kedvencek szólnak a Petőfi Rádióban, és folyamatosan várom és mondom a közlekedési információkat is. Együtt utazunk. Hello, Szikora Tamás vagyok. Itt a kezdésben a Subway Snuster sikere a 4 után.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: bepattanok melléd a kocsiba, és én vagyok a GPS, aki jelzi, hogy hol mi a szitu a forgalomban. Lelassul a haladás az M1-esen a főváros felé Tata és Tatabánya térségében, mindenképp plusz menetidővel tervez, és korábban Herceghalomnál a 29-es kilométernél is torlódás volt, ez viszont feloszlóban van. A 61-esen Kaposvár elkerülő szakaszán két autó karambolozott, forgalomkorlátozás van a 119-es kilométernél. Baleset tehát Kaposvár elkerülő szakaszán a 61-es főúton a 119-es kilométernél. És az M0-ás déli szektorán is lelassul a haladás, főként az M5-ös autópálya csomópontja, valamint Pécel csomópontja között mindkét irányban. Kitartás, vigyázz magadra, én pedig az egész országból várom, gyűjtöm a közlekedés információkat, dolgozunk össze, bármilyen fennakadást, lámpahibát tapasztalsz, jelez nekünk. Adj infót Sátoraljaújhelyről, Tiszalökről, Balassagyarmatról, hívd most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.

0: Sziasztok, Kistibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy ég még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.
1: Láthatatlanul.

0: hírek az utakról.
1: Együtt szeljük a kilométereket, elkísérünk A-ból B-be, és a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a délutáni csúcsforgalomban az aktuális közlekedési helyzetről. Az M1-esen Herceghalom térségében újabb baleset történt a 29-es kilométernél. Három személyautó, illetve egy kis teherautó ütközött össze az átterelt sávban, ahol megállt a forgalom. Tehát baleset van az M1-esen Herceghalomnál a 29-es kilométernél a főváros felé az átterelt sávban, itt megállt a forgalom. Távolabbi torlódás tapasztalható Tata és Tatabánya térségében, mindenképp plusz menetidővel tervez az M1-esen. Baleset van Kaposvár elkerülő szakaszán, két személyautó karambolozott a 61-es főúton a 119-es kilométernél, itt egy sávon megy a forgalom, baleset van tehát Kaposvárnál a 61-esen az elkerülő szakaszon, és az M0-áson is lassulás tapasztalható, a délutáni csúcsforgalomban főként az M5-ös autópálya csomópontja, valamint a Péceli csomópontok között. Kitartás. Elkísérünk és az egész országból gyűjtöm a közlekedési információkat. Adj helyzetjelentést Szobról, Balatonakaratjáról, Kisköréről, csörgess a 061 759 6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Hét után a te üzenetet következik. Indul a kívánság műsor. Írja 0630303380-ra. Zoé választotta az első dalt az anyukájának. Együtt autóznak hazafelé. Tétek a Kaukázus és a tartós béke.
1: Nem baj, én is megpróbálom, van célom és van irányom.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: 1-2-3.
5: Minden nagy összecsapás előtt.
6: Ez azért nem játék.
5: Szükség van felkészülésre.
7: Nem
4: szabad már 35 fölött csinálni.
5: Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
8: Madarat tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
5: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19:40-től a Dunán.
9: A műsorajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
10: Folytatódik a napos idő eső nélkül. Hétfőn tárgyalja a képviselői juttatások csökkentését az országgyűlés. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe holnap.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Újabb baleset történt az M1-esen Herceghalom térségében a főváros felé vezető oldalon. Két autó és egy kis teherautó ütközött, az átterelt sávon megállt a forgalom. A torlódás meghaladta a 3 kilométert. Két autó karambolozott a 31-es főúton Mende átkelési szakaszán. A 35-ös kilométernél félpályás korlátozás mellett lehet haladni. Szintén két autó karambolozott a 61-es főúton Kaposvár elkerülő szakaszán. A 119-es kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
10: Már hétfőn tárgyal a parlament a képviselői juttatások csökkentéséről. Az országgyűlésről szóló törvény módosításával csökkenteni kívánják a költségeket, és más megtakarítási intézkedéseket is bevezetnek, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg az indítványt. Minden ellenzéki párt támogatja a parlamenti képviselők fizetésének csökkentését. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője közölte, pártja és a KDNP is megszavazza a törvényjavaslatot. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke szintén bejelentette, támogatják, hogy csökkentsék a parlamenti képviselők fizetését, a polgármesterek esetében azonban ellenzik. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe holnap a szárazság és csapadék hiány miatt. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés is tilos, de a saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet majd grillezni, bográcsozni.
2: Petőfi Rádió. Sport.
11: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Jó Andrástól hallják. Ma délelőtt megérkezett a labdarúgó bajnokok ligája trófeája a Hősök terére, ahol megnyitotta kapuit a budapesti döntő hivatalos szurkolói zónája. A serleges sztárvendég a világbajnok brazil védő Cafu kezében érkezett meg, aki a Milan játékosaként is magasba emelhette a BL trófeát. A Hősök terén egészen vasárnapig izgalmas programokkal várják a látogatókat. A bajnokok ligája döntőjét szombaton 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja majd a Puskás arénában. A labdarúgó NB2-ben szereplő Videóton hivatalos honlapján jelentette be, hogy meghosszabbította Spandler Csaba szerződését. A mai közlemény szerint a csapatkapitány a következő idént is a székesfehérváriaknál tölti. Spandler Csaba 2023 nyarán tért vissza Székesfehérvárra. Az elmúlt három idényben 56 NB1-es, 28 NB2-es és 7 kupa mérkőzésen lépett pályára a Videóton együttesében. Köszönöm a figyelmüket!
9: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Sok napsütés várható, ma kevés, holnap olykor több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol sem lesz. Napközben gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Éjszaka 6-11, napközben 22-27 fok várható. Részletes híreink a hirató.hu oldalon olvashatók.
9: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kaukázus, tartós béke. Ma ez az első dal a kívánság műsorban, de hogy melyik legyen a következő, ez rajtad áll. 9-ig számítok rád és az üzenetedre. Hívja 0617596060-on, vagy akár küldj SMS-t, Vibert 0630303380.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este 9-ig itt ülök a telefon mellett, és folyamatosan veszem fel a rendeléseket. Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Hello, Tomi, Kata vagyok, Katus.
2: Hello, szia Katus, hogy vagy?
3: Hát, nem a helyzet magaslatlan.
2: Na, mi történt? Beavatsz?
3: Be. Megbántottam azt, akit a legjobban szerettem, mentálosomat, a Mónikát.
2: Húha! Mivel bántottad
3: hát
2: meg?
3: Hát igen, drágászok.
2: Hát az nagy baj, az nagy baj. Akkor azért hívtál, hogy bocsánatot kért tőle?
3: Igen, itt ország világ előtt.
2: Na és mit szeretnél neki üzenni?
3: Sajnálom a történeteket. De hagyok időt. Hagyok időt, és majd meglátjuk, hogy alakul.
2: Hát én remélem, hogy értékelni fogja ezt a bocsánatkérést, mert én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas lépés. Nagyon sokan nem tudnak ám bocsánatot kérni. Te viszont tudsz, úgyhogy remélem, hogy eljut hozzá az üzenet, és akkor játszunk neki egy, hát, békítő dalt.
3: Jó lenne.
2: Na, akkor egy csinszka felsütött a napsugára. Már maga a címe is kicsit ilyen reményt adó. Zene, akkor ezt küldöm nektek, jó?
3: Köszi szépen.
2: És Dr. Szikora azt mondja, hogy biztosan rendbe jönnek a dolgok.
3: Biztos.
2: Biztos, biztos. Legyen szép estét, Katus.
3: Köszönöm, hello.
2: Szia.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Üzenetek. Szia Tomi, ismét csütörtök van. Szokás szerint a kedvesem és a kollégája arra szólnak hazafelé Ausztriából. Üzenem nekik, hogy vigyázzanak az utakon. Most kivételesen magamnak szeretném küldeni a következő vidám dalt, ugyanis készítem a finom vacsit. Mert megérdemlem. Köszönettel, Betty. Oké, hát akkor meglepjük Bettyt, valamint a párját és a kollégáját a következő zenével, vacsi készítéshez. Itt egy újabb üzenet, ezúttal Noémitől, aki Attilának szeretné üzenni, hogy nagyon-nagyon hiányzol, imádlak, várom, hogy újra lássalak. 061-759-6060 a telefonszám. Szia, hogy szólíthatlak?
3: Bencének.
2: Hello, Bence. Mi a program? Mit csinálsz éppen?
3: Jelenleg nemrég értem haza a társas tánc edzésre.
2: Na, akkor suli után még elmész ilyenkor csütörtökönként társas táncra?
3: Igen, kedden meg csütörtökön is.
2: Na, és mióta jársz?
3: Hát, így ilyen 3-4 éve.
2: Aha, tehát akkor ez már komoly szint, ugye? Már most akkor ebben komolyan benne vagy.
3: Igen, már így nem, néha-néha megyünk versenyre, meg ilyenek is.
2: Aha, mikor lesz a következő versenyetek?
3: Hát most jelenleg nincs ilyen konkrét versenydátumunk.
2: Ja igen, mert hogy mondjuk nem nyár is jön, kicsit ilyenkor azért lazábbak a dolgok, aha. És jó a csapat ott a társas táncon?
3: Igen, szeretjük egymást, sőt már amit elkezdtem ezt a sportolást, óta ugyanazzal a párral táncolok.
2: De jó, konkrétan kicsit már így össze is vagytok nőve.
3: Igen.
2: Kinek szeretnél ma este számot küldeni?
3: A testvéremnek, akinek nemrég volt a szülinapja.
2: Hogy hívják őt?
3: Olivernek.
2: Uh-huh. És milyen dalt szeretnél küldeni Olivernek?
3: Bagosi Brothers Company, olyan ő.
2: Jó, oké, akkor meglepjük ezzel a tesódat, jó?
3: Rendben.
2: Köszi, hogy hívtál. Csörögj máskor is, jó? Igen. Szia, hello. Itt egy zene, amellyel a Bagosi Brothers Company beírta magát a zene történelembe. Olyan ő, a Petőfi Rádió kívánság műsorában.
4: Olyan ő, hogy megáll a szívem kalapál, mégis olyan ember,

de előbb gyors útinfo. Az M1-esen baleset van a főváros felé a 29-es kilométernél az átterelt sávban. Két személyautó, valamint egy kis teherautó ütközött, a torlódás több mint 3 kilométeres. Tehát M1 Budapest felé Herceghalomnál az átterelt sávban a 29-es kilométernél baleset. És a 31-esen mentén a 35-ös kilométernél két autó karambolozott. Ezért van tehát forgalomkorlátozás Mende belterületén a 31-esen. Jó utat! Na és

0: Tomi már várja hívásod.
1: Na, az egyes vonalat vettem volna fel, de pont letette. Nézzük, ki van a kettesen. Háló, Petőfi Rádió.
2: Tiszteletem.
1: Én is tiszteletem.
2: Szeretnék egy zenét kérni a barátomnak, hogyha lehetséges.
1: Természetesen, mondd a keresztnevet, ki szeretne számot küldeni a barátjának?
2: Gyurika.
1: Hello, Gyurika.
2: A legjobb barátomnak, a Zolikának szeretnék egy zenét küldeni.
1: Mióta vagytok barátok Zolikával?
2: Gyerekkorunk óta, úgyhogy.
1: Az menő. Ritka?
2: Igen.
1: Nagyon ritka.
2: Igen.
1: Konkrétan akkor végig kísértétek egymást az iskolában, aztán később most így akkor a munkahelyeken is.
2: Így van.
1: Mit szeretnél neki üzenni?
2: Hogy szeretem, és ő az egyetlen testvérem a világon.
1: Na hát legyen ez még nagyon-nagyon sokáig így, ezt kívánom. Megvan már a következő közös programotok, hogy mit fogtok csinálni legközelebb?
2: Hát szombaton halászlevet.
1: Ti fogtátok a halat?
2: Nem, úgy veszem.
1: Na, hát akkor lehetne ez a következő programotok, hogy elmentek együtt pecázni, jó?
2: Hát lehet.
1: Köszi, hogy minket hallgattok, és akkor a következő zene a tiétek.
2: Oké, köszönöm szépen.
1: Köszi, én is, szia! Azaria Formulc, ezt hozom most a Petőfi Rádióban. A dalt egyébként Kitty is választotta, ezzel szeretné meglepni a kedvesét, Pétert, éppen hazafelé vezet, Nagyvázsonyba.
3: Egy

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Rengeteg az üzenet, az egyes vonalban itt van Anna. Kinek szóljon a következő magyar dal?
3: A barátaimnak.
2: Remélem, hogy sok barátja van.
3: Hát, azért annyira sok nincs, de az igaziak azok vannak.
2: Na, ott a pont, igen. Nem a mennyiség a fontos, hanem a minőség.
3: Igen.
2: Akkor meglepjük őket egy zenével, jó?
3: Jó.
2: A kettes vonalon pedig itt van László, kinek szóljon a következő dal?
4: Szerték én egy számot, Varga Lillának.
2: Lilla kicsoda?
4: Az asszonyom.
2: Aha, tehát akkor a kedvese. Mi lenne az üzenet Lillának?
4: Nagyon szeretem, és vigyázzon az út közben, el ne is az autó.
2: Ja, mert ő most sétálgat valahol, és közben a Petőfi Rádiót hallgatja a fülesen?
4: Igen, igen.
2: Egy-két perc és az információk után ezt a dalt játszom. Heaven Street 7, hol van az a Crazy Shots?
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Folytatódik a napos idő eső nélkül. Holnaptól nem jelenik meg nyomtatásban a Népszava. Nem nyit ki idén a Szabad Strand Szolnokon.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Baleset történt az M1-esen Bicske és Herceghalom között a 29-es kilométer közelében. A Budapest felé vezető átterelt belső sávot lezárták. A baleset helyszínén a Győr felé vezető oldalon így egy-egy sávon lehet közlekedni Budapest és Győr felé is. A Budapest felé közlekedők több kilométeres torlódásra készüljenek. Műszaki hibás kamion foglalja el a külső sávot az M1-es fővárosból kivezető szakaszán, az M0-es csomópont után a 19-es kilométernél kisebb torlódásra kell készülni. Két autó karambolozott a 31-es főúton mentén, a 35-ös kilométernél félpályás korlátozás mellett lehet haladni. Szintén két autó ütközött a 61-es főúton Kaposvár elkerülő szakaszán, a 119-es kilométernél félpályán, irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke is. A tegnap elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így holnap hatályba lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Azonnali tárgyalásokat kezdeményezett a felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára kedvezményes szoftver használatot biztosító szerződés meghosszabbítására a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán Facebook posztjában emlékeztetett, a szolgáltatóval kötött szerződés februárban lejárt. A rendszer már a 90 napos türelmi idő alatt működik, ami pedig a hónap végén jár le. Azonnali hatállyal felmondta a Népszavával fennálló szerződését a MediaWorks. A kiadó jelezte, nem nyomtatja ki és nem terjeszti tovább a lapot. A Népszava holnapi száma sem jelenik már meg. Az újság jelentős tartozásokat halmozott fel a nyomda és a terjesztő felé. Ennek rendezéséről a tárgyalások folytak a tulajdonossal, amely azonban ultimátumot adott és az adósság visszafizetését követeli a laptól. A szerkesztőség hangsúlyozta, digitális formában továbbra is kiadják a lapot, és tovább működik a népszava.hu is. Nem nyit ki idén a Szabad Strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos lesz a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály azt mondta, a strand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokolttá teszi. A szolnoki lakosoknak 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosítanak majd az új létesítményben.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Sok napsütés várható, ma kevés, holnap olykor több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol sem lesz. Napközben gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Éjszaka 6-11, napközben 22-27 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 8 óra van, folytatódik az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban, szóval, hogy neked vacsi mellé most a naplementében melyik magyar dal esne jól, várom, hogy megírd 06 30 30 30 380, küldj SMS-t vagy ingyenes Viber-t. Itt a Heaven Street 7 kezdésként.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
0: Ez a Pető.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja az üzeneteket is, meg a TikTok live-ban a kommenteket, a hozzászólásokat, mert hogy live-ot indítottam a TikTokon Petőfi Rádió stúdió néven. Rengetegen csatlakoztak hozzánk az első másodpercekben, például Márkó Komlóról, Dávid Özingerben hallgat minket Svájcban, Ákos Kecskemétről írt, Nikit és Ricsit is köszöntjük Ausztriában. Laci a Boráros téről csatlakozott hozzánk Budapestről, éppen majszolja, eszi a sajtbureszét, úgyhogy jó vacsit, jó étvágyat neked, és integes nekünk, mert hogy a Petőfi Rádió stúdiója konkrétan mondhatni szembe van a Boráros térrel, az A38 hajón található a Petőfi híd lábánál, úgyhogy ezt is megnézheted egyébként a TikTok live-ban, mert hogy közben ezerrel jönnek a kommentek. Tamás Ózdról csatlakozott hozzánk, Icus Zsadányból írt, Judit pedig Kecskemétről, Renit pedig Budapestről köszöntjük, aki éppen könyvet olvas, így a következő dallal téged is megajándékozunk, Filó, 100-szor. De hogy még kinek, kiknek játszhatom? Például Dóriéknak, Szalonnát Sütnek, Bercinek, valamint Antinak választotta a következő dalt. Rita is velünk van, ő Debrecenben a Szoriban hallgat minket, és a párjának Antinak szeretné címezni a következő dalt, aki viszont kamionos, és most is útközben hallgat minket. Természetesen meglepünk titeket, és igen, sokan vagyunk együtt vezetés közben. Éppen ezért várom a közlekedési infokat, és mondom is ezeket. Az M1-esen Bicske és Herceghalom között korábban baleset volt a 29-es kilométernél. Itt már most megszűnt a sávzárás, viszont még mindig több kilométeres dugó van. Tehát az M1-esen főként Budapest felé, Bicske és Herceghalom térségében. Baleset van mentén, két autó karambolozott a 31-es főúton a 35-ös kilométernél, mindez tehát Mende belterületén, és egy info a hétvégére, mert hogy kamionstop lesz a hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt, szombaton hajnal 5 és délután 5 óra között is, sőt, ugye a megszokott menetrend szerint szombat este 10-től másnap este 10-ig az eredeti időszakban is kamionstop, tehát még egyszer a kamionstop a hétvégén szombaton is érvényben lesz, hajnal 5 és este 5 óra között. Így tervez tehát. Mindenkinek jó utat! Útközben pedig együtt hallgatjuk ezt az újdonságot, ami nagyot ment a TikTokon már a megjelenés előtt is. Filó, 100-szor, hol máshol, mint a Petőfi Rádióban.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
0: Kérd most kedvenc magyar zenét.

0: ezt az előadót is
1: a Magyar Zenét Játszó Petőfi Rádióban hallottad először.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nagyon sokan együtt vagyunk, nem csak a rádióban, hanem a TikTokon is, mert ott élőben láthatod, hogy mi történik a stúdióban. 18700 like-nál tartunk. Például néhány másodperce csatlakozott hozzánk Fanni, aki a kisfiának, ZT-nek választotta a következő dalt, hiszen születésnapos vagy. Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig, meglepünk a következő dallal. És Barbie Turáról írt nekünk, hogy a kisfiának, Eriknek holnap lesz a 6. születésnapja. Üzeni, hogy Isten éltessen, te vagy a mindenem. Hát mi is felköszöntjük most a születésnaposokat, ez a köszöntés nekik szól.
3: Happy birthday!
2: ZT-t és Eriket megünnepeljük a következő dallal. Gábor Laki Telekről csatlakozott hozzánk, ő is a TikTok live-ba írt, hogy wellnesseznek a párjával, és hogy nekik játszam a következő dalt. Akkor jacuzzi, sauna, mit csináltok éppen? Jó pihenést, jó lazulást, és köszi, hogy minket hallgattok. Palacsintát süt Gábor és Eszter, szóval természetesen nektek is játszom a vacsi mellé a következő dalt. Zara is velünk van, aki Bostonnak szeretné küldeni a következő számot, üzeni, hogy nagyon-nagyon szeretlek, és hogy még kinek játszom a következő dalt By Alex-től, az most fog kiderülni, mert a kívánságműsor fordítva is működik. Tehát, hogyha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor Dr. Szikora intézkedik, rácsörgök, és átadom neki a te személyes üzenetet.
4: Halló, tessék!
2: Halló, szia Noel, meglepetés a Petőfi Rádióból, Szikora Tamás vagyok, ez az élő kívánságműsor. Jött egy üzeneted a rádióban, ezért hívunk, alkalmas most?
4: Persze, természetesen, köszönöm.
2: Dávidtól kapta meg a telefonszámod, ő írt nekünk, hogy Hello Tomi, légy szíves, lebb meg a legjobb barátomat Noelt, ő Németországban dolgozik, repülőgépekes csinálnak egy-két dolgot. Kívánj neki minden jót, és üzenem, hogy jövő héten találkozunk, hogyha megyünk haza, mert hogy ugye te Németországban vagy, ő pedig Svájcban, úgyhogy már nagyon várja a jövő heti talit.
4: Így igaz, én is nagyon várom. Köszönöm szépen, neki egyem a kis szívét.
2: Szándékosan tudtátok így ezt összehozni, hogy akkor mindketten egyszerre jöttök haza?
4: Nagyon-nagyon véletlenszerű volt, de szólt nekem pár nappal ezelőtt, úgyhogy megpróbáljuk úgy kalkulálni, hogy akkor együtt töltsük azt az időt is, amíg utazunk.
2: Na, de király!
4: Hát, igen.
2: Nem mehetek el amellett sem, hogy írta, hogy repülőgépekhez gyártotok alkatrészeket, tehát hogy ez a munkát.
4: Így igaz.
2: Mit csináltok pontosan?
4: Jelenleg most konyha részeket csinálok.
2: Aha.
4: A nagyon nagy gépeknek a Boeing és illetve az Airbus gépeknek a konyhai részét.
2: Hú, az mondjuk elég menő.
4: Igen. Kicsit komplikál, de meg kell vele birkózni.
2: És mióta dolgozol így ebben a munkakörben?
4: Repülőgépiparban már majdnem az 5. évemet taposom, úgymond.
2: Na hát akkor nagyon sok sikert kívánunk komolyan hozzá. Tehát ez
4: nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon menő, és remélem, hogy büszke vagy erre.
4: Igen, próbálok, de mindig van feljebb, úgyhogy nincs megállás.
2: Addig jó, amíg így érzed.
4: Igen.
2: Na akkor
4: igen.
2: Visszaszámoljuk a napokat a jövő heti talihoz. By Alex és a Fekete, ez a dal most a tiétek lesz a Petőfi Rádióban.
4: Nagyon szépen köszönöm neked is, és Dávidéknak is.
2: Minden jót, csáó, szia-szia.
4: Köszönöm, minden jót, szia-szia.
2: Jöhetnek a további üzenetek is. Ez a Petőfi Rádióban az élő kívánságműsor ma is 9 óráig.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És csekkolom az üzeneteket is, amelyek a 06-30-30-30-380-on érkeznek, meg persze a TikTokon, mert hogy TikTok Live-ot indítottam Petőfi Rádió stúdió néven. Például néhány másodperce a lelkemre kötötte Eszter, hogy üzeni Bodrics Győzőnek, hogy nagyon-nagyon szereti őt. Tehát a következő dalt Eszti küldi Győzőnek. Itt egy üzenet, szia, én a férjemnek Ákosnak boldog 38. születésnapot szeretnék kívánni Debrecenbe, írja Fruzsi a felesége és a kislánya Eszter. Szóval kedves Ákos, Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. A születésnaposok táborát erősíti Ildikó is, aki szintén ma ünnepel, és köszönhetjük Katit az 59. születésnapja alkalmából.
3: Happy birthday!
2: Gratulálunk nektek! Kristóftól kaptam üzenetet. Szia, Tomi! Ennyit írt. Luca, hogyha hallod ezt, hiányzol és szeretlek. Hát Luca biztos, hogy hallja rajtunk keresztül. Des, áthívhatsz. Ezzel a dallal meglepjük Lucát is. Ádám is küldött nekem üzenetet. Szia, én Diósi Peti és Józsi kollégámnak szeretném küldeni a következő számot, ugyanis ők a hétvégén buszozni fognak. Ők fogják vinni a Bajnokok Ligája szurkolóit buszokkal. Szóval akkor meglepjük őket, a srácokat, és kitartást kívánunk nektek erre a hétvégére. Köszi, hogy a buszban is minket hallgattok. Hajósné Mezei Csilla Csongrádról küldött nekem üzenetet, aki a következő számot a drága kis fiának, Hajós Balázsnak Csongrádra küldi, valamint a drága kereszt gyerekeinek, Maka Bencének, Maka Gergőnek és Maka Liliennek, valamint Kummer Áronnak és Hajós Lucának Fábián Sevestjére küldi a következő számot a közelgő gyereknap alkalmából, és kíván nektek minden szépet és jót. Természetesen meglepünk mindenkit a következő dallal. És még hogy kit? Az most fog kiderülni. Valakire rácsörgünk. A kívánságműsor fordítva is működik. Add meg a címzett telefonszámát, én pedig felhívom őt. Reméljük, hogy felveszi a telefont Bazsi. Mert hogy anya-banya adta meg a számát. Hogy hívjam fel őt. És mondjam el neki a rádióban is, hogy mennyire szereti. És hogy siet haza hozzád. Des, áthívhatsz. Ez következik most a Petőfi Rádióban.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
0: Kérd most kedvenc magyar zenét.
4: Néha

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Zoé üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort, aki a tesójának, Kittinek kíván nagyon boldog születésnapot, és alig várja, hogy végre hétvégén találkozzatok. Isten éltesse az ünnepeltet nagyon-nagyon sokáig. Pár perc is kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, kívánságműsor pedig legközelebb holnap lesz a Petőfi Rádióban. Én léptem, szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni.
4: Pattanjon! Jó követően!
3: Színes kövekkel összerakott díszítni.
5: Mozaik.
3: Mozaik, tökéletes.
5: Hordozó lábát és födör.
6: Gitár!
7: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: A műsorajánló után.
1: A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Folytatódik a napos idő, eső nélkül. A NATO főtitkárral tárgyalt Magyar Péter Brüsszelben. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M1-esen Bicske és Biatorbágy között a 31-estől a 19-es kilométerig éjszakai munkavégzés miatt korlátozzák a forgalmat. A Budapest felé vezető oldalon csak egy sáv járható, több kilométeres torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
8: A NATO főtitkárral tárgyalt a magyar miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a találkozó után a közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta, hazánk továbbra sem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. A miniszterelnök holnap az Európai Bizottság elnökével tárgyal. Magyar Péter és Ursula von der Leyen találkozójának fő témája az uniós pénzek hazahozatala lesz. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke is. A tegnap elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így holnap hatályba lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Annak időtartama alatt a hormuzi szoros szabad forgalma korlátozások nélkül helyreáll, Iránnak pedig 30 napon belül minden vízi aknát el kell távolítania. Cserébe az Egyesült Államok fokozatosan feloldja az iráni kikötőkre érvényben lévő blokkádot. Terrorcselekménynek minősítették a reggeli késes támadást Svájcban. Egy férfi a Winterthuri vasútállomáson szúrt meg 3 embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt került a hatóságok látókörébe, és a feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínen érkező rendőrök elfogták.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Sok napsütés várható, olykor több fátyol és gomoly felhővel eső sehol sem lesz. Napközben gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Éjszaka 6-11, napközben 22-27 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness, ebben az órában szóba kerül majd többek között Pakisztán, az urdu nyelv és a Group and Swing zenekar is. Mujahid Zoltán, énekes zenésszel beszélgetek, mindjárt kezdünk, Hello Sunny Roland vagyok.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni, kicsit szűkítem, a jazz és a pop zene világában. Jó, hát swing is lesz benne, és már itt ül velem szemben a stúdióban Mudzsahid Zoltán, énekes, zenész. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
1: Na, csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe oly módon, hogy említettem most három stílust, a popot, a jazz, jó, hát a swing is a jazzhez tartozik, de hogy ez a három az, ami neked beleivódott a bőröd alá az elmúlt évtizedekben.
2: Hát ez így van, ugye sokan nem tudom, hogy mennyire tudják, hogy az életem gyerekkorát én Pakisztánban töltöttem, tehát én ott születtem, édesapám pakisztáni származású volt, sajnos már nem él, édesanyám magyar, és itt Budapesten találkoztak, aztán nagy szerelem, és anyukám mindent feladott itt, és ment a szerelem után, és Karacsiban éltünk, ezt úgy kell elképzelni, hogy 20 milliós kisváros.
1: Kétszer annyi, mint Magyarország teljes lakossága.
2: Teljes lakossága.
1: És kicsivel több.
2: Igen, egy kicsivel több. Tehát én abban a kultúrában születtem, és elég hamar észrevették, hogy van a zenéhez affinitásom, ami abban mutatkozott meg, hogy gyerekkoromban, hogyha ritmust hallottam, tehát babakorom, nem is gyerekkor, babakorba, elkezdtem kalimpálni jobbra-balra, hát a szüleim azt gondolták, hogy valami baj van a gyerekkel, mert nem származom ugye zenész dinasztiából, és így elvittek egy agyspecialistához, hogy azért nézzék meg, hogy talán nem vagyok-e fogyatékos, és elég hamar kiderült, hogy a ritmus érzékem az sokkal fejlettebb az átlagnál, és így indult a kis zenei pályafutásom, ami abból állt, hogy elég hamar kaptak, azt hiszem édesapám mondta, hogy indiai zenével, indiai rágokkal ezek népzenék, azzal kéne foglalkoznom, és egy mester meghallgatott, majd úgy döntött, hogy elkezd velem foglalkozni, és ekkor 3 éves voltam.
1: 3 éves korában, hát az ember vagy a gyerkőc, nem tudom, dömpert tologat, meg a játszótéren csinál ezt, azt.
2: Én is azért meg volt nekem is a gyerekkorom, de ugyanakkor nekem volt ehhez az egészhez kedvem is.
1: Erre pont rákérdeztem volna egyébként a származásodra későbbiekben, de hogyha említed, akkor legyen ennek helye és ideje itt és most, hogyha a pakisztáni származást említjük, akkor szerintem említették már, vagy mondták már neked, hogy nekem mindig eszembe jut az a bizonyos híres énekes, aki el is mondta nem egyszer, nem kétszer, hogy most már nem az a pakisrác vagyok, hanem végre felálltam a Queen-del a színpadra.
2: Igen, igen, a Freddie Mercury-ra gondolsz.
1: Ő is pakisztáni származású volt.
2: Igen?
1: Igen.
2: Én azt hittem, hogy ugye azt hiszem, hogy most nem, tényleg nem akarok hülyeséget mondani, hogy Farsi múltja volt, vagy
1: valami ilyesmi, igen, már Angliában született.
2: Angliában született, azt tudom, de ugye Afrikában éltek sokat. Igen. Hát az az igazság, hogy
1: nem akarok semmiféle hasonlítást ide pakolni, nagyon csak
2: szeretem,
1: úgy említem.
2: Nagyon szeretem Queen-t, és egyébként csak úgy halkan jegyzem meg, lesz a koncerten, amiről majd egy kicsit később beszélgetünk, ezen a jubileumi koncerten egy Queen-dal is saját feldolgozásban.
1: Na majd beszélünk a koncertről, hiszen ugye két évtizedes jubileumot ünnepeltek nem sokára, egészen pontosan június 7-én a Várkert Bazárban a Group & Swing-el, de még vissza a zeneiségedhez, meg a származásodhoz, meg a gyerekkorodhoz. Vannak még képek egyébként arról, hogy gyerekként, fiatalként hogy éltél, meg milyen környezet vett téged körbe ott Karacsiban.
2: Abszolút, mivel ugye 11 éves voltam, amikor Budapestre érkeztünk, és rengeteg emlékem van. Már olyan egyébként, mintha álmodtam volna, mert én azóta nem voltam Karacsiban, sem Pakisztánban.
1: Ez érthető talán.
2: Igen, igen. Ez most egy ilyen hosszadalmas dolog, mert édesanyám úgy döntött, ugye mi, amikor megszületünk, 4-en vagyunk édes testvérek, hogy magyar állampolgárságot fog anyukám kérni, és így is születtünk, hogy magyarként éltünk kint. Ezt a kinteni ország ugye nyilván nem vette annyira jó néven, hogy pakisztáni apától ott születnek a gyerekek és magyarok. Viszont anyukám ezt tudta, hogy minket itt akar felnevelni, és így is kerültünk oda, de visszatérve a zenére, egyszerűen az indiai zenét én elkezdtem ugye tanulni, és a mesterem úgy döntött, hogy 5 évesen benevez engem egy tehetségkutató versenyre, és képzeld el, hogy hatalmas tömegek előtt énekeltem. Most úgy kell elképzelni, hogy volt, tehát én úgy énekeltem, és mindig is úgy léptem színpadra sokáig, hogy én voltam a hangszer mögött is. Most ez indiai hangszer, a harmónium. Ez úgy néz ki, hogyha a magyar megfelelőjét kéne megtalálni, mint a harmónika, amit fújni kell, ugye ez egy mechanikus, autentik hangszer. Viszont a harmónium, az földre kell tenni. Nem tudom, hogy láttál-e ilyen szitáros, meg ilyen tablás ugye indiai előadásokat, és ott szokott lenni egy ilyen hangszer, a harmónium, amit a bal kézzel az ember fújja, jobb kézzel meg a billentyűn játszik. És én ezzel léptem föl. És ott az, azt hiszem, hogy indiai népzenét énekeltem, és közönségdíjas lettem. Uh-huh. És innen indul, onnan datálódik a pályafutásom.
1: Kb. Egyidősek vagyunk, pár évvel vagy fiatalabb nálam. Egyébként a tini éveidet, amikor már kicsit más jellegű zenét is hallgattál, vagy belekeveredtél.
2: Igen,
1: hát... Milyen zene jellemzi? Mit hallgattál? A Queent már említettük nyilván.
2: Igen, de, Michael Jackson most nagy reneszánszat éli, ugye. A film kapcsán őt már kint is nagyon szerettem, illetve Whitney Houston-t nagyon szerettem, George Michael-t nagyon szerettem. Én abszolút a popból jövök, és később ismerkedtem meg a jazz stílussal. És amikor Magyarországra jöttünk 1990 telén, akkor voltam 11 éves, akkor találkoztam ezzel az egész európai zenével, magyar zenével, Máté Péterrel, és teljesen elvarázsolt. És onnantól kezdve már tudtam is, hogy mi az az irány, amit én képviselni szeretnék, és az az irány, ami jelen volt ugye Pakisztánban, az valahogy itt teljesen feledésbe merült.
1: És utána hogy jött az, hogy rátaláltál arra az útra, arra az iskolára, meg arra a zeneiségre, ami egyébként most jellemez téged. Nyilván nem az volt, hogy akkor egyből lett, nem tudom, egy akármilyen popzenekarod majd általános iskolában, középiskolában, hanem hogy ez azért hosszadalmas tanulási folyamat, gondolom, zeneiskola, stb.
2: Így van, így van, így van. Amikor Magyarországra érkeztünk, anyukám berakott minket a negyedik osztályba, és természetesen úgy rakott be, hogy nem beszéltem magyarul.
1: Ez kérdés lett volna egyébként, amikor jöttetek Magyarországra, akkor te beszélted a magyar nyelvet?
2: Nem, nem, nem. Édesanyám nyilván babakorunkban beszélt hozzánk magyarul, de ott vele urdul beszéltünk, ez a pakisztáni hivatalos nyelv. Hinduból, perzsa nyelvből, ilyen, meg az arabból egy ilyen egyveleg mix nyelv. Ezen a nyelven kommunikáltunk, nyilván az édesapámmal is, és a második nyelvünk az az angol volt, mivel ugye Pakisztán is brit gyarmat volt, és angol iskolában jártunk, így angolul is elég jól beszéltünk még akkor most már.
1: Fordítsuk vissza ezt a topikot oly módon, hogy most elég jól beszéled a magyar nyelvet, szerintem ezt rögzíthetjük. Az urdu megy még?
2: Nem. Nem, nem, semennyire nem megy közeldelme, ugye ottani rokonsággal se tartottuk utána a kapcsolatot, és így a két nyelv teljesen helyet cserélt, tehát 100-0-ra.
1: Pedig egyébként azzal a tudással, hogy ha az most meg lenne, akkor te lennél az egyik legnagyobb agy, mert nem gondolom, hogy sokan beszélnék Magyarországon az urdut.
2: Nem. Azt mondják, hogy nem annyira nehéz nyelv, de volt szerencsém, többször pakisztáni nagykövet minket meghívott, és urdul beszélt hozzám, és semmit nem értettem közel, de és az kicsit kínos volt.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mudzsahid Zoltán, énekes, zenész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Mujahid Zoltán, énekes, zenész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Zoli.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, a származásoddal, a pakisztáni származásoddal kapcsolatban, meg a Magyarországra költözéssel, meg az urduval kapcsolatban, amit akkor még beszéltél, most már nem beszélsz, az angol meg a
3: viszont
2: magyar.
3: A magyart meg egyre
2: az
3: jobban.
2: Tökéletes, igen. Na és akkor itt folytatódott neked a zenei továbbképzésed, talán fogalmazzunk így, mindenféle iskolákba jártál, jazzénekre is rátaláltál, meg rátaláltál egy tehetségkutató műsorra, és hát félve mondok, hogy volt. 23 évvel ezelőtt volt mindez.
3: Igen, akkor voltam a 20 év elején, hát most akkor ki lehet számolni, hogy meg vagyok. Igen, tulajdonképpen amikor anyukám berakott minket az iskolába, nyilván a nyelvet nem beszéltük, zenei általánosba jártam, és elég gyorsan meg kellett tanulnom. És olyan érdekes ez, hogy én úgy kezdtem szerintem a magyar nyelvet elsajátítani, hogy ugye a zenei általánosban nagyon sok énekóra volt, és népdaloknak a szövegét, nagyon tetszik a magyar népzene, és aztán bejött a musicales írai, és utána felfedezték, hogy nekem mármint, hogy van muzikalitásom az énektanárnőm, és akkor szerveztek egy diák színpadot, ahol főszerepet kaptam, és így derült ki, hogy én tudok énekelni, és hogy jó is vagyok benne, és az iskola részről is minden támogatást megkaptam. Ha mondhatom, hogy melyik volt az első darab, Mária Evangélium. Ez egy Müller Péter Szijám és Tolcsvai László írta a zenéjét. Ebben a darabban, ebben a rock operában én Jézus szerepét játszottam, és gyakorlatilag onnan datálható, hogy én énekes szerettem volna lenni.
2: Igen. Az van, hogy belekeveredtél kicsit a színpad világába, meg belekeveredtél a zene világába, ez így vegyítődött az életedben. És hogyha az elmúlt 20 évet vesszük, azért a színpad kevésbé van jelen az életedben, úgy, mint ahogy akkor volt. Az csak egy ilyen gyermeki próbálkozás, vagy tini próbálkozás.
3: Ez hogy érted,
2: volt.
3: Hogy a színpad az a mai napig jelen, igen, van, csak hogy a musical.
2: Igen, tehát, hogy nem állsz föl a színpadra, mint színész, vagy nem. Mint musical énekes. Tehát, hogy az nem is volt neked vágy, hogy akkor te musical színész leszel, vagy színész leszel?
3: Bevallom őszintén, hogy akkor még igen, akkor abszolút benne volt, és egyébként már megasztál után néhány megkeresést kaptam, hogy nem lenne kedvem nekem musicalt énekelni. Tulajdonképpen amikor én a jazzzel megismerkedtem az általános iskola belül, amikor már nyolcadikos voltam, akkor valahogy ez a koncert flash, meg az alkotás, meg a zeneszerzés, ez sokkal jobban hatott rám, mint a színészi. Valahogy azt éreztem, hogy az annyira nem én vagyok. Ugyanakkor azért még a nyelvvel is küszködtem. Tehát az, hogy én most itt ülök a stúdióba, és itt tudok kommunikálni, az nekem egy brutál nagy munka.
2: Azt említetted, hogy a népdalokon keresztül tanultál meg, vagy az nagyon sokat segített a magyar megtanulásában. Nem kellett külön tanárhoz járni, mert magyar nyelv egyébként az elég nehéz külföldi.
3: Nagyon nehéz
2: szemmel.
3: Így van.
2: És
3: így
2: az,
3: van.
2: Hogy beültetnek-e, nem tudom, nyelvtanórára, vagy irodalomórára, akkor attól te még nem tudod megtanulni, hogy akkor szótag, toldalék, meg bővítmény, meg...
3: Ragozás, hát ez utána, ez a mai napig is, ez a babebamben, hát néha tényleg az ember nyilván gyorsan beszél, ott elhagyja ezeket. Abszolút logopédia órára jártam, nagyon-nagyon kedvesek voltak a tanárok, napköziben is, a napközis tanára emlékszem, hogy nagyon sokat foglalkozott velem, negyedik-ötödikben. Ugye azért teher alatt nő a pálma, tehát amikor 0-24 az ember csak a magyar nyelvet hallja, magyar osztályba jár, osztálytársak, napköziben is ott vagyok, tehát annyi impulzus ért, amitől tudtam fejlődni. De aztán úgy igazán akkor vettem észre, hogy a magyar nyelv nagyon nagy kihívást jelent, amikor bejutottam a Megasztárba, és kamera előtt kellett beszélnem. Az egy ideig nagyon nem ment. Tehát annyira tőmondatokba válaszoltam. Nyilván az ember akkor zavarban is van, nincs hozzászokva, de hogy nem tudtam magam kifejezni, és rettegtem, remektem, hogy el fogom rontani a szöveget. Sokszor nem értettem, hogy miről énekelek. Nyilván értettem, de a színpadon teljes blackout van, akkor az ember jobban izgul, és sokkal-sokkal nehezebben.
2: A jazzénekre, a jazzre rátaláltál, meg voltak mindenféle ilyen tehetségkutatók az életedben, már kint Pakisztánban is, még gyerekként említetted. A Megasztár, az az első volt itt Magyarországon, vagy hanyadik volt 23 évvel ezelőtt?
3: Hát az első énekverseny volt, ahogy megmérettettem magam, igen. Akkor én már jártam jazz konzervatóriumba, és most már ez, akkor is elmondtam, tehát semmilyen kellemetlenség nincs ebből. Én a Péli Barnabásnak voltam a tanára, az első tanárom volt ő, én pedig az első diákja, mert akkor végzett a Zeneművészeti Akadémián, és ő mondta, aki szintén zsűriben ült, hogy nekem ott lenne a helyem, és próbáljam meg. És tulajdonképpen így vettem a bátorságot, hogy megpróbáljam. Én akkor már azt hiszem, hogy elvégeztem a jazz konzervatóriumot, és utána jelentkeztem. Negyedszer vettek föl a Zeneművészeti Egyetem jazzének tanszakára, ugyanis egy-két embert vesznek fel évente, és brutál nehéz bekerülni.
2: Azt is elvégezted, oda is bekerültél. Akkor te lényegében jazzének művész vagy?
3: Hát a diplomát nézzük, akkor igen, előadó művész és jazzének előadó művész és tanár.
2: Az elmúlt évtizedekben számtalanszor énekeltél különböző színpadokon, különböző együttesekkel. Csak így van jelen a zene az életedben, hogy akkor énekelsz, meg szövegeket írsz, meg zenéket.
3: Dalokat írok, a szövegeket sajnos az nem. Igen. Itt az ábra is mutatja.
2: Másik oldal. Tanítás van-e az életedben, Zoli?
3: Sokáig nem volt, rengeteget tanítottam, aztán amikor így a Megasztár utáni időszak jött, akkor nem is fért bele. Aha. Viszont én mertem egy nagyot álmodni, a Kolman Gábor, aki a Budapest Jazz Orchestra zenekarvezetője, velük együtt én viszonylag sokat dolgozom, és nagyon-nagyon szeretem őket. Ő mondta, hogy Zolikám, van egy ilyen opció a Zeneművészeti Akadémián, hogy menj el, és csináld meg a mastert, és 2016-ban egy öreg fejjel elvégeztem, tehát elmentem a ugyanazokhoz a tanárokhoz, akiktől ugye tanultam. Az emberben van elég magas stresszfaktor van ilyenkor, hogy újra teljesíteni kell, és 2015-et felvettek, és 2018-ban megszereztem a mastert, ami nagyon-nagyon kevés embernek van meg itthon, ezt végül is a non plus ultrája a jazzének. Igen, jazzének master.
2: És akkor tanítasz is.
3: Úgy tanítok, hogy magánúton tanítok, néhány tanítványom van, de egyszerűen időmbe se fér bele, meg valahogy úgy vagyok vele, hogy ha színpadon én teljesen magamat szeretném adni, és nekem az a fő hivatásom, akkor majd később fogok úgy igazán tanítani, amikor már azt érzem, hogy készen állok arra.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mujahid Zoltán, énekes zenész, a Group and Swing énekese. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kulturfitness, és még mindig Muzsahid Zoltán ül velem szemben a stúdióban, énekes, zenész. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél elő.
2: Köszönöm szépen.
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, a jazzzel kapcsolatban, a tehetségkutatókkal kapcsolatban, a származásoddal kapcsolatban, és akkor folytassuk azzal, hogy nyilván számtalan együttes vagy formáció volt, akikkel az elmúlt évtizedekben színpadra álltál. Most már elég régóta egy, mondjuk úgy, hogy elég neves, míves együttes van a hátad mögött. Hát szó szerint is, hogyha felálltok a színpadra, a Group and Swing tagja lettél.
2: Igen, hát hogy mondjam, abszolút ez a fő irány most már egy jó ideje. 8 éve hívott fel a Csík Tibor, a zenekar vezetője, hogy lenne kedvem ott énekelni. És addig én csak a koncertjeikre jártam, ismertem őket jól, mert más formációban mi már dolgoztunk együtt, és aztán leültünk, én komolyan mondom, nem is álmodtam volna, hogy én egyszer Group and Swing tag lehetek. Mindig is vágytam rá, hogy nekem is legyen egy swinges zenekarom, de valahogy addig az nem adatott meg. És aztán átgondoltam az egész dolgot. Bevallom őszintén, hogy a döntésemben azért eléggé hozzájárult az, hogy a zenekar egyöntetűen volt egy titkos szavazás, és az én nevemet írta, képzeld el. Most aztán nem tudom, hogy ez a mese része, de én ezt így hallottam, és azért ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen bizalmat szavaztak nekem.
1: Na most a Group and Swing elég régóta működik, és nagyon sok énekes és énekesnő megfordult már az együttesben. Ez még mindig ugyanaz a Group and Swing, mint ami nem tudom 8-10 évvel ezelőtt volt?
2: Nem, nyilván. Én azt gondolom, hogy azért egy 20 éves zenekarnál, mint ahogy egy 20 éves kapcsolatnál is, vagy akár egy munkakapcsolatnál is, az ember folyamatosan változik. A csapat is változik, és azt gondolom, hogy amikor én bejöttem a képbe, akkor nekem egy feltételem volt, hogy önazonos lehessek. Mm-hmm. Tehát, hogy én tudom, hogy a Group and Swing dalok közül melyek azok, amik jól állnak nekem, és melyek azok, amik nem. És abban tényleg nem erőlködtek. Illetve még egy szabad kezet kaptam, hogy én is, mint szerző, részt vegyek a folyamatokban, és a saját világomat is be tudtam így hozni, és ami nagyon-nagyon pozitív, hogy tudtak reflektálni, hogy a Zoli egy kicsivel popposabb, mint mondjuk a Gáer Bálint, aki annak idején volt, akkor nyissunk e felé, és teljesen egy új irányba mentünk. Tehát a kérdésre a válasz nem ugyanaz a zenekar, mint annak idején volt.
1: Most már csak férfi hang van a színpad elején, tehát hogyha föláll a Group and Swing, akkor egy mikrofon van kitélve.
2: Néha szokott lenni vendég, akkor a Galambos Dorinát szoktuk hívni, vagy volt már példa, hogy Király Viktor tavaly az egyik koncertünkön a vendégünk volt, de jelen pillanatban meg így is döntöttünk, én állok a frontban.
1: A Group and Swingen kívül bármi más van-e az életedben, ilyen mellékprojektek, side projektek vannak-e?
2: Volt nekem egy Szécsi Pál emlékestem, amit azért kezdtem el csinálni, mert tulajdonképpen a Megasztár óta nagyon-nagyon sokan hasonlítanak hozzá, és aztán mertem egy nagyot álmodni, mert annyi levelet kaptam, annyi megkeresést, hogy énekeljek már Szécsi Pált. Bevallom őszintén mindig Máté Péteres voltam, tehát hogy az a stílus sokkal jobban, meg Cserháti Zsuzsát, tehát Szécsi Pált én annyira nem ismertem. Aztán jött egy Tánzal Fesztiválos felkérés, ahol úgy döntöttem, hogy jó, akkor most megpróbálom ezt a stílust, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy színpadon éltem azt meg, amit talán az előtt soha, hogy ezek a dalok, mintha nekem írottak volna. Tehát van egy ilyen side, ami egyébként, amikor bekerültem a Group and Swing-ba, fővonal volt, mert én abból merítkezve a táncdal fesztiválok világába saját dalokat is írtam, és az is volt a terve majd egyszer egy ilyen lemezt megjelentetni, viszont a Group and Swing hátszél, vagy hogy is mondjam, felkarolt, és felemelt, és valahogy azt éreztem, hogy most akkor ez a swinges, popos vonal, ez sokkal jobban működik.
1: És a kettőt nem lehet vegyíteni?
2: Abszolút lehet.
1: Már úgy értem, hogy akkor Szécsi Pált, Cserháti Zsuzsát átírni swingbe.
2: Igen, gondolkoztunk, még nem tartunk ott, mert itt azért egyöntetű szavazás kell hozzá. Furcsáltak a zenekar tagok is, hogy az hogy lehetne. Hát szerintem működne, mint ahogy a Budapest bár is mindent átdolgoz, és mennyire jól szólnak.
1: Szóval a Group and Swing volt az életedben, akkor más együttes nincs. Csak ez, meg a saját kis Szécsi Pál.
2: Igen. Illetve még a Lőrinc Ádám, aki a Group and Swingnek a zenei vezetője. Uh-huh.

0: csak együttessel.
1: Nem. Abszolút szóló projektben voltam, és próbáltam én a saját. Ugye voltam a Dalban is 2015-ben, hál' Istennek bejutottam a legvégéig. Egyszerűen most így hozta a sors, hogy kerestem az utat, és azt gondolom, hogy a 30-as éveimben én sem voltam megérve. Nagyon-nagyon sok minden történt, és azért szoktam azt mondani, aki 20 évesen tudja, hogy mit akar, az el is éri. Én nem tudtam. Én csak csapódtam, én szerettem a swinget is, a popot is, a tánczenét is, és egyszerűen éltem a mának, semmilyen koncepció nem volt a fejemben. Az így 40 pluszosan alakult ki, amikor tudtam, hogy mi az az irány, amit szeretnék.
0: A Verával csak barátnők vagytok, vagy zenésztársak is?
1: Verával mi nagyon-nagyon jó barátok vagyunk, és együtt is szoktunk fellépni.
0: A Tóth Verára gondolok.
1: A Tóth Vera, igen, abszolút. Csak így gondolkoztam, hogy minden jelen van, és egyébként egy annyira fantasztikus dolog, hogy a Verával a színpadon, azt most már kimerem jelenteni, hogy csak egy emberrel éltem át, a Szulák Andival, mert van egy közös műsorunk. Egyébként kérdésedre a válasz, van egy ilyen produkció is, amit a Szulák Andival ketten viszünk, a Nagy Találkozások koncertsorozat, ott pedig a legnagyobb magyar dalokat énekeljük, Balázs, Fecó, LGT, most megint csapongom, tudom, Demjén Rózsi, de hogy ez most jutott eszembe. A Verával az valami olyan pillanatokat tudunk megélni, amit egyébként a közönség nagyon jól reflektál rá, hogy azon túl, hogy én azt gondolom mind a ketten egy szinten tudunk énekelni, egy olyan töltetet tudunk belerakni, amiről nem kell magyarázni, tehát hogy nagyon-nagyon mély.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mudzsahid Zoltán énekes, zenész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Mudzsahid Zoltán énekes zenész ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia,
2: köszönöm a meghívást.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában. Itt az ideje, hogy ráforduljunk az aktualitásra, ez pedig az, hogy ugye a Group and Swingről már beszéltünk 8 évvel ezelőtt, egyszer csak ugye bekerültél az együttesbe, beleszólhatsz az alkotási folyamatokba is, nyilván számtalan koncerten vagytok túl. A következő, az egy ilyen meghatározó pont lesz az életedben, az életetekben, mert hogy hát egy ilyen kisebb jubileumot ünnepeltek.
2: Így van, kisebb, nagyobb, 20 éve létezik a zenekar, 2006-ban alakult, és ennek lesz a megkoronázása a Várkert Bazárba. A Várkert Fesztiválon belül, tehát Várkert Fest egyik kiemelt műsora vagyunk mi, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Én többször léptem fel a Várkertbe, és tényleg az a patinás hely, és az a millió, az a profizmus, ami ott jelen van, egyszerűen szerintem az egy álom, és a koncert június 7-én, ez egy vasárnap napi napra esik, este 7 órától várunk minden kedves érdeklődőt.
1: 20 éves az együttes, a Group and Swing, a jubileumi koncert. Megvan már egyébként a setlist?
2: Meg, hogyne, az már jó ideje megvan. Ilyenkor ugye óvatatlan, hogy húristen, hogy miket fogunk játszani. Ugye,
1: ez a kérdés, kell... hogy visszanyúltok, 20 éves dalok is lesznek, vagy csak azóta
2: az összes lemezről lesznek dalok, hogyne. Hát amikor én bekerültem 2018-ban, én azokat a dalokat énekeltem, amik ugye nem velem váltak ismerté, de elsajátítottam ezeket a dalokat, így, illetve vannak az emblematikus dalok, azokat nem lehet a koncerten kihagyni. És amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy 2024-ben jelent meg a Respect című nagy lemezünk, Lőrinc Ádámnak köszönhetjük, aki olyan hangszereléseket csinált, tehát pop dalok, pop előadók, akik előtt nagyon-nagyon tisztelünk, azoknak a dalait átkonvertáltuk, többek között Freddie Mercury, Queen-től van a Don't Stop Me Now, például ez is el fog hangzani a koncerten, és teljesen egyedi új feldolgozásban lehet ezeket hallgatni.
1: Volt már sajtótájékoztató, ott voltál te is. Állítólag, nem tudom, hogy erre gondoltál-e, vagy nem erre gondoltál, ezért teszem föl a kérdést, amikor elmondtad azt, hogy akkor készültök valami meglepetés produkcióval, valami nagy durranás lesz majd ott június 7-én.
2: Hú, igen, erről nem beszélhetek. Aki eljön, az meg fogja látni, de lesz egy nagyon-nagyon jó kis show elem. Ennyit elárulhatok.
1: Szurák Andit említetted, ő lesz a show elem?
2: Nem mondhatom.
1: Egy hét múlva lesz a koncert, vagy kicsivel több, mint egy hét múlva, ilyenkor kell nektek próbálni?
2: Hogyne!
1: Group and Swing próbál?
2: Hogyne próbálna, és ráadásul, amiről nem beszéltünk még, hogy a fúvó szekció, ugye két trombita, pozan, ugye harsona, és szaxofon, srácok velem együtt táncolnak, és koreográfiai próbákra járunk. Például tegnap is ott voltunk, zenei próbákra járunk, ugye valahogy most szintet akarunk lépni, és abszolút egy show elemmé tenni az egészet, hogy mindenki érdekelt benne, és olyan tök jó koreográfiák annak, hogy szoktam mondani, hogy a Bruno Marsnál is ugye zenészek mozognak. Nem kell ilyen bonyolult dolgokra gondolni, de az egész zenével együtt a közös mozgás az nagyon-nagyon jól tud mutatni.
1: Kicsit vissza a show elemre. Előveszed újra azt a hangszert, amit gyerekkorodban bűvöltél?
2: Nem, hát annak semmi helye nincsen az indiai hangszernek ebben a jazz pop zenében. Nem.
1: Szóval június 7-én koncert, a setlist már készen van, lesz valami meglepetés, amiről egyelőre még
2: nagyon
1: nem beszélhetsz.
2: Nagyon jó meglepetés lesz, látványos lesz. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, és a koncertnek a tematikája, tényleg lehet táncolni, mindenki érezze jól magát. Mi ünnepelni fogunk, és az egészet egy ünnepi hangulatban szeretnénk eltölteni.
1: Swing, jazz, pop, igen, ennek megfelelően akkor a stílusnak megfelelő outfit, tehát hogy akkor csokornyakkendő, fekete öltöny, fehér ing, neked a színpadon.
2: Abszolút. Szerintem látványos lesz a ruha, és az utóbbi időben én erre nagyon sok energiát fektetek, hogy jól nézzek ki, meg a zenekar is jól nézzen ki, és vannak divattervezők, akikkel megterveztetjük a ruhát, és szerintem ez nagyon fontos. Viszont a közönségtől nem elvárás, tehát jöhetnek nyugodtan farmerbe.
1: Egy koncert, ami 2 évtizedet ölel át. Nyilván voltak viták, gondolom, az együttesen belül, hogy akkor ez belefér, ez nem fér bele, ezt én szeretném, azt ő szeretné, ezt ki kell hagyni, stb. Nem lehet minden slágerdalt, vagy minden nagyon szeretettel beletenni. Gondolom, hogy medlik készültek, nem egy, nem kettő.
2: Igen. Medlik is vannak, ahogy említettem, ugye a tisztelgés lemezről, illetve most nyilván én vagyok ott elől, tehát elsősorban tőlem kell, hogy hiteles legyen az egész. egész, és szerintem olyan dalokat választottam, amelyeket elég gyorsan mindenki megszavazott, hogy jó, jó, ezek a dalok legyenek. Aztán vannak olyan dalok itt, amiket nem énekeltem, és erre alkalomra megtanultam, tehát régi group and swing dalok, és aztán a próbán úgy döntöttek ők is, hogy Zolikám, ezt fogjuk játszani, mert ez nagyon-nagyon jól áll tőled. Illetve még csak egy ilyen gondolat erejéig, hogy tavaly Magyarországot képviseltük Japánban, az Oszakai Világ Expon, és ott ugye a teljesen egy órás koncertet adtunk, csak magyar dalok, japán közönségnek, és brutál nagy sikere volt. És akkor jöttem rá, hogy tök mindegy, hogy az ember milyen nyelven énekel a zenének, annyira egy közös nyelve van a zene, és az energiát érzik, akkor az abszolút úgy is átjön, és pont azt láttam, ami egy nagyon-nagyon megható pillanat volt, hogy a refréneket a japán közönség tátogták a szájukat, tehát levették, és utána 200 ember odajött hozzámért, meghajoltak, ugye ott a köszönöm az arigátó, és egyszerűen nagyon-nagyon megható volt, hogy mennyire, tehát a saját dalainknak is, az ott derült ki, hogy a saját magyarul eléneklő, magyarul előadott daloknak mennyire nagy hatása volt a japán közönségnél.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Zoli, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Az egyik vonatkozzon a zenére oly módon, hogy 7-én tehát jubileumi koncert, új dalok születnek a Group and Swing házatáján.
2: Nagyon jó a kérdés. Én írtam két új dalt, amit be fogunk mutatni, illetve Lőrinc Ádi is írt a zenei vezető, zongoristánk, illetve Almási Atti, a harsonás srác, a zenekar fúvós szekciója, az egyik tag, ő is írt a dalt, tehát lesznek új dalok, amik tulajdonképpen azt fogják mutatni, hogy merre tart a zenekar. A két dal, amit én írtam, az én életemből merítkezik. Nekem nem olyan rég volt egy mély pont az életemben, és abból én kimásztam, hál' Istennek külső segítséggel is, és csak annyit mondok, hogy a dal címe Kristálytiszta, és itt is a nálatok bemutattuk ezt a dalt. Nekem nagyon-nagyon fontos, ahogy az előbb is említettem, hogy ön az nos legyen a zenekar is, én is, és a stílus, amit képviselünk.
1: Legutolsó kérdés a végére, június 7-én tehát 20 éves jubileumi koncert a Várkert bazárban, a Várkert Festen. Ezzel indul lényegében, gondolom, a nyaratok. És aztán itt vége is, nem lesz több Group and Swing koncert a nyáron?
2: Hogyne lenne, hogyne. Egyre jobb felkérések jönnek, egészen most már ősszel is vannak nagyobb koncertek, illetve télen is. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó irányban megy az egész, és azért megy, mert sok energiát teszünk bele.
1: Zoli, köszönöm szépen, hogy jöttél.
2: Köszönöm szépen is a meghívást. Köszönöm szépen. Hogy hova

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Mudzsahid Zoltán énekes zenésszel beszélgettem, a következő órában pedig Pribojszki Mátyás szájharmonikás zenésszel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Nekem a Balaton, a Riviera, napozni ott szeretek a homokon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Folytatódik a napos idő eső nélkül. A NATO főtitkárral tárgyalt Magyar Péter Brüsszelben. Kiadják az ittasan vezető Tiszás képviselő mentelmi jogát.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között a 31-es és a 19-es kilométer között éjszakai munkavégzés miatt korlátozzák a forgalmat. A Budapest felé vezető oldalon csak egy sáv járható, több kilométeres torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: A NATO főtitkárral tárgyalt a magyar miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a találkozó után a közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta, hazánk továbbra sem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. A miniszterelnök holnap az Európai Bizottság elnökével tárgyal. Magyar Péter és Ursula von der Leyen találkozójának fő témája az uniós pénzek hazahozatala lesz. 5 embert gyanúsított meg, egyet pedig őrizetbe vett a rendőrség a vidéki gyermekvédelmi intézményekben elkövetett bántalmazások és szexuális visszaélések gyanúja miatt, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény. A tegnapi akcióban Csongrád, Csanád és Békés vármegyei helyszíneken, köztük egy Csanád palotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A hatóságok az eljárásban nevelőket, gyermekfelügyelőket és intézményvezetőket gyanúsítottak meg a kiskorúak bántalmazásával, illetve az esetek elhallgatásával, eltussolásával. Elismerte a Tisza párt országgyűlési képviselője, hogy korábban ittasan vezetett. Varga Lőrinc Mihály közösségi oldalán közölte, hogy másfél éve egy rutin ellenőrzésen alkoholt mutatott kínál a szonda. A felelősségét elismeri és meg fogja szavazni mentelmi jogának kiadását. Az eljárás előzményeként Forsthoffer Ágnes házelnök kedden jelentette be, hogy indítvány érkezett hozzá a politikus mentelmi jogának felfüggesztésére. Összeverekedett 4 férfi délután Csepelen. Az incidensben több szúróvágó eszközt és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben 2 súlyosan, 2 pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Sok napsütés várható, olykor több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Napközben gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Éjszaka 6-11, napközben 22-27 fok várható. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között New Orleans, a blues zene és egy repülőtéri ellenőrzés is. Pribojszki Mátyás szájharmonikás zenésszel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szanni Roland vagyok.
4: Kultúrfitness.
2: Kulturfitness.
6: Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
2: Ez a Petőfi Rádió.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni. Van egy srác a magyar könnyű zenei életben, hogyha fogalmazhatok így, inkább rockzene vagy blueszenei életben, aki már hát több mint két évtizede ott van a különböző színpadokon, különböző formációkban, vagy ugyanabban a formációban, aminek a nevét egyszer csak megváltoztatta valamilyen okból kifolyólag, és már itt ül velem szemben a stúdióban Pribojszki Mátyás, zenész, szájharmonikás.
2: Nagyon megtisztelő, köszönöm szépen, hogy itt lehetek ebben a nagyszerű műsorban, amit már te is évtizedek óta vezetsz. Egyébként 3+ évtized most három már az a kettő. Igen, azt néztem, azt számoltam, hogy 33 vagy 34 negyedik éve van színpadi jelenlét. Egyébként a zenekari formációm a 20+ év, amit a felvezetőben mondtál. Ugye, hogy ez elindult Pribojszki Mátyás bennév alatt a 2000-es évek elején, egészen pontosan 2004 decemberében, és akkor az idők alatt egy olyan változáson ment keresztül, hogy 2018-tól pedig ugyanez a nevű csapat most már, vagy hát azóta Jumping Mad and His Combo néven járja a hazai és a nemzetközi klubokat, fesztiválokat.
1: Azért kellett a változás állítólag, mert hogy nagyon szép neved van, viszont az nem biztos, hogy nem tudom, angol nyelvterületen vagy Szlovákiában, hát figyelj, vagy bárhol ki tudják mondani.
2: Az a durva, hogy nem feltétlenül a Pribojszkival volt a gond.
1: Tényleg? Én azt hittem azzal.
2: Az is retevre, Pribojszki Mátyás. Hogy alapvetően, tehát ezt a Mátyás nem tudják hova tenni.
1: A Mátyász.
2: Kérdezed, de hogy nem, tehát ezt úgy még Matályász, meg ilyeneket, tehát ne tudjátok meg. És alakult ez a dolog, tehát folyamatosan volt ennek egy ilyen visszajelzés a nemzetközi fesztivál szervezők részéről, és 2018. február 8-án engedtünk a nyomásnak egy belga kis turnénk alkalmával, amikor ott a backstage-ben az újságíró fotós megint feltette a kérdést, hogy és úgy, hogy egyébként előre le volt gyártva, hogy Mátyás Pribojszki Band, ilyen mocskos nagy méretben, ilyen, hát ilyen habszilikát jellegű anyagból, hogy azt kitették ilyen tépő záras jelleggel a dobos mögé, tudod,
1: és a jöttek a zenekarok.
2: És mondtuk neki, hogy akkor ezt most már nem kell kitenni, mert hogy akkor mostantól. És akkor mi lesz? Mondom, Jumping Mad and His Combo. Komolyan is ők ezt megírhatják meg? Mondom, persze, hát mostantól mondtam a srácoknak, hazajöttünk, lekommunikáltuk, ennyi volt. Tehát ebben nem csináltunk nagyobb ügyet, mint amit kellett volna. Igen, hát volt ilyen, volt olyan visszajelzés. Figyelj, az a Jumping Mad dolog, ez pedig az én kis ugró múltamra utal, mint volt úszó, meg a színpadon van egy ilyen kis jellegzetes ugrás. Régebben többször, az utóbbi évben csak egyszer.
1: Hát az idő mindannyiunktól telik, mondjuk így. Azok a bizonyos rugók, amik ott vannak a térdünkben, a bokánkban már nem biztos, hogy ugyanúgy működik.
2: De kötelező, hogy legfeljebb annyi, nem munk olyan magasra.
1: Hát meg utána 3 hétig fáj.
2: Így van, de ezt nem mondjuk.
1: Az adrenalin viszi az ember.
2: Ez is sajnos, igen.
1: Hogyha már arról beszélsz, hogy Belgium, meg újságírók, stb. Azért az elmúlt években, évtizedekben azért nektek számtalan olyan helyzetben, vagy neked számtalan olyan helyzetben kellett megállnod a helyed, ahol mindenféle újságírók kérdeztek, mert azért azok az anyagok, amik megjelentek tőletek, akár a Pribojszki Mátyás Banddel, akár a jugutódjával, a Jumping Mad and His Combo-val, az mindig ilyen nagy nemzetközi sajtó érdeklődésre tartott számot. Tehát, hogy azért nem egy, nem két ilyen külföldi interjú készült veled.
2: Ez így igaz, de most, hogy mennyire nagy, meg mennyire nagy, én ezt nem szeretném megítélni. Komoly a szakmában nagyra és sokra is tartott, és komoly szaklapok, tehát például ilyen a Blues Blast magazin, vagy a amerikai American Harmonica World magazin, szóval sok olyan volt, vagy a németországi Blues News, vagy a norvég, vagy a finn, mert itt ezeknek az északi országnak...
1: Beszélem külön... mindegyiket, főleg finnül.
2: Nem, hát általában ugye ennek angol. A nyelvezete angol sajnos, vagy szerencsére nem tudom, hogy ennek a zenének is az, tehát a mi saját számaink is ezen a nyelven születnek, hogy igen, hát sokszor volt ilyen szitu, aminek egyébként szerintem tökre örül az ember, hogy egyáltalán így megkérdezik néhány dologról te, hogy honnan jöttél a falontól, tudod, szóval, hogy azért ez még így a nyugat-európai szegmensben benne van még mindig egy kicsit ez, hogy mi még mindig ez a 89-es falbontás után egy kis Balkán ország vagyunk, ahol azért nagyon sok, nem csak a kultúra területén, a tudomány területén is, nagyon sok egyéb területen születtek nagyon nagyszerű dolgok, magyar emberek által, kezéből, stb. És ez a zenére is vonatkozik, nem csak mi vagyunk azok, akik egyébként nemzetközi szinten is megmérettették magukat, vagy megmérettetik magukat folyamatosan, és ide-oda-amoda mennek, hanem vannak rajtunk kívül is. De ugye most velem beszélgetsz, úgyhogy most rólam kell beszélni magunkról. Nem, ezek nagyon nagy dolgok voltak, és tök jó, és volt egyszer-egyszer olyan kihívás is. Tehát azért volt olyan, amikor mondjuk az egyik egy görög online magazin készített interjút ilyen Zoom-on keresztül. Aha. És ott azért voltak olyan jellegű kérdés, amit az előbb itt felvezettem. Tehát ilyen magyarországi szociokulturális kérdések, amit így megfejteni egy ilyen interjúban viszonylag nehéz, nem csak azért, mert nem biztos, hogy annyira mélyen képbe vagy minden egyes részletével, hanem alapvetően meg is lepődsz, hogy tök jó, hogy ők például érdeklődnek ilyen dolog irány, hogy hogy alakult a blues zene Magyarországon a 90-es évek eleje óta például.
1: Hát ez furcsa abból a szempontból, hogy Görögország azért viszonylag közel van hozzá.
2: Igen. Tehát, hogy ők is pontosan tudtak.
1: Kellene, hogy rálássanak. Én egyszer Amerikában tapasztaltam, ez még a 90-es évek vége, ilyen 97-89 magasságában volt, amikor valahol, nem tudom, Salt Lake City magasságában egy ranchen grilleztünk, és akkor ott a házigazdák kérdezték, hogy és akkor most Magyarországon milyen az államforma, vagy hogy akkor ott milyen politikai rendszer van, igen, vagy hogy élnek ott az emberek.
2: Igen, nekünk olyan tapasztalt pont Amerikában egyébként, ami nagyon durva volt, hogy voltatok is egy hónapos turnénk a Little G-vel és a Mr. Jambalaya-val, nem ez Zolivari trióban, a G szervezte ezt akkoriban, ezt a kultúr turnét, és volt egy nagyobb fesztivál buliben, egy Junction City-be, Kansas-be, és ott tulajdonképpen a közönség nagy része ilyen a bluesos szlengel élve fekák voltak, és de ti több ezer ember ott, klasszikusan tudod, kukoricát grilleztek, húst, és akkor a családonként ültek, néztek, nagyon nagy területről az adott fellépőt. És akkor vége volt a bulinak, tök jó sikerült, táncoltak ott, meg minden az emberek fölpattantak, tehát tényleg egy nagyon szívfeszuló, remek buli volt, és hát szerintem ott adtuk el az összes kivitt CD-t. És akkor volt egy nagy feka srác családjával, aki így ott odajött hozzánk, és akkor kérdezte, hogy akkor ti most akkor melyik államból is jöttetek? És akkor mondtuk, hogy mi nem államból jöttünk, egy másik földrészre konkrétan. És akkor mondtuk, hogy Hungary, meg Magyarország, és hogy ez, és akkor is, hogy ez, és akkor persze, tudom, hogy jó Magyarország, ott Franciaország mellett. És akkor mondtuk, igen, de nem. Szóval, hogy ők valóban nem minden részletével vannak tisztában, meg miért is lennek, tehát ott az oktatás is azért más.
1: Igen. Hát meg egy állam azért legalább négyszer akkor,
2: mint
1: Magyarország.
2: Így van, mint az a mi kis országunk, de nem is, ez inkább vidám volt, mint szomorú, szóval az a lényeg, hogy legalább egyet be tudta azonosítani, hogy tehát, hogy na.
1: Valahol Franciaország valósága.
2: Igen, 1500-al arrébb, de...
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Pribojszki Mátyás, szájharmonikás zenész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Pribojszki Mátyás szájharmonikás zenész, az elmúlt több mint 30 év egyik zenei meghatározó alakja ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Én köszönöm, hogy itt lehetek nálad. Ismét megtisztelő, meg ezek a szavak, meg ezek a felvezetések. Meghatározott, hol meghatározott?
1: A színpadokon, meg a bluzzenei életben.
2: Igen. Hát csináltunk sok mindent, ez így igaz, tehát azért végülis, hogy egy számot kellene vetni, akkor vannak számok, csak nem tudom, ez kit érdekel, én magam, engemet sem érdekel, de hogy mit tudom, múltkor összeszámoltam, hogy valami 16 vagy 17 nagy lemezünk jelent, meg persze nem csak a Jumping Martins Common, mert az visszadátumozó körül, azt hiszem, hogy 7 a nagy lemezt jelent, de a korábbi zenekaraimban formáció, duo formáció, ripoffa, stb. Azért az nem olyan kevés, ezek mind rendes official kiadott lemezek, és van bakelit is. Tavalyról.
1: Gazetta?
2: Van. Az első két Blues Fools lemez 98-ban és 2000-ben jelent meg a második, és sőt, előtte még 96-ban is jelent meg egy Blues Fools, az csak kazettán, a Full Story címmel, utána a Fools in the Blues című lemezünk az kazettán és CD-n már, és ugyanígy volt az On the Move is 2000-ben, ott már csak nagyon kevés kazetta és több CD, de a lényeg, hogy ezekből van egy-egy példány, viszont lejátszani már nem tudom.
1: Jön vissza egyébként, hogy állítólag lehet kapni mindenféle vókmeneket, igen. Na de nem is ez a lényeg. Említettél sok-sok nevet az elmúlt szűk negyed órában, 20 percben, az egyiket most citáljuk ide, akivel a közeljövőben megint lesz egy megmozdulásotok, aki a blues zene élet egyik
2: legjelentősebb csibésze.
1: A Lil G.
2: Barátom, aki hát szerintem így 30 éve zenész kolléga, zenész barát, azon is túl talán sok, tehát azt hiszem, hogy eleve köszönhetett az ennek, hogy életem turnéját szervezte le, de szerintem egyébként neki
1: ez
2: is,
1: az amerikai turné.
2: Igen, szerintem neki is az volt egyébként, azon kívül persze mind a kettőnek voltak külön-külön nagy pillanatai.
1: Várj, még mielőtt folytatnád életetek turnéja, pár éve, sok évvel ezelőtt
2: amerikai. Nem olyan, hogy 2014 őszén volt ez.
1: Hát azért az 12 számolom, mindegy, szóval ott vannak olyan sztorik, amiket nem szívesen mesélnél el így mikrofonban?
2: Nyilván. Nincs, én mindent elmesélek. Tehát a New Orleans-i topless bárba a történeteket is nagyon szívesen, tehát megosztom veletek. Én meg a drága közönséggel is. Igazság szerint ez egy olyan turné volt, amit szerintem a legtöbb zenész, bármint, hogy aki ebben a élőzenei szektorban dolgozik, úgy értem, ilyen nevezzük ezt idézőben rock and roll-nak, blueszenésznek, rockzenésznek, nem tudom, akik így egy kicsit ilyen erőteljesebben élik az életüket. És ott ez, na, tehát úgy indult az egész, hogy eleve sikerült összehozni a Gabesznak, nem tudom, 7 vagy 8 koncertet, tehát, és ez mindegyik más államban. Tehát mi úgy mentünk ki, hogy megnézzük azokat a nagyon fontos pontokat, tehát itt gondolj ilyenekre, hogy Muddy Waters emlékház, Sonny Boy Williamsonnak a sírját, stb. Uh-huh. Amit úgy mindegyikünk érdekelt, New Orleansba bejutni, stb. És akkor mindenhova tudott szervezni a Gabesz bulit, úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog volt szerintem mindannyiunknak, és nagyon jó bulik voltak, tehát azt nem is gondoltuk, ez csak egy habatortán, de a lényeg, hogy tehát a kaják, amit végigettünk, valami 6000 mérföldet vezettünk ezeken.
1: Autóval mentetek,
2: a G-nek volt egy legendás GMC busza. Aha. És abba hárman, bepakolva, stb. Sőt, fesztiválra, korábban említett egy Junction City-s fesztiválra, idézőjelbe béreltünk ritmus szekciót. Tehát azért mondom, ilyen csúnyán, mert fogadtunk föl vendégzenészeket ritmus szekcióval, pénzért természetesen, és akkor ott a fesztiválon 5-tagú formációra. Ez a G-nek a kapcsolatai voltak, és akkor ott úgy léptünk fel. Szóval ott a legnagyobb élmény, mint nekem, aki ilyen gasztrológus, aki ilyen blues és gasztrológus, imádom a konyhát főzni is, meg tehát én magam is készítem sok dolgot így a gasztro területén, és tehát az nagyon volt.
1: Az neked ott Mennyország volt egyébként, Közép-Amerika meg New Orleans.
2: Mennyország volt, és plusz 8 kiló.
1: Mennyire így voltatok?
2: Tehát egy hónap, és ez úgy volt, hogy 91 kilósan érkeztem, és 99 kilósan távoztam. És az volt a durva, hogy mert akkor rég nem dohányoztam, ezen a turnén, viszont úgy... tehát a legnagyobb sztori egyébként ebben a turnében az az volt, hogy nem Enzoli barátom, Mr. Jambalaya, aki a Jambalaya zenekar frontembere megálmodója, aki a New Orleans zene magyarországi helytartója, képviselője, ő nem repül. Szerintetek, hát, hogy megy ki Amerikába az ember, ha nem repül?
1: Nem mondod, hogy elindult 3 héttel korábban hajóval, hogy...
2: De akkor... kérek szépen! Zoli, eleve, busz, Prága, London és hajó... Ő végigtolta, tehát neki a sztoriai.
1: És ráadásul úgy, hogy akkor az nem is 3 hét, mert ugye körülbelül mennyi egy hét alatt megy át az Atlanti óceánon a hajó.
2: Figyelj, nem volt az neki 3 hét, szerintem körülbelül 2 hét volt neki a komplet kijutása.
1: Igen, mert innen Budapestről még el kell jutni a Portugáliáig, vagy valahová, és akkor onnan megy majd tovább.
2: És tehát eleve azzal kezdődő dolog, hogy amikor én kiér, tehát a Zotyászka, ő meglepte a G-t hamarabb már, aha, taxival a címen, ő oda talált, aha, a nagy pakkal, tangoharmonikával, mindennel, Atlantában abban a településre, ahol a G lakott a feleségével, gyerekével. Aha. És majd másnap érkezett a Pribojszki, aki elég kijöttek a reptérre, és hogy kicsekkoltam az atlanti reptérre, hogy nem volt olyan egyszerű, mert ugye hát ott is ugye a nagy kigyúrt srácokat elővettek, hogy ez a kis alacsony dagadt csávó mit akar itt nálunk, és akkor mondtam, hogy blues zenei körutazás, blues zene, komolyan, és azért táskám teli harmonikával, aha, tudod, már rögtön biztos dolgozni fogok, pénzkeresnem, nem, ez kötelező, hát én harmonikás vagyok, hozom magamba, belefújtam ott a riportnál a hangszerbe egyet, mehet. És akkor kiérek a reptéről, hát a két mafiózó ott vár, érted, rettenetes. Cigizve van, mert senki nem cigizett akkor közünk, ezek ott cigiznek. Mi van, mondom, csak nem szívunk, mondom. Nem, rendes, cigi. És akkor mondja Gabesz nekem, hogy vagy ez kám, kérsz akkor egy cigit? Hát, már régóta nem cigizünk, de kérek. És akkor így indult a turné, hogy American Spirit nevű narancssárga, indiánok által mindenféle tartósítás mentes dohánnyal töltött cigarettát ott az atlanti reptéren elszívtam egyet, és utána az első dohányboltba egy ilyen 10-es pakkot be, akkor mondom, ez most úgy fog történni, ez a kis turné, gyerekek, hogy végig cigizzük. És így is volt.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Pribojszki Mátyás, harmonikás, szájharmonikás, zenész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: jeszcze pusta, chusta, chusta, mogę dodać. Meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkecsíkot túsztam magam után, magam után.
1: Petőfi Rádió.
2: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
3: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Pribojszki Mátyás, szájharmonikás zenész, dalszerző, zeneszerző velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
4: Én is köszönöm, hogy itt lehetek nálad.
3: Lilügyi Viviről és a vele kapcsolatos élményekről beszélgettünk az elmúlt szűk 10 percben, negyed órában, és azt nem mondtad el egyébként, hogy most megint lesz nektek közös megmozdulásotok, hogy előre felé tekintünk.
4: Igen, minden éve szokott valami lenni, de ez ami most lesz majd július 5-én. Mm. Ez egy vasárnapi nap ráadásul. Szabad mondani helyszínt? Kobuci kert, budapestiek számára is, nem csak a budapestiek számára, vidékiek számára, egyik kedvenc ilyen kültéri helyszín, és mi is általában évente egyszer meg szoktunk ott jelenni a kis műsorunkkal, de most úgy beszéltük meg G-vel és az ő csapatával, hogy közös zenekari buli lesz, tehát a est folyamán fölép a Jumping Madness Combo és a Little G-Vival Band. Ez egy egész estés blúzes lesz, sőt, nekünk, ha minden úgy alakul, mi nyitjuk az estet, ez az én kérésem is volt. Nekünk lehet, hogy még lesz egy kis amerikai plusz vendégünk is aznap, de őt nem promotáltuk a Facebook és egyéb eseményekbe, ez meglepi lesz, és azért szerintem egy jó 3 órás élőzenei dolog lesz, és azt beszéltük, hogy a végén természetesen lesz egy kis össznépi örömzene, ami ebbe a műfajba elengedhetetlen, főleg, hogyha nem utálják egymást a főhősök, a mi esetünk már ez így van, hogy nem utáljuk egymást, hanem nagyon szeretjük, én legalábbis. Úgyhogy ez egy olyan este lesz, ami szerintem nem is tudom, hogy volt-e ilyen, hogy nem külön fesztivál, hanem mi magunknak szervezzük ezt össze, mert ez így történt.
3: Hogyha már beszélünk vendégművészekről, vagy ismerősökről, meg barátokról, vagy kollaborációkról, akkor itt az ideje, hogy folytassuk egy másik jellegű kollaborációval, vagy a zenékkel, talán fogalmazzak így. A legutóbbi album az talán tavaly látott napvilágot, ez a Forward volt.
4: Ez a Forward volt, igen.
3: És akkor most az van, hogy azóta születnek új dalok.
4: Új dalok is, és most ami érdekes dolog, hogy a lemez kapcsán 2 olyan dalt terveztem megjelentetni, ami ugyan rajta van a lemezen alapfelvételként, de mind a 2 megvan egy kicsit csavarva. Az egyik az majd reméltek premier plánban majd megjelenik. ez egy, nem is tudom, hogy fogalmazzak, talán egy ilyen retro, rockabilly vagy boogie, amiben műfajba be lehetne így tenni, mindenesetre rendkívül vidám. Egy csomó pozitív visszajös érdekes ilyen visszacsatolás review érkezett csak a számról, mert kikerült egy-két olyan zenei platformra, ahol vannak ilyen kurátorok, akik visszajeleznek, hogy egyáltalán mi ez az egész, úgyhogy meglepődtem, hogy angol-amerikai vonalról milyen pozitív visszajelzés volt, szóval tényleg egy vidám életvidám nóta.
3: Melyik ez a dal?
4: A számnak a címe pedig Jumping Matt Jumps, vagyis amikor Pribojszki Matyi ugrándozik, Jumping Matt ugrándozik az éjszakában, és ő az élet királya. Tehát számot írt már rólam Rip Off Raskolnikov 2-t is, de hogy magadról kell hülyeséget írni, az így most tavaly derült ki, hogy végül is kéne egy néhány sort, ami persze nem valós, meg fikció, mert hogyha nagyon belemegyünk a szöveg értelmezésbe, akkor simán lehetne az is, hogy valami kelet-európai autókkal lehúzott ablakokkal, ilyen műfuxokkal béran a szövegbe megyünk az úton, és királyok vagyunk. De nem ez lett, hanem az egész számba megcsináltuk live session verzióba, tehát ezt úgy kell elkezdeni, hogy tök élőbe felvettük, és tök élőben ráment az a session, live session videó. Úgyhogy nem vittük el ebbe a vicces irányba, a szám természetesen maga az az, de a képi világ az hozzá csatolva egy egyszerű stúdió felvétel lett, mint ahogy egyébként a szám is. Inkább a számnak ez a nagyon energikus, lüktető groove-ja, ami fontos.
3: De akkor ez nem kollab, ez csak Jumping Matt at Eliscombe.
4: Ami kollaborációval történt, az a lemez megjelenésével kapcsolatos, akkor ugye ebbe a számba nem vettek részt a hölgyek, az énekes hölgyek, illetve a fúvó szekció, viszont a lemez mondható kis néhány állomásos turnén kiderült, hogy az a bizonyos szám tök jól működik, hogyha rajta van a női vokál és a fúvó szekció, Úgyhogy bementünk korra és felvettük, és ez viszont nincs a lemezen rajta, ezzel a verzió, ez pedig jövő hónapban szeretnénk kihozni, és ez egy nagyon durva videóklip is készült, és ez az a szám, amit arról próbáltam írni, szerintem erről beszélgettünk veled egyszer, amikor a lemez megjelent, hogy hogy áll ez az egész technikai, technológiai dolog itt a világban, a zeneileg, a tudományban, és minden másban, hogy mennyire zavar bennünket az MI, az AI-ja, az, hogy helyettünk már elvégeznek dolgokat, stb. Ez a szám ez arról szól, hogy nem biztos, hogy ez jó irány, és a videóklip egy full professzionális AI a közreműködő dolog, de egy nagyon komoly stábcsinálta, tehát ez nem az, amikor
3: te megcsinálod otthon
4: magadnak. Tehát filmesek csinálták, úgyhogy nagyon durva lett. Én most láttam végig, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, ha majd kijön, hogy maga a szám és maga a videót össze tudják tenni az emberek, meg a nézők, meg a hallgatók, hogy egyébként ez pont arról szól, mint ez a videónak nem kéne, hogy szóljon. Szóval az egészet próbáltuk ezt úgy, hogy ja, és plusz kollaborációval, női vokál a fókuszációval kiegészül. De igazi kollaboráció...
3: Ezt még most nem mondd el, mindjárt visszatérünk rá, jó? Szóval beszéltünk róla, hogy akkor itt ez a vadonatúj

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Pribojszki Mátyás ül velem szemben a stúdióban, szájharmonikás zenész, zeneszerző, dalszerző. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Én is köszöntelek, szeretettel, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Ott szakítottalak félbe az imént, hogy azt mutat, hogy tényleges kollaboráció, mert ugye vannak olyan dalok, amiket kicsit átalakítottatok, és akkor megjelenik benne a női szekció, az énekek, stb. De tényleges kollaboráció.
2: Tehát amikor nem a lemezen közreműködnek, hanem külön játszunk. Körülbelül 15 éve van egy nagyon jó kapcsolatom egy amerikai stábbal, akiket többször elhívtam a Szájharmonika klubba vendégként, meg kisebb turnékat is szerveztem nekik. És úgy alakult az élet, hogy a szájharmonikás kolléga az nem nagyon jött az utóbbi időszakban, és más gitárossal dolgozik, de a gitáros itt maradt Európa szerte, elsősorban, mint a Balkán vonalon mozog. Imádja Kelet-Európát, úgy hívják, hogy Ryan Donohue, és vele ez a kapcsolat továbbra is mélyült és élővé vált, olyannyira, hogy néhány évvel ezelőtt elkezdtünk dúóban játszani, tehát Jumping Matt, egész pontosan Ryan Donohue and Jumping Matt, ez a kis dúó formáció neve, és ez annyira kinőtte magát, azon ki, hogy van egy tök komoly repertoárunk és programunk, azon ki, most idén a Veszprém Fest elhívott bennünket Beth Hart elé bemelegíteni a közönséget ezzel a kis duó formációval, és én is meglepődtem, és nagyon örültem, de kiderült, hogy ez azért alakult így, mert hogy a főhősnő, Beth Hart is csak egy négy fős zenekarral érkezik, tehát itt szó nem lehetett négy fő zenekarról, tehát itt maximum szólisták duók jöttek számításba is. Amikor kérték az anyagot be, akkor elkötem, mert van Ryan-en néhány minőségi legmagas színvonalú ilyen YouTube linkünk, és elküldtem, és a Beth Hart menedzsmentje erre rábólított. Úgyhogy mi fogjuk felvezetni ezt a kis világsztárnak a koncertjét ma július 16-án, hogy nagyon örülök, és Ryan-nel ezen kívül van egy csomó együttműködésünk, nem csak duóban, hanem megyünk Katowice-vel együtt, a zenekaron vendégekként is eljön. Szóval ez egy élő együttműködés, nem mondom, hogy heti szintű, de azért mindig vannak jó kis dolgok, és hát ezen kívül, visszatérve ezekre a kollaborációkra, ez már nagyon régóta tart, valamikor a 2000-es évek elején, amikor elindult ez a Megasztár, meg nem tudom milyen műsorok, akkor jöttek ki a fiatalok. És valahogy amikor ez a Tóth Verás sztorivó jött ki, akkor az a generáció, szinte mindenkinek a lemezén játszottam. Nem csak én, csomó más közreműködő zenész, és akkor elindultak, és akkor ez egy folyamatot indított el. Én utána régi nagy nevű magyar előadóktól, tehát Bobó, Kovalszki, KFT, és felsorolni is néz kiknek a lemezén, tehát nem tudom, vagy 100 lemezem, tudom, játszottam, de nem ez a lényeg, hanem ezek is kollaborációk, főleg akkor, amikor a stúdió munka kiteljesedik akár egy-egy koncert meghívással, hogy azt az albumot bemutatjuk itt, ott, amott. Szóval ezek nagyon fontos pillanatok voltak az életem, és nemzetközi szinten is sorolhatnék föl nagyon sokat, de most tök fölösleges, tehát, és ezek imádom. És most van egy friss projekt, és a Corinnának a projektje, ami októberben lesz nekik lemezbemutatójuk, azt hiszem, talán akváriumban, hogy emlékszem, és nagyon nagyon örültem, hogy fölhívtak és meghívtak két nótára az új lemezre, amivel én nagy örömmel mondtam igent.
1: Említetted, hogy lesz majd a Lili G. Vivilla koncert, igen. Említetted, hogy mentek a Veszprém Festre, és igen, hogyha a nyarat vesszük, ami egyébként most már kopogtat szerintem az ajtón, igen, akkor azért mindenféle ilyen jazz fesztiválokat még lehet említeni, ahol már biztos, hogy ott lesz a Jumping Matt.
2: Igen, nagyon-nagyon szomorú vagyok abból a szempontból, tudom, hogy nem látod rajtam, de egyébként meg igen, hogy egy-egy a hazai fesztiválon, ahol évekkel ezelőtt játszottunk, és ez most itt a panasznak a helye, úgy lépek fel, hogy vendégként én is. Tehát, hogy ha mondtatok fesztivált például, ami így tök érdekes, hogy most az utóbbi években egyáltalán nem voltunk, például a Művészetek Völgye, ahol korábban még saját udvarom is volt, ahol ilyen mindenféle koncerteket össze lehetett hozni. Most valahogy a Jumping Madness kombót, vagy nem vagyunk szem előtt, vagy nem tudom, úgy nem, viszont nagyon hálás vagyok, hogy Dániel Balázs zenész kollégám, barátom, a Boogie Woogie triójával visz magával, meg nem csak erre a bulira, hanem játszunk vele most Győrbe is, meg több helyen, és mi volt még egy olyan fesztivál, ahol így megyek, valahol volt még egy, majd vendégeskedés, na hát most ez persze nem jut eszembe.
1: EFOT szín.
2: Nem. Ja, ilyen kézed, ilyen nagy nevű nagy fesztivál, akkor tök régen, az EFOT-on egyszer voltunk jó néhány évvel ezelőtt, a színen meg valamikor kb. 10 éve utoljára, úgyhogy nem ilyen kisebb fesztiválokon játszunk itthon, ami ilyen nagyobb dolog, hogy az októberi már az nyár, tehát az már ősz, megyünk vissza a belga-holland frontra ismét játszani, és benne lesz az a buli is a idei kis turnéba, ahol történt a névváltás. Ugye 18-ban voltunk a tutajára. Igen, megyünk ugyanarra helyszínre, és szerencsére vissza.
1: Hát itt majd visszaváltoztatjátok a neveteket.
2: Itt majd, nem kell semmit, ez működik, szerencsére működik. Úgyhogy van rengeteg olyan nyári rendezvény.
1: Kezd
2: Rosérizi Jazznapon is játszunk. Így van. Lábatlan, te már megnézted, biztos, hogy játszok, annyira hülye vagyok, hogy a saját buliját nem tudom. Tényleg Lábatlani Blues Fesztivál. Az is egy nagy szület, nem is tudom már, Misike, vagy 18 év, vagy csinálja biztos. Éves szinten. Úgyhogy azért, tehát azt nem mondom, hogy nincsenek, mert vannak, de hogy közel sem olyan a mint mondjuk, mit tudom, 15 évvel ezelőtt. Persze sok minden változott, nyilván az élőzene helyzete is, a műfajok is, most már azért a fiatalok is tök mást hallgatnak sok esetben. De azért mi tartjuk a missziót, és visszük a hátunkon, meg a szívünkben ezt a zenét.
1: Születnek a dalok, jönnek majd ezek a bizonyos kollaborációk, meg mentek koncertezni, és igen, akkor szerencsére. A nyár most arról fog szólni, hogy az előbb említett dalok azok elkészülnek, és utána koncert, és a dalok születése az utána háttérbe szorul a nyár.
2: Nem szorul háttérbe, mert elkezdtem már most egy csomó dallal foglalkozni, ami új dalok. Nem, mint hogy ezek ilyen világ megváltó dalok lennek, hiszen aki ismer bennünket, az pontosan tudja, hogy azért, tehát ez egy alapvetően egy blues alapú zenekar, érintünk sok más műfajt, amiket mi nagyon kedvelünk, a jazzy, soul, sok esetben rock and roll, boogie, de azért az egy alapvetően egy behatárolható zenei műfaj, nem egy populáris műfaj, nem egy mainstream műfaj, mi ezt próbáljuk életben tartani, meg mi ebben gondoljuk magunkat őszintének, szóval mi nem tudunk nagyon más csinálni ebbe a korba már, meg amúgy sem, mert hogy ezzel foglalkozunk, ez a mi életünk. És szóval jönnek új dalok, amivel most elkezdtem már én magam foglalkozni, én azt gondolom, hogy ősszel tuti jön ki egy új, és most azt a metódus fogjuk választani, hogy nem lemezt hozunk ki rögtön, hanem ilyen szingliket, tehát ilyen dalokat, 3-4-et, és én majd jövőre szeretnék egy komplett lemezt úgy kihozni, amikor már a megjelent szinglők is rajta vannak, és azok is, amelyek nem jelentek külön meg. Szóval ez a jövő évi terv, de idén kezdünk.
1: És minden marad úgy, hogy akkor angol nyelv.
2: Minden marad angol nyelv, de nekünk van különben affinitás magyar nyelvre, ha hiszed el, ha nem, pont múlt héten keresett meg egy írósrác, hogy átküldte a elképesztő műsor versét, meg minden, meg olyanokat is, hogy csinált rá zenét, és hogy nem nézném meg, hogy nincs olyan, amit esetleg. Mert mindig érdekes az, hogy van egy író, aki ír verseket. Aha. Mondjuk, hogyha valami periódikus vagy referens verseket ír, akkor abból azért egyszerűbb gazdálkodni vagy gondolkodni, mert azért ugye, ha mi zenei műfajunkban gondolkodunk, akkor az sajnos egy behatárolható keretrendszerben működik. Ezért szoktam én azt mondani, hogy nagyon nehéz magyar nyelven jó blues-t írni, mert a mi zenei világ, vagy a mi
1: nyelvezetünk
2: egyszerűen nagyon annyira színes és annyira nehéz kibontakoztatni, hogy mindig, hogy az ember egy jó minőségű magyar szöveget ír, akkor arra nem blues alapú zenét akar írni, hanem arra egy csomó, már inkább ilyen szinte ilyen popdalok jönnek ki. Arra alkalmas a mi nyelvünk, arra viszont nagyon jó. Én azt érzem, hogy erre a klasszikus blues zenére nagyon nehéz. Nem mondom, nem lehet. Voltak erre próbálkozások. Nem mondom, hogy az én világom azok, amik megszülettek. Mert egyszer leegyszerűsítik sajnos a mondani valót. Amikor egy kicsit színesebb, meg mélyebb a mondani való, az nagyon nehéz bluesban előadni, vagy pedig olyan blues készítesz rá, ami már senkit nem érdekel, tehát nem akar senki ilyen, tudod, ilyen nagyon szomorú dolgokat.
1: Ennyi fért ebbe a beszélgetésbe.
2: Nagyon kevés volt. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Én is köszönöm. Kellemes további szép estét.
2: Legjobbak azok.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és közeledünk a hét végéhez, már csütörtök van, és hát csütörtökön is van programajánló. Fekete Laci már itt van a stúdióban, már amit hoztál, szia!
1: Szia, Rali, és köszöntöm a hallgatókat is. A Média Klikken is visszanézhető a Lepattanó című magyar film, ami a gombfociról, mint sportágról szól. A Lepattanó egy érzelmes sportvígjáték az esendőségről, a szeretetről, a kitartásról, és tisztelgés a sokunk által kedvelt fantasztikus magyar játék a gombfoci előtt, úgyhogy szerintem egy nagyon-nagyon érdekes és színes magyar film, ez tehát a Lepattanó a Média Klikken.
0: Köszönjük szépen, Laci!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Mudzsahid Zoltán énekes zenésszel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Pribojszki Mátyás szájharmonikás zenésszel beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Sunny Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most startol a kitekintő, amiben minden héten a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb és legnépszerűbb dalait mutatjuk be neked. Ma este is megéri tehát velünk tartanod. Már is kezdünk!

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában a kitekintő szól Fekete Lacival és a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb zenéivel. Következő zenekarunk a Brit News, ami júniusban fogja megjelentetni 10. nagylemezét. Utoljára egyébként 2022-ben jelent meg lemeze a srácoknak, úgyhogy már éppen itt volt az ideje egy újabb albumnak. Ezen lesz hallható majd a Hexagons című dal is, az újdonság mondani valójában a fejlett technológia miatti szorongástól szól, valamint arról, hogy már a több emberi kapcsolat is kiüresedett. Én személy szerint nagyon-nagyon várom ezt az új zenei anyagot, ami tehát júniusban érkezik, a Hexagons pedig azonnal szólít a Petőfin.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és még egy remek darra kitekintőt hallgatod. A ma este utolsó zenekara a New Jersey-ből származó amerikai rockbanda, a Bleachers. A zenekar 2013-ban állt össze, és azóta folyamatosan ontják magukból a jobbnál jobb dalokat. Idei friss megjelenésük például a We Should Talk, ami többek között arról a kellemetlen érzésről szól, amikor tudjuk, hogy hamarosan egy komoly és kellemetlen beszélgetés elé nézünk. Hát szerintem ezzel mindenki tud azonosulni. Ez tehát a We Should Talk itt a kitekintőben.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben az elmúlt 60 percben a Petőfi kitekintőt hallgattad. A jövő héten csütörtökön ismét kitekintünk, és elhozzuk neked a világ legnépszerűbb zenéit. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Szakcsi Jazzóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia világában fogunk kalandozni. Kicsit szűkítem, mert ez egy elég tág. A mentes gasztronómia világában, és már itt ül velem szemben a stúdióban Horváth Judit, cukrász. Egyelőre ennyit mondok, aztán majd mindjárt jobban belássuk magunkat abba, hogy milyen végzettségei vannak. Még köszöntelek, Judit, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszöntelek én is téged, köszönöm szépen a meghívást, illetve a mentes közösség nevében is nagyon köszönöm a meghívást. Üdvözöllek téged is, és a hallgatókat is.
1: Azt említettem, és akkor kezdjük ezzel, hogy cukrász vagy. Alapvetően nem vagy cukrász, de az lettél, meg sajtkészítő lettél, meg mindenféle dolgokkal foglalkoztál külföldön és belföldön, aztán egyszer csak jobban belástad magad, valami okból kifolyólag a mentes élelmiszerek, a mentes kenyerek, a mentes sajtok, stb. Sütemények világába.
2: Én saját érintettség miatt kerültem bele, mint ahogyan nagyon sokan mások is. Tehát nyilván nem így indult, hogy akkor én most recepteket fejlesztek és könyveket írok, mert a tevékenységemnek egyébként ez a fő profilja, illetve az edukációnak különböző formái, workshopok, előadások, stb. Tehát nyilván azzal kezdődött, hogy én jöttem arra rá, illetve én engem diagnosztizáltak érzékenyként. Nálam nem volt annyira pontosan behatárolható először, hogy milyen is ez az érzékenység, illetve milyen mértékű. Idővel ugye ez a diagnosztizálás, ez mindenkinek, aki ebbe belecsöppen, tudja, hogy nem egy egyszerű dolog, illetve nem is egy egyhetes, egynapos történet. Általában szenvedés és hosszas betegség és tünetek árán jutunk el ide, és aztán szépen lassan alakult úgy, hogy ez a szakmámmá vált. Más háttérből jöttem, illetve hát részben más csak, mert bölcsészként, majd kommunikációs szakemberként végeztem, ezután pedig játékterápiával foglalkoztam Angliába, illetve ebből ott kint csináltam diplomát, és én azt gondolnám, hogy mostanra ez az összes terület igazából az én életemben összeért.
1: Csomó kérdésem van az iménti mondataid kapcsán. Kezdjük azzal, hogy bölcsészként végeztél, tanárként dolgoztál, és utána nagyon sokáig, állítólag 6 éven keresztül te Angliában éltél.
2: Miért?
1: 9 éven keresztül?
2: Igen.
1: Ráadásul.
2: Igen.
1: Miért hagytad itt Magyarországot?
2: Azt hittem, az lesz a kérdés, hogy miért jöttem vissza, mert általában.
1: Kezdjük az elején.
2: Nálam nem volt semmi ilyesmi célja, hogy én most akkor el akarok menni Magyarországról. A férjemmel mentünk el együtt, maximum 2 évre, hogy a nyelvet jól megtanuljuk. Igazából ennyi volt a cél, kis kaland és világlátás, soha nem terveztem kimaradni. Tehát arra a kérdésre, hogy miért jöttem vissza, ez szokott a válaszom lenni, hogy én soha nem is akartam kimaradni, magyar vagyok, és az is maradtam. Nagyon-nagyon élvezetes volt, és ugye nyilván szakmailag jutottam előre annyira, hogy mindig távolabb került ez a pont, amikor végül visszajöttünk, ez 2006-tól 2015-ig volt. Nekem például akkor lett gyermek, én nem tudtam volna elképzelni sem azt, hogy ő ne nőjön fel az anyanyelvével, sem azt, hogy a családja ne legyen körülötte.
1: Azt említetted, hogy nyelvtanulás miatt, hogy szeretted volna megtanulni, tökéletesre fejleszteni. Can you speak English fluently without mistakes?
2: Completely. Yes, I can.
1: Tökéletes, nagyon jó. Az ostani gasztronómiába mennyire ástad bele magad? Mert a magyar gasztronómia az kicsivel másabb, mint a fish and chips országa.
2: Nem kicsivel másabb, teljesen más szerintem. Szoktak ezzel viccelni, ugye, hogy egy angol gasztronómia nem létezik, de ez persze nem igaz. Viszont ami mindenképpen igaz rá, hogy ez egy olvasztó tégeje rengeteg kultúrának. Egyébként meg melyik gasztronómia nem. De ott különösen látványos az, hogy milyen hatása volt rá mindegyik népcsoport, amelyik oda valamilyen történelmi okból bevándorolt. Én ezt imádtam, én rám nagyon nagy hatással volt ez a gasztronómiai olvasztó tégeje, és én minden kis szeletkéből hoztam el magammal, ugye ott nagyon erős a különböző indiai kultúráknak a behatása, illetve ugye jamaikai például az afrikai államokból nagyon sok ételt megismertem, és én, mivel az elején különösen ugye én magam is külföldi voltam, úgy alakult nekünk a 9 év alatt, hogy nagyon sokszor találkoztunk, és inkább barátkoztunk olyanokkal, akik maguk is külföldiek voltak, bár én én angol vagyok, mert én megszereztem kint az állampolgárságot.
1: Még az is lettél ráadásul.
2: Igen, igen, úgyhogy én kettős állampolgár vagyok, illetve hát a gyermekeim ugye születetten azok. Én mindkettőre büszke vagyok, szerintem ez engem nagyon erőteljesen formált.
1: 15-ben jöttetek vissza, azt mondtad. Igen. Akkor abban a bizonyos tesztben, amit ki kellett tölteni, benne volt az, hogy második Erzsébet vajon királynő-e Angliában?
2: Nekünk fel kellett esküdni a királynőre, igen, tehát ott úgy volt, igazából történelmi volt inkább a teszt, tehát nem kérdőjelezték meg az embernek a nézeteit, meg a hitét ilyen szempontból, de amikor állampolgársági esküt tettünk, a királynőre fel kellett esküdni, és egyébként volt gasztronómiai kérdés is az én tesztemben.
1: Miről? Igen. Shepherd's pie?
2: Igazából arról, hogy mi befolyásolt a mai gasztronómiai képét, és akkor ugye kértek történelmi példákat, amit az előbb ugye említettem. Érdekesen alakult, mert a kárinak például az a formája, amit az angolok káriként ismernek és esznek, a Indiában nem létezik abban a formában. De vannak egyéb ilyen ételek is, amit az angolok úgy átalakítottak a saját ízlésvilágukra, hogy igazából egy külön gasztronómiai fogás lett belőle.
1: Londonban voltatok egyébként?
2: Londontól körülbelül egy órára, a Temze torkolatában úgy hívják, hogy Southend-on-Sea, egy nagyon szép tengeri parti város.
1: És akkor a visszajövetel az azért volt, mert hogy akkor köszönöm, megkaptam az állampolgárságot, megtanultam a nyelvet, megszülettek a gyerkőcök, gyerünk vissza, hogy akkor ők otthon nőjenek fel a saját környezetükben, és te meg visszacsöppenj a saját kis világodba.
2: Ezt nagyjából jól összefoglalta, de volt akkoriban egy egészen konkrét oka, aminek egyébként van is köze az allergiához. Ugye amikor az én édesapám volt fiatal, akkor még ezeket a dolgokat nem ismerték. Szerintem még most is egyébként gyerekcipőben
1: 70-es, 80-as években nem is ismerték.
2: Még amikor én voltam gyerek, sem.
1: Igen.
2: Egyébként érdekes, hogy ezt mondod, mert pontosan abban az időszakban volt néhány olyan év, amikor a gyerekeket születés után mindjárt tesztelteik vérből. És nekem például volt olyan évfolyam társam az iskolában, akiről akkor ott kiderült, és az egész életét, tehát én 78-as születés vagyok, és egész életét ő lisztérzékenyként élte. De ugye, amikor az édesapám fiatal volt, én egyébként meg vagyok győződve, hogy ez egy nagyon komplex kérdés, ez az allergiák kérdése, és hogy miért alakult a társadalom most ilyen szinten érzékeny allergiása, és ez a szám, ahogy mi beszélünk, óráról óráról és napról napra nő. Ez egy komplex dolog, tehát termelés, ugye növényvédőszerek, és minden olyan technika, amivel ételt készítenek, meg amilyenné vált ugye a diétánk, az erre szerintem hatással volt.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Horváth Judit, cukrász, receptfejlesztő, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Horváth Judit cukrász. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy
3: nagyon szépen elról. Köszönöm.
2: Nem egyszer, nem kétszer említettem, hogy cukrász vagy, állítólag ez egy ilyen, hát nem tudom, sugallat vagy jel volt, hogy egyszer kaptál egy olyan osztályt, akik egyébként cukrászok voltak, és te magyart tanítottál nekik.
3: Én magyart és kommunikációt, ugye említettem, hogy bölcsészként végeztem, és tanárként dolgoztam egy nagykanizsai középiskolában, és ott voltam egy olyan osztályfőnöke, akik cukrász tanulók voltak, és mivel mindig ott lógtam a tankonyába, az üres óráimban, mondta a kolléganőm, hogy most indul egy felnőtt képzés, nem szeretnél csatlakozni. Tehát felnőtt képzésben tanárként a saját iskolában lettem cukrász, de azt, hogy onnan indult, én ezt kifejezetten nem mondanám. Tehát én egy olyan családban nőttem fel, ahol minden asszony konyha nagyasszonya volt, ilyen mátriárkának mondanám őket, mindenkinek meg volt a saját területe. A nagynéném, az egyik nagynéném dödöllében volt jó, a másik nagynénémnek egy részeges nevű sütije volt, ami verhetetlen, a nagymamám
2: rumot olyan... vagy pálinkát tett bele?
3: Igazából szerintem ezt is, azt is mi volt otthon, ez így működik, de a nagyanyám pedig sváb volt, ő még német ajkú sváb volt, ők pedig olyan sós tánglit készítettek, ami utánozhatatlan, bárki bármit csinál.
2: Szóval akkor már gyerekkorodban jött, de ez ott a megalőkést, és aztán cukrász lettél, a cukrászság után pedig még a sajtkészítésbe is beleástad.
3: Az később jött, mert körülbelül szinte azután, hogy én a szakmunkás vizsgámat megcsináltam cukrászatból, igazából az volt az egyik oka ennek, hogy tudtam azt, hogy a férjemmel elmegyünk Angliába, és szerettem volna egy ilyen extra lábat, és az első munkám egyébként Angliában egy cukrászati munka volt, én beugróként dolgoztam egy helyi pékségben, úgyhogy mindjárt elég nagy szeletet és rálátást kaptam abban, hogy ők milyen süteményeket, péksüteményeket készítenek.
2: Aztán egyszer csak kiderült, hogy érzékeny vagy, és akkor utána elkezdted átalakítani az életet.
3: Nálam, ahogy említettem korábban, hogy ez nagyon ritkán egy gyors folyamat, tehát általában tünet együttesek sokasága vezet egy felnőttnél arra, hogy az orvosok azt gondolják, hogy akkor érzékeny lesz. Nálam például egy pajzsmirigy betegségből visszavezetve gondolták azt, hogy akkor nézzük meg, nem vagy érzékeny valamire. Egyébként engem Angliában diagnosztizáltak, nincs nagyon különbség abban, hogy hogyan közelítik meg az egészségügyben az érzékenységet, illetve hogy hogyan diagnosztizálnak. Annyi viszont van, hogy itt Magyarországon ahhoz, hogy valakiről megállapítsák, hogy cöliákiás, ugye egyetlen útja, módja van, ami biztosan orvosilag rámondható, és ez pedig ugye egy biopszia, tehát a bélrendszerbe végzett biopszia. Angliában pedig preferálják azt, hogy először az ember egy ilyen orvosok által vezetett eliminációs diétát csináljon, ami azt jelenti, hogy kivonsz minden lehetséges allergént a diétádból, és akkor szépen lassan vezeted vissza, és ételnaplózol. Tehát én ott ezt csináltam másfél évig, és ezután csinálnak biopsziát, ha szükséges.
2: Mire vagy allergiás?
3: Hát nálam a fő az a glutén és a tejfehérje, és ez nem laktózérzékenység, hanem ez tejfehérje allergia.
2: Azt jelenti, hogy minden egyes teljes élelmiszert ki kell zárnod, mert hogyha eszel belőle, akkor utána egy napig rosszul vagy.
3: Így van. Hát, vagy tovább. Én az a ritka eset vagyok, aki már háromszor életében anafilaxiával reagált tejfehérjére, illetve szójára, mert ez az utolsó, de szója az nagyon érdekes, itt jön be az, hogy valaki lehet úgymond keresztallergiás, tehát lehetnek olyan tünetek, ami hasonló fehérje felépítésnél, például a tejnél ilyen a zöld borsó, tehát hasonló fehérje felépítéssel ugyanúgy reagál valaki rá, például a kislányom tejfehérje allergiás, ő reagál a borsó fehérjére, tehát ő még olyan mentes élmiszereket sem ehet, amiben borsó fehérje van.
2: Amikor ez kiderült, akkor utána elkezdte tudományosan beleásni magad, hogy akkor milyen ételeket kellene készítenem, mert hogy akkor nyilván azok a bizonyos helyek, ahová esetleg korábban jártatok, nem tudom, palacsintát enni, túrós palacsintát, az egyből kiesett.
3: Így van. Én a beleásást inkább egyébként könyvekben és interneten végeztem, mert ugye, amint elmondtam, én olyan családban jövök, ahol az volt a szokás, hogy otthon főzünk, tehát annyira nem is gyakran szoktam sem én, sem a családom valahol enni, de most már én abszolút bizalmatlan vagyok, tehát én nagyon ritkán eszem meg valahol valamit, ahol nem tudom pontosan, vagy valaki már nem próbált, aki...
2: Mindent át kellett alakítani, ami azt jelenti, hogy nem elég az, hogyha bemész egy boltba, akkor utána azokat a bizonyos tejtermékeket, vagy tejtermékes pultot, ami van, azt felejtsd el, ne nézd rá, sőt, még hát a laktózmenteseket is felejtsd el, hanem a kenyereket is meg kellett nézni. Hogy akkor azt is felejtsük el, és akkor itt jött az, hogy akkor én majd sütök magamnak mentes kenyeret?
3: Ugye én kenyeret például kovásszal akkor is sütöttem már otthon, nyilván nem menteset, és akkor el kellett tenni egy évnek, így a felocsúdás után, hogy azt mondjam, hogy akkor, mert először csak elhagytam mindenféle kenyeret, megkóstoltam az ilyen bolti lisztkeverékes kenyereket, ez még Angliában volt, akkor úgy gondoltam, hogy akkor én teljesen boldogan elélek kenyér nélkül, és akkor ugye ezután jött az, hogy kell erre legyen megoldás, kell, hogy legyen olyan kenyér, ami hasonlít erre az igazira, és azt az élvezeti értéket hozza, és így alakult szépen lassan, ugye a helyettesítések, hogy egy főzeléket hogy készítek el, és akkor szépen lassan saját tapasztalattal, illetve olvasmányokból jöttem rá arra, hogy mit, mivel lehet helyettesíteni, és akkor ezután jött az, már akkor megszületett a gyermek a Angliába, hogy kellene valami olyat találnom, őróla is kiderült, hogy tejfehérje érzékeny, a glutén érzékenysége később derült ki, és akkor itt gondoltam azt, hogy erről mást is tanítani kéne.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Horváth Judit, cukrász, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk. Cigány.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Horváth Judit, cukrász és sajtkészítő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Judit.
3: Köszönöm szépen.
2: Számtalan könyvszerzője, nagymamáink mentes kenyere.
3: Nagyszüleink mentes kenyere.
2: Nagyszüleink mentes kenyere. Mi az öt könyv? Akkor gyorsan tegyük már tisztába.
3: Legelőször egy nem mentes könyvvel kezdtem ide haza. Én már Angliában is írtam, de ott óvodapedagógiai szakkönyveket. Itthon egy cupcake-es könyvvel kezdtem, és akkor itt jön, amit ugye mondtál, hogy hatott rám az angliai tartózkodásom, én ezt egy kis külön csodának tartottam, és a nagyon sok magyar süteményt alkottam meg ilyen kis cupcake formában, ez az első könyv, és akkor ezután kiadót váltottam, és akkor kezdtem el ezeket a mentes könyveket, illetve a fermentációval foglalkozni. Mikor az első könyvem megjelent, ez gluténmentes pékség címmel, illetve hát akkor az első mentes könyvem, gluténmentes pékség címmel, akkoriban kezdtem el dolgozni a csak a mentes mozgalommal, amit Herceg Andrea személyes meghívására tettem, és itt csöppentem bele abba a világba, ahol elkezdtünk oktatni, és megmutatni embereknek, hogy hogy is néz ki ez.
2: Még mielőtt az oktatásra, meg a kis csoportodra, hogyha fogalmazhatok, így rámegyünk azelőtt. Kenyereket is készítettél már korábban, és aztán, amikor kiderült az érzékenységed, akkor jött a mentes kovásszal készülő kenyér. Most a kovász az alapvetően liszt meg víz. A liszt meg azért az elég sok glutén tartalmaz.
3: Hát attól függ, hogy melyik liszt, mert ugye nyilván rengeteg olyan nagyon jó ízű és nagyon jó tulajdonságokkal rendelkező gabonánk van, ami alapvetően gluténmentes. Tehát itt például említem a kukoricát, a rizst, a hajdinát, a cirkot, csak hogy a fő kedvenceiket említsem, illetve a köles.
2: Még ez azt nagyon... jelenti, hogy csak a B55-öt kell elfelejteni?
3: Hát igen, nagyjából igen. Tehát a búzalisztet, ugye attól függ, hogy például az én édesapám, tehát őtőle hoztam ezt az érzékenységet, de ő nem cöliákiás volt, neki gliadin érzékenysége volt. Ez a gliadin, ez az egyik összetevő, az egyik fehérje. Abból a két fehérjéből, ami vízhatására összekapcsolódva a glutént alkotja, ezt a gluténhálót. Tehát például ő fogyaszthatott tönkölyt, mert ebben nincsen gliadin meg rozsot.
2: Azt, hogy hogyan működik a BL55 és a víz összekeverve, azt tudjuk, hogy ki hogyan csinál kovászt, ebben Szabadfi Szabi az egyik legnagyobb Magyarországon, talán fogalmazhatok így, viszont igen. Például egy rizsliszt vízzel összekeverve ugyanúgy működik, ugyanazt a textúrájú, állagú, ízű kovászt adja, mint a rendes kovász?
3: A válaszom igen és nem, mert hogy a kovász készítése az gyakorlatilag ugyanúgy működik. Nem mindegyik lisztből lehet jó kovászt készíteni, tehát pont arra is említetted, a fehér is nem lesz egy ideális alapanyag erre, viszont a barna is igen. A hajdina igen, az ab igen, tehát nagyon sok olyan lisztünk van, amiből lehet kovászt készíteni, ugyanúgy lisztes víz. Lisztet vizet erjedni hagyunk, ennyi a kovász készítése.
2: És ezt úgy csináltad, csak hogy kicsit nem a vizuális típus vagyok bele. Lássak, hogy fogtad magad, és akkor nem tudom, beszerezted a megfelelő liszteket, amiket az imént említettél, elővettél nem tudom, tégelyt, és akkor mindegyikbe beletetted a megfelelő mennyiségű lisztet és vizet, és aztán utána mindegyikből sütöttél kenyeret. Ez volt a próba folyamat?
3: Nagyjából így, és ezt hozzáteszem, hogy ez nem múlt idő, ez mai napig is így zajlik, amikor receptet alkotok. Két liszt, amit előtte még nem kevertem össze, akkor csináljunk ebből a kenyeret.
2: Mixtúrát is csinálunk.
3: Igen, igen, igen. Ugye mivel itt a különböző gabonáknak a fehérje összetétele teljesen más, mint a gluténos gabonák fehérje összetétele, sokkal jobban működnek a szavaiddal élve mixtúrában, tehát hogyha több gabonát keverek össze, jobb állagú lesz a kenyér, de kölesből például, vagy barnalisből csak a monolisztből is csodálatos kenyereket lehet készíteni.
2: És innentől, hogyha megvan a kovász, az alternatív kovász, akkor ugyanúgy készül például egy akármilyen tészta, vagy egy akármilyen nem tudom, sütemény, vagy kenyér, mint ahogy rendesen a rendes kovászból, csak nem a BL55-öt használod hozzá, hanem a rizslisztet, vagy a kölesből készült lisztet. kroászát, stb., de beleteheted utána a szilvát, kicsit betekered, és akkor utána megsütöd, és meg is van belőle a szilvás kroászon.
3: Nagyjából ugyanígy készül. Én azt mondanám, hogy az időbeosztása egy picit más. Tehát ugye a gluteminmentes gabonáknak nagyobb a keményítő tartalma, és a kovász egyik fő mikrobiológiai összetevője a tejsav, ugye ezen él, tehát keményítőkön él, keményítőt bont cukorrá, amit ugye az élesztő majd megemészt, és ebből gáz termel, ami megemeli a mi tésztáinkat. Ugye mivel sokkal magasabb a keményítő tartalma, sokkal gyorsabban szaporodik benne a tejsavbaktérium, hamarabb lesz ilyen ecetes savas a kovászunk, tehát az időbeosztása egy kicsit más, illetve a kenyérkészítést kérdezted még, ott annyi, hogy valamilyen módon ugye pótolni kell azt a hálót, amit a glutén alkot, ami ugye ezt a gázt, az élesztő által termelt gázt bent tartja a tésztában. Ezt kell kívülről pótolnunk, amit én például az én szakmámban csak természetes módon oldok meg, különböző kiegészítőkkel.
2: Receptfejlesztés folyamatosan van. Kikísérletezted az alapvető mentes kovászokat, vagy alternatív kovászokat, és még ezen a téren is jönnek az újabb gondolatok. A receptfejlesztés az csak erre vonatkozik, vagy arra is, hogy akkor most ebből a bizonyos kovászból, vagy a belőle készült tésztából most egy olyan süteményt szeretnék csinálni, amiben majd nem tudom fekete

0: megvan már az összes, úgy, mint nem tudom, a babka, a kakaós csiga.
1: Ugye például a könyv, amit hoztam neked, ez a fenséges mentes sütemények, ebben bent van az összes hagyományos, klasszikus magyar süteményünk, illetve néhány angol is, ugye, ami nekem annak idején ott kint tetszett.
0: Pály? Egy csomó pály?
1: Hát éppen nem, mert itt azért inkább sütemények, tehát édes dolgok vannak, de mondjuk a pály kategóriába tartozik, amit ők ilyen frangipan pálynak hívnak. Ami például belekerült a könyvbe.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Horváth Judit, cukrász. Icipici szünetet tartunk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Horváth Judit cukrász ül velem szemben a stúdióban, számtalan eddig 5 könyv szerzője. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Judit.
2: Köszönöm szépen, én is.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában, és akkor itt az ideje, hogy foglalkozzunk egy kicsit azzal, hogy egy csomó mindennek van már hónapja, látásnak van hónapja, januárban van a veganuár, és így májusban pedig van a mentes május. Mit tudjunk erről a bizonyos mentes májusról?
2: Ez a mentes május, ez a Csakamentes alapítójának, Herceg Andreának a kezdeményezése, és szerintem egy csodálatos dolog, mégpedig azért, mert Andrea ezzel, hogy összehozott itt jó néhány szakembert, ismert embert, mint ennek a mentes májusnak a nagykövetei, gyakorlatilag egy olyan hidat épített a felhasználók, fogyasztók, érdeklődők és a szakemberek közé, ami semmilyen más formában nem létezik és nem létezett. Ugye a Csakamentes már jó néhány éve, én például személyesen 2019-ben csatlakoztam, rendezi meg évente több alkalommal ezeket a mentes vásárokat, fesztiválokat. Ennek ugye az a célja ugyanaz, mint a mentes májusnak, tehát hogy közelebb hozzuk a fogyasztókat, az érdeklődőket, a frissen diagnosztizáltakat, olyan termékekhez, illetve trendekhez, amiről mondjuk amúgy nem hallanának, vagy nem lenne lehetőségük megkóstolni, és mindezt összefoglalandó létrehoztak Andreáék 12 pontot, amiben mi ennek a mentes májusnak a célját, illetve hitvallását összefoglaltuk, és ez nagyon fontos számunkra, hogy hogyan edukálunk, és hogyan mutatjuk meg ezt a külvilágnak, hogy ez nem feltétlenül a lemondásokról és a nehézségekről szól, hanem ez egy izgalmas életmódváltási lehetőség.
1: Te is így álltál ennek neki, vagy így próbáltál annak idején nekiállni, amikor kiderült rólad, hogy érzékeny vagy. Hogy akkor ez nem valami beszűkült táplálkozási lehetőség, hanem akkor ez egy kaland lesz, és akkor megpróbálok mindent megtenni azért, hogy ezt élménydúsan tudjam megélni.
2: Az az igazság, hogy nekem volt egy nagyon erőteljes motiváció, én amire ez kiderült, már annyira rosszul voltam, hogy amikor kiderült, és nekiálltam a diétának, és pár hét alatt látványos változás lett, engem már nem fordíthatott volna semmi vissza, mert én tudom, milyen volt előtte. El tudom képzelni, hogy olyanoknak, akiknek mondjuk nincs közvetlen tünetük, hanem egy ilyen teljesen más probléma, egy bőr probléma miatt derül ki mondjuk, hogy cöliákiásak, számukra ezt nehezebb lehet megérteni, és megint csak azt mondom, hogy ez az egyik fő célunk, hogy edukáljunk és megmutassuk az embereknek, hogy ez milyen. Mindenképpen ez számomra egy izgalmas kihívás volt, ugye nyilván azért is, mert amúgy is szerettem és közöm volt a gasztronómiához, de egyébként is ez nagyon érdekes, hogy sokan gondolják azt, hogy ez nehézség. Most a múlt héten a fesztiválon mi megszólaltattuk a gyerekeket, ugye közeleg a hónap végén a gyereknap, és nagyon érdekelt minket az, hogy kicsi gyerekek, akik mondjuk allergiásak, ők hogyan élik ezt meg. Egy darab negatív válasz nem jött. Tehát én konkrétan megkérdeztem a moderálás közben a gyerekeket, hogy érzitek néha szomorúnak magatokat emiatt? Nem, ők egyáltalán nem. Tehát ez csak számunkra tűnik így, illetve gondolom, hogy olyan embereknek, akik mondjuk 30 évet leéltek úgy, hogy nem tudták, hogy allergiásak, és át kell váltani egy teljesen más típusú kenyérre, mert korábban kérdezted, hogy ennek olyan lesz az állaga, a színe, nem. Tehát ezt el kell fogadni, hogy ez teljesen más gabona, hiszen egy rossz kenyér se néz úgy ki, mint egy fehér búza kenyér. Ez egy ugyanilyen dolog, hogy ez egy más gabona, más színe. Tehát el tudom fogadni azt, hogy ez valakinek nagyon nehéz, viszont ha nem akarunk betegek lenni, és úgy közelítjük ezt meg, és ez is a célja ennek a mentes májusnak, hogy mi megmutassuk azt, és rengeteg gyártó csatlakozik kedvezményekkel, különböző kóstoltatásokkal. Mi a nagykövetek, igyekszünk mindenhova elmenni és elmondani az embereknek. Meglepetésszerűen mondom, hogy bevonjuk majd a gyerekeket is a kampányba. Tehát ez nagyon fontos, hogy az emberek ezt megértsék.
1: A 12 pontot, amit említettél, most ne soroljuk föl, viszont azt említetted, hogy nagykövetek, többen vagytok nagykövetek. Jó, magad is ott vagy, nyilván, hiszen te alapvetően ennek mondjuk úgy, hogy a zászlós hajóján ott ülsz a kapitányi, vagy a kapitány női székben valamelyik helyes. Kik csatlakoztak még egyébként nagykövetként hozzá?
2: Akiket ismerhettek, és hirdetői ennek Garami Gábor, aki nagyon régóta például. Igen, nagyon régóta vegán, és nagyon régóta hirdeti ennek az életmódnak a fontosságát, Pál Tamás, illetve még említeném Szinetár Dórit, illetve ugyancsak Mentes Nagykövet, és ezt azért érdekes megemlíteni, mert itt mindenki csak az étkezésre gondol, de ez nem csak erről szól. Tehát itt gondolunk mi az adalékmentes takarításra például, ahol Trendrakó Marci is az egyik nagykövet.
1: Vagyis a mentes május nem csak arról szól, hogy lisztérzékeny, vagy gluténérzékeny, vagy tejfehérje érzékeny vagy, hanem hogy ha valaki másképp táplálkozik, vagy bármilyen, nem tudom, újra gondolt életvitelt folytat, akkor az mind a mentes
2: májushoz. Ezt nagyon szépen megfogalmaztad, ez egy újra gondolt életvitel, és kifejezetten kiemelném azt, hogy ez egy olyan újra gondolt életvitel, amivel mi azt célozzuk, hogy tényleg jobbá tegyük a földet mindenféle szempontból. Tehát az életminőségünket, a miénket, és ezek olyan tudatos döntések mind a termelésben, mind pedig például azokban az emberekben, azokban a gyártókban, cégekben, akik ehhez a mentes májushoz csatlakoztak, akiknek hasonló a felfogásuk erről.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Judit, mert sajnos közeledünk a beszélgetés végéhez. Az egyik az legyen az, hogy elkezdte nagyon régóta a recepteket fejleszteni és gyártani. Volt nagy melléfogás, vagy van olyan a mai napig, amit nem tudom, 6 éve próbálsz valahogy kikísérletezni, és nem lesz olyan, mint amilyet szeretnél?
2: Hát van egy, amit nagyon sokáig üldöztem, például az mostanra jutott el abba az elfogadható állapotba, ez a leveles tészta. Ugye képzeld el, hogy egy leveles tésztának ugye mi az alappillére, ugye a jó vaj és a jó liszt, ez a kettőt, amikor nem használhatod. Hát, ha még vegán módra szeretnéd elkészíteni, akkor ez egy igazi kihívás. Tehát ez például egy olyan tészta, amivel nagyon sokat kísérleteztem, nyilván nem lesz ez a habos-babos croissant, de a teljes kiürlésű croissant az egész közel tud jutni.
1: 5 könyved látott eddig napvilágot, most van-e születőben újabb, vagy most köszönöm szépen, jön a nyár, és akkor Horváth Judit vagyok, én majd a horvát tengerparton, vagy nem tudom, Észak-Olaszországban eszegetem a mindenféle tétahalkarikákat.
2: Ebben nincsen szünet, tehát nekem mindig van egy következő dolog a fejemben, és itt nyár végére lesz egyébként új könyv, ami ennek az érdekessége, hogy ez nem kifejezetten a mentes világhoz tartozik, de nagyon sok mentes megoldás lesz ebben is. Chili lesz a szakácskönyvnek a fő témája. Úgyhogy nincs általában olyan.
1: A jó mentes chili, a csípőségmentes chili.
2: Olyan nincs. Egyébként létezik csípőségmentes chili, de mindig van valami, amin dolgozom.
1: Szóval
2: éppen.
1: Akkor folyamatosan jönnek az ötletek, és zajlik a receptfejlesztés, és akkor az utolsó kérdés a végére. Nem egyszer, nem kétszer említettem, hogy van neked egy ilyen kis csoportod. A fermentálással foglalkoztok.
2: Igazából 2 tematikus csoportom van. Az egyik az a fermentált konyha. Tehát itt is ugye nagyon fontos az edukáció. Ennél az a lényeg, hogy túljussanak az emberek, akik a fermentálás iránt érdeklődnek, ami mostanra már abszolút tudjuk, hogy a mikrobiomunk alapja, és igazából egy nagy...
1: És ez most nagy trend egyébként,
2: így
1: a fermentálás.
2: Van. Azért trend, mert ugye felfejlődtünk abban, hogy tudunk belenézni a saját mikrobiomunkba, és sokkal többet tudunk róla, hogy milyen hatással vannak ezek a fermentált ételek mi bélflóránkra. Ugye ez az egyik csoport, ahol én úgy közelítem meg ezeket a fermentált alapanyagokat, hogy ne úgy tekintsenek az emberek rá, hogy csak én most savanyúságot készítek, hanem különböző ételekben különböző elemeket lehet fermentálni, illetve nagyon sok nemzetközi receptet hozok be. Most a héten például pontosan a cukemonót, azaz a japánoknak ezt a palettatisztító savanyúságait mutatom meg.
1: Igen, mert a fermentálás alapvetően nagyon leszűkítve, nagyon leegyszerűsítve a savanyítás. Na de hát nyilván padlizsánt, vagy nem tudom, vágott vegyes savanyú káposztát, stb. Ezeket tud savanyítani az ember, nem egy nagy vasszizdász. De hogy egyébként töltött káposztát például nem lehet savanyítani.
2: Hát töltött káposztát tudsz készíteni savanyított káposztából.
1: Igen.
2: Tehát ehhez én mindig például házilag készítem a savanyúságokat, illetve a másik tematikus csoportom az pedig a mentes kovászműhely, itt pedig ugye kifejezetten a péktermékekről, illetve a kovászolásról van szó. A csoport pedig, amiben utána tudnak nézni, ugye ennek a mentes május különböző részleteinek, illetve az oldal, ez pedig ugye csak a mentesnek a csoportja.
1: Leges legutolsó kérdés a végére. Most majd hazamész a kis műhelyedben, ott hányféle, vagy hány darab, nem tudom melyik a megfelelő megfogalmazása, élő kovász van a különböző üvegségben.
2: Igazából nekem egy alapvető kovászom van, és ebből készítek érdekes kovászokat. Csokis kovászt, vagy éppen édes kovászt, amit az előbb említettem, illetve olyan kovászokat, olyasmi keletetett kovászokat, amit éppen készíteni szeretnék belőle. A fürdőszobám az érdekes egyébként, ami egy konkrét fermentációs labor a stúdiómban. Nem fürdőszobaként üzemel, hanem savanyúság raktárként.
1: Judit, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Én is köszönöm. Kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Már péntek van, úgyhogy igyekszünk a leghatékonyabban és a legdinamikusabban túljutni az utolsó hétköznapon. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, így hajnalban pedig találkozhatsz mindjárt az Escape Man Shadows-zal, vagy éppen most Berett Kádámmal. Ez a lopott éjszaka.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.